0: ne váltak a szigorítások Balaton lellén. Megnyugtatóbb nyaradzát Balaton lelle az éjszakai buliturizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buliturizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozóhelyek miatt rendszeresen nagyok tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni, vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredmény egyben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton rádiós vagy?

Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balatonlellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekély vízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekély vízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tótérségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekély víz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.

képek, de közöttünk farcs, bennem gyűlölet. De főzni se tudok lassan nélküle. Ha nincsenek ízek, ha nincs itt a szád már, csak a neved, csak itt a számlán. A falakon képek, de közöttünk fal. A szemed még lát, de

0: indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszthelyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvíz háztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyös. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését

klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.

0: még megismer.
1: A szárazság a burgonyának sem kedvezett Keszthelyen. Nem kedvezett a szélsőségesen száraz időjárás a burgonya termesztésnek Keszthely térségében. A Georgikon kampusz szakemberei és a gazdálkodók augusztus végén már a vetőburgonya betakarítását elvégezték, és a termés eredményeknél erősen érezhető a csapadék hiány hatása. A Keszthelyi Televízió beszámolója szerint a tartós szárazság a gumók fejlődését is befolyásolta. A burgonya számára a tenyész időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás. A növénynek nem csak a kezdeti fejlődéshez van szüksége nedvességre, hanem a gumók kialakulásának és növekedésének időszakában is. Ha ilyenkor hosszabb ideig kevés a csapadék, a termés mennyisége és mérete egyaránt visszaeshet. A 2026-os év ebből a szempontból komoly kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Keszthelyen, a Georgikon kampuszon folyó mezőgazdasági kutatások miatt a szakemberek nem csak a termelési eredményeket figyelik, hanem azt is vizsgálják, hogyan reagálnak a különböző növényfajták a változó időjárási körülményekre. A burgonya termesztés ilyen szempontból jó példa arra, hogy az időjárás milyen gyorsan képes megváltoztatni egy teljes termesztési év kilátásait. A 2026-os nyár egyik legfontosabb jellemzője a csapadékhiány volt. A hosszabb száraz periódusok mellett több alkalommal rendkívüli meleg is nehezítette a növények fejlődését. A magas hőmérséklet gyorsíthatja bizonyos növények fejlődési folyamatait, miközben a vízhiány miatt a növények nem képesek optimálisan kihasználni a rendelkezésükre álló tápanyagokat. A burgonya esetében különösen érzékeny időszak a gumóképződés. Ha ekkor nem áll rendelkezésre elegendő víz, a gumók kisebbek maradhatnak, és a termés átlag is csökkenhet. Ez a gazdálkodók számára azért jelent problémát, mert ugyanazokat a költségeket, például a vetőanyag, a talajművelés vagy a növényvédelem költségeit alacsonyabb termés eredmény mellett kell kitermelniük. A vetőburgonya betakarítása különösen fontos, mert ennek minősége a következő termesztési időszak eredményeit is befolyásolja. A megfelelő szaporítóanyag alapvető feltétele annak, hogy a következő évben egészséges és kiegyenlített állomány alakuljon ki. A mezőgazdaságban azért egyre fontosabbá válik az időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. A kutatók és a termelők többféle lehetőséget vizsgálnak, például a szárazságtűrő fajták használatát, a talaj vízmegtartó képességének javítását, valamint az öntözés hatékonyabb alkalmazását. A talajállapota szintén kulcsfontosságú. Az a talaj, amely több szerves anyagot tartalmaz és megfelelő szerkezetű, általában jobban képes megtartani a csapadékból származó vizet. Ez egy száraz évben jelentős előnyt adhat a növényeknek. A talaj takarása, a szerves anyag utánpótlás és a megfelelő művelési mód ezért hosszabb távon ugyanolyan fontos lehet, mint maga az öntözés. A keszthelyi szakemberek számára az idei év adatai ezért nem csupán egyetlen betakarítás eredményei. A termesztési tapasztalatokat későbbi kutatásokban is fel lehet használni annak vizsgálatára, hogy mely fajták és termesztési technológiák képesek jobban alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A Balaton térsége ebben a kérdésben különösen érintett. A tó környezetében a turizmus mellett ma is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, a szőlő és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés. Ha a szárazabb évek gyakoribbá válnak, a gazdálkodóknak egyre tudatosabban kell megválasztaniuk, milyen növényeket és milyen technológiával termesztenek. A burgonya idei betakarítása így egy nagyobb problémára is rávilágít. Az aszály nem csupán kellemetlen időjárási körülmény, hanem közvetlenül befolyásolja az élelmiszertermelést. Egy gyengébb termés magasabb előállítási költséget, kisebb árbevételt és hosszabb távon akár a termesztési szerkezet megváltozását is eredményezheti. A keszthelyi tapasztalatok szerint ezért már nem elegendő pusztán azt figyelni, hogy mennyi csapadék hullik egy évben. Az is számít, hogy mikor érkezik a csapadék, milyen hosszú száraz időszakok követik, és mennyire képes a talaj megőrizni a lehullott vizet. A 2026-os burgonya szezon emiatt fontos tanulságokat adhat a térség mezőgazdasága számára. A betakarítás lezárulta után a termelők és a kutatók pontosabban értékelhetik majd, hogy az idei szélsőséges időjárás milyen mértékben csökkentette a termés eredményeket, és mely megoldások segíthetnek abban, hogy egy hasonlóan száraz évben kisebb legyen a veszteség.

0: Közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső zsidi úton megnyílt a Zsidi Közösségi Ház Szociális Információs Pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügy elintézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek, és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A Zsidi Közösségi Ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt Zsidi Közösségi Ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. Könnyebbé tenni a segítséghez jutást és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes, a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csaknem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

0: rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyes. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerrel országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svédasztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A Balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.
1: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

800 hektáros természetvédelmi élőhely hálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tóvízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A Természetvédelmi Szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A somogyi élőhely hálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagytestű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhely hálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.

új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben, Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a lendárt. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

0: Újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon.

kiszivárgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A Tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.

elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítésére.

Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat elöregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az elöregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerű ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer, és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közja és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát

0: javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz-Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balaton felvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termáturizmustól ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék tovább vinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltabb fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazalt bányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balatonfelvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki nemzeti park és a Bakony-Balaton geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A nemzeti park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

0: Honvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

0: indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Visszavonta a kormány a Klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a Klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A Klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a Klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés. Ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felővizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatokat.

Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A Klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a Klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a Klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.

Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki.

A beruházó Kordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott parcakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Kordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Kordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlanpiaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.

0: Balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolása. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.
1: Balaton Rádió.
2: Hoppá! Szevasztok, hey!
3: Na ne! Nem igaz?

0: Drágon.
1: Drónnal yes. követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanat felvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.

0: 5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakonyerdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Yacht Club versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Wern 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban Lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA Osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Yacht Club számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Yacht Clubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.

0: 10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű úti filmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett Balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass ránk!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal!
3: Balaton!

Szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknősfajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyedszámát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Ez olyan merev struktúrát hozott létre, amely akadályozza a területi és társadalmi mobilizációt. A Vekerle Sándor program, illetve az ehhez kapcsolódó uniós források lehetőséget adnak arra, hogy némileg rugalmasabbá tegyék a hazai lakásrendszert. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére. Ról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy

0: decemberben indulhat el, mert a kivitelezőknek még el kell végezni a szerződés szerinti utolsó jótállási vágányszabályozást is. Ez közel 2 hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás. Így a belföldi személyforgalom megindulása után már lényegesen kevesebb korlátozás mellett kell dolgozni. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, csak akkor engednek utasokat a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült. Meghalt a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának diákja Hévízen szerdán hajnalban. A körülményeket a rendőrség vizsgálja. A szakképzési centrum lelki támogatást és pszichológiai segítséget biztosít a diákok számára. A tragédia az egész iskolai közösséget megrázta. A legmélyebb együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt fiatal családjának és hozzátartozóinak, valamint osztálytársainak és pedagógusainak, írták. A minisztérium kezd helyi programot említ, de Sznopek Veronika, a Zala megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt közölte, a haláleset egy hévízi szállodában történt.
1: Időjárás.
0: Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó

szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is kezd helyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére így mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.

Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Coffee Company, Siófokon pedig a Martin's Bread kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balaton boltbusz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonombaló korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütie szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket. Nézd!

0: Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csak nem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csak nem két hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatok, akik szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel két évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentőhívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.
1: Ez az FM 88.7
2: Balatonrádió.

Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberegben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hang alapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hímharisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A Nagyberek különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A Nagyberegben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egyre pontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Mindez olyan merev struktúrát hozott létre, amely akadályozza a területi és társadalmi mobilizációt. A Vekerle Sándor program, illetve az ehhez kapcsolódó uniós források lehetőséget adnak arra, hogy némileg rugalmasabbá tegyék a hazai lakásrendszert. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata, így ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid miniszter posztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőknek még el kell végeznie a szerződés szerinti utolsó, jótállási vágány szabályozást is. Ez közel két hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás. Így a belföldi személyforgalom megindulása után már lényegesen kevesebb korlátozás mellett kell dolgozni. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, csak akkor engednek utasokat a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült. Meghalt a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának diákja Hévízen szerdán hajnalban. A körülményeket a rendőrség vizsgálja. A szakképzési centrum lelki támogatást és pszichológiai segítséget biztosít a diákok számára. A tragédia az egész iskolai közösséget megrázta. A legmélyebb együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt fiatal családjának és hozzátartozóinak, valamint osztálytársainak és pedagógusainak, írták. A minisztérium kezd helyi programot említ, de Sznopek Veronika, a Zala megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt közölte, a haláleset egy hévízi szállodában történt.
2: Időjárás.
1: Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
3: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNREN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.
2: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungarómet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

0: 11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húren kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Mindez olyan merev struktúrát hozott létre, amely akadályozza a területi és társadalmi mobilizációt. A Vekerle Sándor program, illetve az ehhez kapcsolódó uniós források lehetőséget adnak arra, hogy némileg rugalmasabbá tegyék a hazai lakásrendszert. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatás lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre.

0: szerinti utolsó, jótállási vágányszabályozást is. Ez közel 2 hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás. Így a belföldi személyforgalom megindulása után már lényegesen kevesebb korlátozás mellett kell dolgozni. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, csak akkor engednek utasokat a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült. Meghalt a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának diákja Hévízen szerdán hajnalban. A körülményeket a rendőrség vizsgálja. A szakképzési centrum lelki támogatást és pszichológiai segítséget biztosít a diákok számára. A tragédia az egész iskolai közösséget megrázta. A legmélyebb együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt fiatal családjának és hozzátartozóinak, valamint osztálytársainak és pedagógusainak, írták. A minisztérium kezd helyi programot említ, de Sznopek Veronika, a Zala megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt közölte, a haláleset egy hévízi szállodában történt.
1: Időjárás.
0: Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltő és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az

Új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyvereg természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.

Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gombavilágát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balatonfelvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.

Retro balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Mindez olyan merev struktúrát hozott létre, amely akadályozza a területi és társadalmi mobilizációt. A Vekerle Sándor program, illetve az ehhez kapcsolódó uniós források lehetőséget adnak arra, hogy némileg rugalmasabbá tegyék a hazai lakásrendszert. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia, Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata, így ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid miniszter posztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőknek még el kell végeznie a szerződés szerinti utolsó, jótállási vágányszabályozást is. Ez közel két hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás. Így a belföldi személyforgalom megindulása után már lényegesen kevesebb korlátozás mellett kell dolgozni. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, csak akkor engednek utasokat a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült. Meghalt a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának diákja Hévízen szerdán hajnalban. A körülményeket a rendőrség vizsgálja. A szakképzési centrum lelki támogatást és pszichológiai segítséget biztosít a diákok számára. A tragédia az egész iskolai közösséget megrázta. A legmélyebb együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt fiatal családjának és hozzátartozóinak, valamint osztálytársainak és pedagógusainak, írták. A minisztérium kezd helyi programot említ, de Snopek Veronika, azzal a megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt közölte, a haláleset egy hévízi szállodában történt.
2: Időjárás.
1: Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
3: Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Kordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Kordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlanpiaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A Fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.
2: Balaton Rádió.

Balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

0: Balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolása. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.
1: Élni tudni kell!
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.
2: Élj a mának!
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egy

0: Csak egy kaland voltam.
1: 5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdő ügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakony erdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a Párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.

0: szépek.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése, és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az elemzésben kifejtették, Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Ez olyan merev struktúrát hozott létre, amely akadályozza a területi és társadalmi mobilizációt. A Vekerle Sándor program, illetve az ehhez kapcsolódó uniós források lehetőséget adnak arra, hogy némileg rugalmasabbá tegyék a hazai lakásrendszert. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata, így ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid miniszter posztja szerint a nemzetközi személyforgalom csak decemberben indulhat el, mert a kivitelezőknek még el kell végeznie a szerződés szerinti utolsó, jótállási vágányszabályozást is. Ez közel 2 hónapos munka lesz. A munkát úgy ütemezték, hogy a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás. Így a belföldi személyforgalom megindulása után már lényegesen kevesebb korlátozás mellett kell dolgozni. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, csak akkor engednek utasokat a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült. Meghalt a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának diákja Hévízen szerdán hajnalban. A körülményeket a rendőrség vizsgálja. A szakképzési centrum lelki támogatást és pszichológiai segítséget biztosít a diákok számára. A tragédia az egész iskolai közösséget megrázta. A legmélyebb együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt fiatal családjának és hozzátartozóinak, valamint osztálytársainak és pedagógusainak, írták. A minisztérium kezd helyi programot említ, de Sznopek Veronika, a Zala megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt közölte, a haláleset egy hévízi szállodában történt.
1: Időjárás.
2: Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
4: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, és hoztunk ma is témákat, többet is.

0: eleve elrendeltségről, ha beszélünk, igen, akkor ti magatokból kiindulva, jó, személyesen, mit gondoltok, hogy a ti életetekben van, ami megvan írva? Van, ami biztos, hogy úgy lesz?
1: Ilyen például az, hogy megszületünk egy bizonyos helyre, az elrendeltetett, vagy nem?
0: Hát most rám nézel, nem én rendeltem el.
1: Igen. Azok a körülmények, az a szituáció, hogy kik a szüleink, az, hogy...
0: Az, hogy meddig fogsz élni?
1: Az elrendeltetett, hogy meg fogunk halni.
0: Na tessék, már is egy eleve elrendelt a végességünk.
1: Ami biztos.
0: A test végessége, az mondjuk egy fix pont. Eleve elrendeltség kapcsán azt tudjuk, hogy ami például Jézussal történt a Bibliában, az eleve elrendelt volt. Tehát kikerülhetetlenül Jézus menet közben is tudta, hogy az lesz, ami lesz. Lehet, hogy mi is így vagyunk, hogy van egy eleve elrendeltség az életünkkel.
2: A sorsunk egyértelműen Isten kezében van. Hát mert mindig ezt olvassuk a Bibliában, és mindenki rögzítette, akinek már Isten maga, saját maga mondta, hogy igen, már amikor anyád méhébe voltál már, akkor én húztalak ki, és a többi így. És utána arról is beszélgettünk már, hogy a halál sem véletlen. Annak is mindig megvan a terve, de közben nem tudhatjuk Isten terveit.
0: Nem tudhatjuk, és ott van a szabad akarat is.
2: Igen.
0: Tehát tévedek, amikor én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a jó Isten, mivel szeret, ezért neki tulajdonképpen mindegy, hogy milyen hosszú az én életem, csak véghez viszi velem azt, amit ő akar, és ha én nagyon tiltakozom, akkor legfeljebb nehezebb lesz nekem.
1: De ez egy nagy dolog, vagy egyáltalán egy egész út, amin végig kell menjél? Tehát egy bizonyos esemény, mondjuk jön egy árvíz. Hát,
0: tudta Noé is eleve, hogy mi az, ami el lett vele rendelve.
2: Hát, igen,
0: tudta.
2: De erről nekem más a véleményem.
0: Na?
2: Ott nem lehet tudni, hogy pontosan ott az emberekkel foglalkozás volt a fontos, vagy pedig ezzel a bolygóval.
0: A Noéra mondod?
2: Mert ezt úgy tudjuk, hogy
1: de akkor
2: nem,
1: is lehet sós,
2: hogy az egész bolygót csapás átállította Isten a Noé idejében. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy igen, lehet az is, hogy az embereket is azért pusztította el Isten, illetve hát kivette, aztán majd föltámad mindenki ő közülük is, de az egész bolygót átállította, mert mi másképp viselkedünk, mint amikor ott az Éden völgyébe kellett volna viselkedni Ádámnak és Évának.
1: Nem megbüntette az embereket egyértelműen.
2: Hát,
1: és az mert is figyelmeztette előre, és igen, nem hallgattak rá.
2: Igen, igen. Azért, mert nem volt hitük, így van, nem hittek semmiben. Mindent elfogadtak, amit a világ létrehozott, minden rosszat.
0: Nekem.
2: És azt mondta az Úr, hogy
1: visszatér, igen,
2: próbáljuk meg újraindítani, hát ha mégis sikerülne itt ezen a világ egy, de nem sikerült.
0: Nekem van egy olyan feltételezésem, sőt szinte érzésem, hogy valahogy, ha a jó Isten mondjuk egy személlyel kapcsolatban valamit nagyon tervez, akkor egyszerűen azt a személyt valahogy így is, úgy is mindenen keresztül a tenyerén hordozva is, de oda viszi, ahova ő azt szeretné vinni. És ha valaki le akarja ütni azt a személyt, akkor odébb teszi a jó Isten. Ha nem tudom, beszakad a föld alatta, akkor is valahogy odébb fújja szinte, hogy...
1: Most eszembe jutott történet. Volt egy lakott terület, és minden leégett, kivéve a templom középen. És ez egy nagyon érdekes, de volt más szituáció is, amikor egy ház maradt meg, és akkor az arról kiderült, hogy úgymond egy hívő ember volt, aki, én úgy mondanám, hogy kapcsolódott Istenhez. Uh-huh.

0: Jóisten szeret mindannyiunkat, szabad akaratot is adott. Ugye? Tehát dönthetünk bárhogy. Imában kérhetünk bármit, és ha többen kérjük, azt mondja, biztat minket, megadja. Tehát tulajdonképpen teljesen szabadon lehet tenni mindenféle jót, sőt, mindent.
1: Akkor végül is tudunk olyat mondani, ami biztosan a sorshoz kapcsolódik.
2: A sorsunk az saját, de igazodnunk kell a család sorsához, vagy egy város, vagy egy falu sorsához, meg egy nemzet sorsához, de jó lenne, hogyha az egész világ sorsához igazodnánk, mert Isten azt kérte, hogy mi foglalkozzunk hát az egész világgal.
1: A kivonulás során, amikor az Izrael népe kivonul, akkor ugye nagyon sok csatát kell megvívjon. És akkor is van az, hogy az Úr megmondja, hogy ezt most megnyeritek.
2: Igen, akkor volt egy terv, illetve volt egy szerződés Izraellel, sőt Ábrahámmal kezdte, hogy igen, akkor én megvédelek titeket, de ez csak akkor, hogyha ti is betartjátok szerződést.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Ezzel a fogalommal is, hogy sors, tisztázni kell, hogy ez azt is jelenti, ami velem történik, vagy azt is jelenti, amit én csinálok másokkal. Az is sors.
2: Nem, az döntés.
3: Hát az is kérdése. Sors, ne vicceljünk. Hát mindegyett persze, hát mert az események folyamatában...
2: Azt, amit te csinálsz, a te saját döntésed alapján, az miért sors?
1: De mert egyébként... az aranyszabály azt mondja, hogy olyat csináljunk másokkal, amit szeretnénk, ha velünk csinálnának. Vagyis, hogy ami a mi sorsunk lenne, azt csináljuk másokkal.
3: Illetve, amit a Jóisten nem enged meg, azt úgy se tudom megtenni, és akkor jut eszembe egy példa amúgy. Én is hallottam, hogy van az ember, aki megáll a templom előtt, felnéz, és hirtelen meglátja, térjetek be hozzám. És akkor eldönti, hogy bemegy. Bemegy, megfordul, hátra néz, és akkor azt látja, hogy ott pedig a felirat Isten hozott.
2: Ez egy nagyon érdekes, ugye, hogy nagy dolog, vagy kis dolog. Ha arra gondolunk, akkor ez egy kis dolog, és akkor ez egy elrendelt dolog lett.
3: De ezt nem tudhatjuk, ezt mi soha nem fogjuk megtudni szerintem, hogy mi a kis dolog, mi a nagy dolog, mert bementél, és ott van egy ember, akivel összetalálkozol, és ő mond neked valamit, és te azt tovább viszed, és abból egy óriási nagy dolog születik a Bibliában, és rengeteg olyan történet van, hogy apró pici dologokból hatalmas nagy dolgok.
2: Akkor a kis dolgok is sorszerűek.

0: Folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor, itt van Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs. Nem most akkor, tehát vissza oda, hogy karma, mert behoztad András valami miatt ezt, hogy karma.
1: Mert hogy az egy adott dolog, amivel az ember rendelkezik, és akkor az meghatározza azt, hogy hogyan tovább, hogyan fogja élni az életét, merre fog irányulni.
0: Ez is sántít egy kicsit így, nem? Mert tulajdonképpen ami életünkről alapvetően döntő erő, igen, a jó Isten. És bármi is volt, azt mondod, vagy karma, vagy ez az amaz, bármi is volt, bármi lehet a jó Isten akarata
1: de
0: szerint.
1: Bármi meghatározzák a jövőnket. Ez, hogyha ebben az életünkben is, ha hozzuk azokat a dolgokat, amiket mi cselekedtünk.
0: Ha.
1: Nem, hát hozzuk, mert fogunk tovább élni, ahogy eddig cselekedtünk.
0: Hát ezt most te mondod így, de tulajdonképpen Pál fordulat van a Bibliában, nem? Tehát, hogy megy az ember, mondjuk Pál, de még sokaknál történt ilyen, és aztán egyszer csak teljesen a gonosz tevőből lesz egy teljesen másik ember, mert a jó Isten úgy dönt, hogy megállítja, fejbe kólintja, és kicseréli azt az embert, és akármilyen karmája is volt mondjuk Pálnak korábban, hogy ő maga agyonvágott mindenkit.
1: Az életét, vagy a cselekedetei alapján hogyan élet irányította.
0: Megváltozott
1: akkor
0: minden.
1: Megváltozhatott, igaz, igen.
2: Hát még akkor arról is beszéljetek, amit hallottunk, hogy ezt jelenti, hogy okozat.
0: Na, ja, hogy ezt jelenti a karma.
2: Ezt jelenti. Okozat, az mit jelent nekünk?
1: Az, hogyha valami megtörtént, és annak van valamilyen kihatása valamire, ránk, vagy egy társadalomra, vagy egy bolygóra, vagy bármire.
2: Igen, és amikor beszéltél Szabolcs erről, hogy Isten hogy kezel bennünket, nem? Isten minket szabadnak teremtett. Tehát csak úgy kezel bennünket, hogy együtt vagyunk vele. Ő nem úgy, hogy nem
1: fogja meghatározni.
2: Nem fogja meghatározni az életünket, csak akkor, ha mi benne vagyunk vele együtt. Mert elküldte Ádámot és Évát is, azt mondja, jó, akkor
1: hát
2: szabadok.
1: Így gondoltátok, akkor...
2: Így van, csináljátok, és ő megmenthette volna őket is, nem és azonnal.
1: Igen, tehát beleszólhatott volna az életükbe.
2: Mert Isten ilyen világot akar, ilyen világegyetemet, hogy igen, mindenki szabadon maga is döntsön, de ő vele együtt.
0: Tehát ha vele vagyunk,
2: így van.
0: Tehát ha ráhangolódunk a jó Istenre, akkor az ő tervével mehetünk együtt, és hogyha lecsatlakozunk róla, akkor meg mit tudom én, szétesik minden.
1: Hát nagyon jól mondtad, Szabolcs, hogy ez, ha kapcsolatban vagyunk, vagyis én úgy szoktam mondani, hogy az Y-tengelyen mozdulunk el.
0: Matematikai megfogalmazásokat szeretsz megérteni.
2: Jó, nagyon jó szó volt, azt mondta, hogy ráhangolódjunk, és ne bálványistent akarjunk imádni. Akiről mi úgy beszélünk, hogy ő ránk hangolódik, majd mindent segít nekünk, nem. Hanem mi együtt hangolódjunk Istenre, és akkor ő segít, de mi is segítsünk neki, mert nagyon sok feladatot bíz mindenkire, aki hisz benne.
0: Na de így akkor pedig az esti, vagy nappali, vagy bármelyik imádságunkban nem is konkrétumokat kellene kérni a jó Istentől, hanem inkább átadni magunkat. Nem most lehet, hogy azt mondjátok, hogy most hogy jön ez ide, de nekem ez úgy jön ide, hogy...
1: Úgy adod át magad, hogy imádkozol.
0: Jó,
1: alapjában véve így adod át magad, és vele együtt vagy.
0: Na de
1: kapcsolódsz,
0: akkor...
1: ráhangolódsz, mindegy, hogy hogyan hívjuk. Az lesz az eredménye, hogy segít, mindegy, hogy mit kértél.
0: Nekem kellene mindig a jó Istenre figyelni, és nem fordítva, hogy én kigondolom, hogy ez és ez legyen.
1: Az én félretetted, és akkor itt az egót is félretesszük, akkor rákapcsolódunk, vagy ráhangolódunk Istenre.

0: Bibliáról másképpen.
1: Folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Visszamenjünk a kiinduló pontra, egy picit eleve elrendeltség, Pál levele a rómaiakhoz. Innen jöhet egy pici részlet. Eleve elrendeltséghez én tudom kapcsolni.
2: Pál apostolnak
1: 8. fejezet, Isten fiainak reménysége szakasz, Manna 30. verstől, sőt a 28-tól olvasom, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
2: Ez azt jelenti feltételezhetően, hogy azt, amit sorsot adott az Úr ezeknek az embereknek, az mindegy, hogy mit csináltak az emberek, azok úgyis úgy elrendeltetett, hogy azon fognak végigmenni.
1: De ez az Isten fiainak reménysége szakaszon belül van, tehát ha ráhangolódunk a jó Istenre, mint ahogy itt írja az
2: akkor
1: Isten
2: elrendeltetett lesz.
1: Fiainak reménysége ez amit felolvasunk.
2: Ez a párhuzamosság, hogyha ha kapcsolódunk, akkor elrendeltetett hát lesz, akkor... és minden rendben lesz.
3: Hát igen, mert hinnünk kell abban, hogy Isten nem ember. Ezt így Sámuel proféta is mondta, hogy Isten nem ember, aki becsap téged. De azt is kell tudnunk, hogy az ember megtervez dolgokat, aztán utána hirtelen átállunk. Ja, mégis inkább nem. Istennél nem így van. Amit ő megtervezett, meg főleg amit megígért nekünk, azt végsőkig megtartja.
2: De az első gondolat, vagy az első tervezés az mindig megfelelő, gondolod?
1: Hát az Isten
2: az emberek
1: igen.
2: Számára? Az emberek számára, tehát ugye az előbb azt mondtad, hogy...
3: Nem, az is beigazad van, igen, hogy persze, amit mi megterveztünk, azt néha nem le kell állnunk, mert nem jó. Igen, én is kezdettől fogva mindig azért imádkoztam, hogy... Én igen, csak azt akarom tenni, amit Isten akar, de ha valami rosszat tennék, akkor kérem, hogy akadályozza meg. És ő igen, azt akadályozza meg, mert hogy ne csináljak rosszat, ami nem jó.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Egy gondolat, hogy azt hiszem ige is van erről a Bibliában, hogy Istenben bízz, ne emberben.
2: Így van, ez így van.
1: És ez egyébként, de ezt már Andrással mi beszélgettük.
3: Egy nagyon furcsa beszélgetésünk volt ezzel kapcsolatban. Ez most nem tudom, hogy
1: hogy
3: kapcsolódik ide.
1: Hát így, ahogy László mondja, hogy
3: az elrendeltetett dolgokhoz.
1: Ahogy amit Isten eleve elrendelt, abban bízhatunk, amit ember mondott, megígért valamit, mondjuk, akár mondjuk én megígérek valamit, az pedig akármennyire is szépítek rajta, az vagy úgy lesz, vagy nem, mert ha a jó Isten úgy dönt, hogy mondjuk kivesz az életből most, akkor hiába ígértem meg azt, hogy ez meg az lesz.
3: Nem tudtam ezt elmondani neked, hogy akkor, amikor mi erről beszéltünk, akkor én hogyan értettem, én bízok az emberekben. Feltételezhetően, hogyha 10-ből egyszer bejött, akkor már úgy is megérte. És én erről az oldalról próbáltam megközelíteni ezt a dolgot.
1: Ez jó.
3: Nem tudom, hogy te ebben hogyan látod.
1: Úgy gondolkozom, hogy mindig igyekszem a legjobbat feltételezni, sőt, bele is látni a másik emberbe, sőt, azt is gondolom, hogy ha elkezdjük bele látni a másik emberbe a lehető legjobbat, az meg is jelenik. De közben megcsaljuk magunkat is, egymást is, és ezt gondolom, a Jóisten pedig nem csal meg minket, tehát az, úgy amit bízni, ahogyan a Jóistenben lehet bízni, úgy csak benne lehet bízni.
3: Csak a kettőnek nincsen egymáshoz semmi köze szerintem.
1: Na?
3: Az teljesen mást mond. Nem azt mondja, hogy ne bízz emberbe, az embertársaidba ne bízz. Ez nem ezt jelenti, legalábbis ahogy én gondolom. László, te hogy látod?
2: Hát,
3: hogy
2: ez a... hogyha megállapodok velük, akkor
1: várhatjuk, hogy
2: de nem,
1: ne is tartjuk.
2: De az én életemet nem tehetem más emberek kezébe.
1: Na például.
3: Az egy dolog. De...
2: Tehát, hogy ne csináljunk olyan szerződéseket, megállapodásokat bárkivel, hogy emberek kezeljenek bennünket.
3: De akkor az,
2: de
3: azt
2: az
3: jelenti,
2: életünket azt...
3: Hogy megbízom a másikban, azt mondom, hogy akkor itt és itt találkozunk, megbízok abban, hogy ő is ott lesz. Tehát persze, nem fogom feltételezni azt, vagy nem fog az eszembe sem jutni, hogy ő nem jön el, vagy nem fogja betartani azt, amiben mi megegyeztünk. Vagy hasonló lehet az is, amikor hogy valaki fizet, vagy nem fizet. És akkor ez is egy olyan bizalom a másikkal szemben, amit én általában megadok.
1: Persze.
3: És egy jó párszor már megjártam.
1: Magamról én is azt gondolom, hogy egyébként bízom, de amúgy meg mégiscsak ott van bennem, hogy az ember ember. És én magamból is kiindulva, hogy annyi mindent ígértem. És sokszor az ember már úgy is ígért, hogy közben, ha nagyon őszintén, nagyon mélyen belenéztem volna magamban, már amikor kimondta a szám, hogy igen, igen, majd ez és ez lesz, már akkor tudtam elvileg mélyen belül, hogy nem úgy lesz. De azért mondja a száj. Most már törekszem arra, hogy legalább próbáljak ránézni magamra is kívülről, és legalább ne mondjak olyat, amiről már menet közben is tudom, hogy hát nem biztos, hogy úgy lesz. Hát meg tulajdonképpen nem ígérhetek olyat, nem is én rendelkezem saját magammal, nem? Tehát ha most én bármit megígérek, de a Jóistennek más terve van, akkor hogy jövök én ahhoz, hogy az Isten nevében ígérjek a saját testemmel, lényemmel kapcsolatban valamit? Én nem ígérhetek. Szándékom lehet. Mondd, hogyha félrebeszélek.
3: Nem, én nem tudom, hogy itt hogyan kapcsolódik az emberhez való bizalom és az Istenhez való bizalom, a kettő én úgy érzem, hogy különbözik.
1: Istenben lehet csak úgy bízni, ahogyan emberben nem. Ebben így megegyezhetünk?
3: Mindenféleképpen, de akkor itt ezt pontosan azt erősítetted meg, amit az előbb mondtam, hogy a kettőt külön kell választani.
1: Igen. Hát emberekben valami szó kellene rá, hogy mit lehet. Hát bízni, bízunk, oké, így egyszerűen.
3: Az Úr vezet, az emberek nem vezetnek, legfeljebb megvezetnek.
1: A Zsoltárokban van olyan, jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Na, mit szóltok ehhez?
2: Így van.
1: Akkor most hátradőlünk egy picit, és utána visszajövünk. Mindjárt folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Folytatjuk a beszélgetést. Megbocsátás. Megbocsátás kapcsán szeretném kérni, hogy gondolkozzunk egy kicsit közösen. Elkerülhetetlenül benne kell, hogy legyen szerintetek az életünkben az, hogy megharagszunk valakire, és utána megbocsátunk? Vagy pedig oda kellene eljutnunk, hogy eleve elfogadjuk a másik embert? Tehát mindenképpen benne van az életünkben az, hogy megharagszunk? Ti mit mondtak?
2: A megbocsátás szót kellene valamilyen formában definiáljuk. Ugye ez azt jelenti, hogy valamilyen sérelmet szenvedtünk el, és akkor legyen az valakitől, vagy valamitől, ezt valamilyen formában rávetítjük valakire, és akkor utána azt mondjuk, hogy megbocsátunk.
1: És milyen érdekes, hogy most ezt mondtad, akkor jutott eszembe, hogy sokszor hallunk olyat, hogy valaki megharagszik a jó Istenre, ugye? Mert rávetíti ki, hogy miatta van ez az egész.
2: Ez nagyon sokszor megtörténik. A saját családomból is volt egy hasonló eset, egy tragédia kapcsán. A szülők elfordultak Istentől. Megszakították a kapcsolatot.
1: Igen. Ha ezt megenged az a jó Isten, vagy akkor...
2: Lehet így is mondani. Ezt? Nem mondták ki soha. Nem hallottam soha tőlük ezeket. Egyáltalán beszélni erről. Nem mentek templomba, és így lehetett észrevenni azt, hogy valamilyen formában elfordultak.

0: A megbocsátásról akkor annyit, hogy nehéz megbocsátani tisztán. Miért mondom ezt? Azért, mert hiába dönti el az ember, hogy megbocsát, attól még a szervezet, az elméje emlékszik a dolgokra, és nem tudja törölni. Bármennyire is próbálja ezt olyan mederbe terelni, hogy igen, minden rendben van, megbocsátottam, minden jót kívánok annak, aki engem bántott, és mégsem így működik. Így van. Tehát pontosan nem lehet csak annyit mondani, hogy megbocsátok, és mondhatod reggeltől estig is. Van egy bizonyos pont, amikor ez a megbocsátás megtörténik. Na. És azt kellene meghatározzuk most így közösen, hogy mi az a pont, amikor tényleg megtörténik ez bennünk is, és egyáltalán kifele is, mert én azt tapasztaltam, van egy személyes esemény, ami a megbocsátással nagyon összefügg. Azt már nem is tudom, hogy egyáltalán meg kellett volna-e haragudni, vagy felbőszülni. Ezt nem tudom most megítélni, de ez megtörtént, sőt...
1: Elmondod?
0: Nem. Bosszút is szerettem volna állni valamilyen formában. Tehát rosszat akartam volna a másik félnek, és aztán ez így lassan így letettem ezekről a dolgokról, és azon gondolkoztam, hogy mindennek úgy kell történnie, ahogy történt. És utána én beláttam, hogy ennek ténylegesen így kellett történnie.
1: Na hát ez így mind jó, de maga a folyamat egyébként megvizsgáljuk, azt is tudod folytatni utána, hogy maga a folyamat, sokan azt mondják ma például, hogy engedd át magadonnal, mit tudom én, mit a haragot és a mérget, ne tagadd meg, hanem engedjük át magunkon, de valóban?
0: Van egy ilyen hozzáállás, hogy igen, nem szabad ellene dolgozni, mert akkor az csak még jobban megerősíted azokat a dolgokat, amelyek benned.
1: De én nem az elhazudást mondom, hanem...
0: Ez nem hazudás, hanem egyszerűen, igen.
1: Na, hanem, hogy elvileg nem az van, hogy létezhetne egy olyan életforma, amiben tulajdonképpen nem szeretettel kellene lennünk, és nem ítélkezni. Én nem mondom, hogy én ezt meg tudom csinálni,
0: van,
1: de...
0: Van egy hirtelen harag például, amit nem tudom, ki lehet-e küszöbölni. Tehát ami egy pillanat. De vagy ha annyira jelen tűz, vagy annyira mondjuk csendben vagy, hogy ez nem történik meg, bármilyen esetben sem, akkor...
1: De mondjunk egy példát, Jézus például bement a templomban, és ott tűzzel, már hogy én így mondom, hogy tüzesen kiűzte az árusokat, mindenkit felborogatta az asztal, de ő nem dühös volt, hanem heves, nem?
2: Igen, nem, ő csak azt csinálta, amit Isten mondott, amit az atya, tehát ez nem az ő akarata volt. A templomban nem volt szabad pénzzel foglalkozni egyáltalán, ezt le volt tiltva.

0: Bibliáról másképpen.
1: Ez a megbocsátás még összekapcsolódik azzal a témával is, hogy bocsássatok meg nékik, Uram, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, ami egy másik téma ugyan, de ez a kettő így együtt lehet kerek.
2: Most János leveléből, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Benne is van az imádságban is, hogy nekünk kell megbocsátani. Tehát tulajdonképpen, ha én megbocsátok neked, Laci, akkor meg van bocsátva az, amit velem szemben tettél.
3: Hát ez az úgynevezett aranyszabály, igen. De egyébként... Én is ezt akartam kérdezni, hogy igen, most a bocsánat, arról, hogy mi nekünk bocsássanak meg, vagy mi bocsássunk meg másoknak, ez nem ugyanaz.
2: De egyébként is megvan neked bocsátva, hogyha mondjuk nem tudom, ráléptél a lábamra, és eltörted mondjuk a nagy lábujjamat, és én azt mondom, hogy rendben, Laci, megbocsátok. De ha azt mondom, hogy nem, Laci, ezt a nagy lábujjat, én ezt neked soha nem bocsátom meg, akkor is a jó Isten neked megbocsát, ha te kéred, ugye? Az én bocsánatom nélkül is.
3: Hát nem? Én szerintem a bocsánatnak az alaphátere a bűnbánat. Mert csak akkor bocsátja meg Isten, hogyha bevallod, hogy igen, bűnt követtem el. Ha nem, akkor miért bocsássa meg?
1: Jó intézmény a gyónás.
3: Hát szerintem attól függ, hogy hogy csinálják, de az, hogy gyónás...
1: Hát úgy csinálják, hogy elmondod a bűneidet, igen. És utána feloldoz a pap.
3: Hát igen, meg az, hogy együtt vagy mennyi, vagy ilyen egyházi rendszerben, ez egy dolog, de a Bibliában is egyértelműen mondják van meg az apostolok is, hogy mindig be kell vallanunk a bűneinket.
2: Tehát a bűnbánat, ez így, akkor ebben megegyezhetünk, hogy ráléptél, eltörted a lábujjamat, megbántad, kéred a Jóistent, hogy bocsásson meg, és ha én életem végéig is minden nap felhánytorgatom neked, hogy Laci, ne ez a lábujj, ez miattad ilyen görbe, akkor is neked megbocsáttatik.

0: saját magunknak ártunk azzal, hogy haragszunk.
1: De mégis haragszunk, mert nézzük meg most őszintén magunkat, néha haragszunk?
0: A pillanatnyi szituációban biztosan igen, tehát valamilyen forma, nem tudjuk elkerülni.
1: És akarjuk elkerülni? Ezt is hadd kérdezzem magunktól.
0: Igen.
2: De ez olyan, hogy hát rengeteg olyan dolog van, amit elkezdünk gyakorolni, és megszokjuk, és aztán meg tudjuk csinálni.
0: Tehát így van, ez egy bizonyos fejlődés az embernek, hogy hogyan figyel oda ezekre a dolgokra, mint ahogyan feltételezhetően mi is egészen sokat.
1: Igen, és akkor ebben lehet fejlődni. Na de akkor tényleg maga ez a folyamat akkor hogy néz ki, hogy például ha megharagszom, nagyon sokan azt mondják, hogy akkor át kell engedni magunkon azt az érzést.
0: De ezt azért mondják, mert egészen egyszerű oka van, hogy minél jobban ellene teszel, vagy ellene gondolkozol, vagy ellene fordulsz, igen, annál jobban megerősíted azt az érzést, vagyis magát a...
1: Hát nem tudom, minél jobban ellene, vagy pedig inkább, hogy mire teszem rá a figyelmemet. Ha jó Istenre teszem a figyelmemet, akkor már nem olyan nagy a megharagvás, nem? Rálépett Laci a lábára, elnézést, most ez a lábújas példa, csak most maradok ennél, ráléptél. Fájt, de nem az jut eszembe, nyilván nem akart nekem rosszat, Laci eltörte, és de hogy haragszom, én most nem teszek rosszat magamnak, meg neked, hogy most itt elkezdjek haragudni, és az de mondjuk aztán másnap, ha figyelmetlenül megint rálép, megint eltöri a másikat is, akkor se haragszom, és nem mondom azt esetleg, hogy Laci, hát tegnap eltörted az egyik lábujjamat, ma meg a másikat, most egyszerűen légy már, légy szíves, figyelmesebb. Nem, akkor se haragszom, és harmadnap bejövök, és akkor meg mondjuk a kis ujjamat oda zárja az ajtóval, és akkor az is törik. Nem
0: hát
1: haragszom.
0: Most attól függ, hogy ezt, ugye ha véletlen, és tényleg a véletlenek egybeesése,
1: hát,
0: akkor
1: utána
0: akkor
1: a fejembe ejt egy tányért is.
0: Hát most feltételezhetően nem akaratból fogja a fejet.
1: Hát nyilván nem, de megharagszom. Én azt a megharagvást kérdezem, hogy akkor bennem születik mondjuk egy indulat, hogy nem igaz, hogy minden nap valamimet össze kell törni, én ezt vizsgálom most itt, vagy pedig egyszerűen minden nap tudok olyan szeretettel lenni, hogy ez egy csoda maradjon itt, hogy milyen érdekes dolgok történnek
0: az
1: itt.
0: Az előbb mondtad azt, hogy elengeded magad, vagy átengeded magadon ezt hát az érzést. Ez nem egy rossz gondolat. Rossz. Az, hogyha szembeszállsz egy bizonyos dologgal azzal, hogy most haragszom, és én ezt most meg akarom szüntetni, és ezt görcsösen akarod, hogy most akkor én nem haragszom, akkor sokkal jobban megerősíted magát a...
1: De vizsgálgatni magát azt, hogy átengedem, jó, mélyen haragszom, nem hiszem, hogy ez lenne az út.
0: Pont ez az érdekes, hogyha átengeded, akkor azt észre se veszed. Tehát az egésznek a lényege az, hogy nem ülsz fel erre a gondolatra, nem bontod ki, nem kezded kibontani és elemezni, hanem hagyod, hogy csak átmenjen rajtad, és akkor el is hagy téged az úgymond méreg.
2: Hát igen, de sajnos ez a világ a haragot azt megpróbálja megmenteni. Rengeteg harcos eszközt gyártunk, nem?
1: Hogy
2: a haragunkat végig tudjuk vinni. Szóval ezt nem, Isten meg pont az ellenkező világot akar, ő nem akar harcokat, nem akar harcok, se haragot, egészen az egész világ egyetemen nem akar, nem? Mert a harag után a harc is jön, nem? Vagy csak úgy haragszol, hogy a kapcsolatot megszüntetem, még ha nem is támadom le, igaz, azt az illetőt, akire haragszom, de megszüntetem. Vagyis az egész világból kilépek, mert mindenkit haragszom. Szóval nem, ez egy ilyen.
1: Nem stimmel ez így pedig. Na de akkor ott van például, ment két apostol, hasadás támadt közöttük, nem tudtak megegyezni abban, hogy egy harmadik személlyel együtt menjenek, talán ti jobban tudjátok idézni, vagy valami ilyesmi volt a történet, és végül ketté váltak, és külön mentek tovább, és a Jóisten végül így tudta elrendezni azt, hogy külön hirdessék az evangéliumot két külön területen. De ott közöttük egy nagy zűr volt akkor, én úgy képzelem legalábbis a leírások alapján, hogy összekaptak, és az egyik mondta, hogy de akkor is ide kell mennünk, ezt kell csinálni, nem azt kell, hanem amazt kell, akkor én erre megyek, nem érdekel, a másik meg, én meg erre. hagyjál. És mentek két irányba.
2: Pál apostol és Barnabás. És ott tényleg néha haragudott mind a kettő a másikra, de vissza megtért mind a kettő. Pál is azt mondta, hogy nincs értelme haragudni, még ha nem is úgy viselkedik, mint ahogy én szeretnék, de akkor is mégis testvérek vagyunk, szeressük egymást, szeressétek még az ellenségeiket is. Ezt mondja Jézus, ne haragudjatok rájuk, hanem szeressétek őket.
1: Úgyhogy... De mégis mindig megharagszunk, tehát akkor tulajdonképpen ez kikerülhetetlenül benne van az életünkben, hogy megharagszunk, és a megoldás pedig akkor talán, most te András azt mondod, hogy egy kicsit átengedni magunkon a haragot.
0: Nem tudom, hogy ez egy jó megoldás, de mindenképpen nem fogod felerősíteni, hogyha, ugye nagyon divatos szóval azt lehet mondani, hogy elengeded magát a haragot. Egyáltalán, ha fellépett a harag. Odáig kell eljutni, ahogy az előbb László is mondta, oda kell fejlődni, hogy nincs harag.
1: Nem tudom, hogy az emberileg ez nem lehetséges szerintem, az a gyanúm.
0: Pillanatnyi haragot szoktam saját magamon észrevenni például. Olyan haragot, ami tartós lenne, már nem
1: jó,
0: nagyon
1: hát persze,
0: veszek
1: tartós, az nyilv, oké, igen, de pillanatnyi haragok vannak, és az szerintem kikerülhetetlen. Azért mondtam én ezt a lábújas példát, elnézést, hogy még visszatérek hozzá, hogyha már minden nap valamimet összetöröd mondjuk te, meg mindig valami szerencsétlenség történik, amiből én mindig minden nap szenvedek, egy idő után lehet, hogy azt mondom, hogy na András, most egy hónapig látni nem akarlak. A közelembe se gyere, mert össze-vissza törtél már, és az egy pillanatnyi indulat és harag, hogy András, elegem van
0: ez
1: belőle.
0: Pontosan, ezt kétféleképpen tudnám meghatározni, ezt a szituációt, vagy ezt a reakciót, ez az, amikor kilépsz a jelenből, vagy mondhatom másképpen, megszakítod a kapcsolatot.
1: Mondjuk ez igaz.
0: És abban a pillanatban, hogy megszakítottad a kapcsolatot, abban a pillanatban ott van a harag.
1: Jaj, de
0: jó. A reakció.
1: Ó, ez tetszik. Jó, tehát akkor elvileg mégiscsak, ha folyamatos, imádságos módon élne az ember, akkor lehetséges lehetne az, hogy harag nélkül.
2: Ezt mindenkinek el kell fogadni, hogy Jézus azért jött el, hogy bemutassa ennek a világnak, hogy hogy kell viselkedni, és ha ő meg tudta csinálni, akkor nekünk is meg kell tudnunk csinálni, hogy nem haragszunk, ő se haragudott senkire. Nem harcolt senkivel, tehát ő megmutatta, hogy ez van, tessék, csináljátok ezt, kövessetek engem, jó? Tehát, hogy meg kell mindenkinek próbálni ezt.
0: Az árusokra se haragudott, amikor bementél.
1: Hát azokra sem ránk, tehát mi feszítettük keresztre, és ránk sem haragudott,
2: még sőt. Pilátusra se haragudott, hanem ugye szoktuk mindig idézni. Amikor a kereszten volt már, akkor
1: bocsáss
2: úgy imádkozott
1: nekik.
2: Istenhez.
1: Hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszel.
0: Ennek a mondatnak, ugye ez egy összetett mondat, azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, és a második része pedig len az, hogy mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Én a második részhez ragaszkodnék most egy kicsit, mégpedig len azért, hogy közben jár a bűnösökért az atyánál, de meg is mondja, hogy miért. Azért, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.
1: Nincs bennük tudatosság, nincsenek tudatában annak.
0: Nagyon szép, amit mondtál.
1: Mi történik?
0: Szabolcs, pontosan erről van szó. Nincsenek kapcsolatban az Úrral.
1: De nem is lehettek akkor, hiszen ez volt megírva. Jézusnak ezt kellett beteljesítenie. Tehát akármi történt volna, mindenképpen ez jött, kellett, hogy ott létrejöjjön. Tehát tulajdonképpen az ott lévő szereplők mint egy kellékei voltak annak, csúnyán fogalmaztam most, hogy létrejöjjön az, aminek ott létre kellett jönni.
0: Jézusnak ezen az úton végig kellett mennie valamilyen formában, és ezt valakiknek végighez kellett vinniük, ezt a cselekedetet.
1: Hát ez volt ott megírva. Igen. Idejük adtunk megint, kilátod, és pedig innen indultunk el még korábban. Picit dőljünk hátra, és aztán dőljünk előre. Jó? Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Mindjárt visszajövünk és folytatjuk.

0: a Bibliáról másképpen című műsor. Az aranyszabály kapcsán folytatjuk most a beszélgetést. András, mondtad, hogy először Jézus szavait idézzük.
1: Igen, a hegyi beszédében, ami a következőképpen hangzik: amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták.
0: Ha rá vagyunk hangolódva a Jóistenre, és aszerint gondolkozunk, akkor kell ezt így csinálni, ugye? Mert hogyha egyébként én mondjuk nem vagyok ráhangolódva a Jóistenre, és én egyébként a neveltetésemből, akármilyen hozadékomból, én egy önbántó ember vagyok, és mit tudom én, milyen gondolataim vannak, akkor nyilván ezt nem vonatkoztathatom ide, hogy akkor veled is azt
1: csinálja. Ez a kivétel erősíti a szabályt.
0: De szerintem ez
1: dolog.
0: Kivétel, azt mondjátok, hanem...
2: Azért nevezték el ezt aranyszabálynak. A Wikipédiára kitették, vagyis az egész világ szintjén. Jézus nem nevezte ezt így magának, magában, de mindenki elismeri, minden egyház, hogy igen, ez, akkor is ez aranyszabály, de azért nevezték el, mert kiderült, hogy minden vallás
0: benne van.
1: Tehát az aranyszabály megjelenik más vallásokban, sőt filozófiai tanokban is. Így például a buddhizmusban: ne sérts másokat azzal, ami fájdalmat okozna saját magadnak. Ez ugyanazt mondja, amit Jézus mondott?
0: Ugyanaz, lényegében ugyanaz. Menjünk tovább. Következő vallás szerint, konfucianizmus szerint: amit nem akarsz magadnak, ne tedd másoknak. Hinduizmus szerint: a jó emberek cselekedeteit az irányítja, hogy az jó nekik, ami másoknak is hasznára van.
1: Ez egy kicsit összetettebb, nem? Igen. Ez a megfogalmazás itt a hinduizmusban.
0: Az jó nekik, ami másoknak is hasznára van.
1: Igen, egy kicsit ki van bontva, mintha...
0: Ez még szebb tulajdonképpen, nem? Hogy az jó nekik, igen, ami másoknak is hasznára van.
2: Így van. Tehát, hogy nem csak azt cselekszem másokkal, ami nekem jó, bizony, hanem ami nekik is jó. Igen. Ezt a kettőt össze.
0: Igen.
2: Legyen nekem is, meg nekik is jó együtt.
0: Ilyen jó lenne ezt betartani mindig.
1: És az iszlám, amit mond... Nem lehet igaz hívő senki sem, míg nem szeretné másnak azt, amit saját magának.
0: Igaz hívő, látod, itt igaz hívő.
1: Igen, itt meg kihangsúlyozza azt, hogy az igaz hívő, tehát nem akárkiről van szó, hanem aki igaz hívő.
0: Hát valóságosan, tehát a mély hithez, mint mi is azt mondjuk, hogy ha ráhangolódunk a Jóistenre, akkor van jól minden.
1: Akkor minden rendben van, jól mondom.
0: Na, azt mondod, judaizmus?
1: Igen.
0: Szeresd fele barátodat, mint tenn magadat.
1: Ez milyen szép. Ugye, hát ez a Bibliában van benne.
2: Hát ez már Mózes rögzítette neki.
0: Na, de ehhez is az kell tényleg, hogy rá legyünk hangolódva a Jóistenre, mert van sok olyan ember, akinek azzal van gondja, szerintem nekünk is, ha megvizsgáljuk, biztos volt már, vagy van, vagy lehet azzal gondunk, hogy elfogadjuk-e saját magunkat, minden szempontból szeretjük-e saját magunkat.
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert sokszor megfeledkezünk erről.
0: Megbocsátunk-e magunknak?
1: Hogy egyáltalán megbocsátunk-e magunknak, és szeretjük-e saját magunkat? Ez megint egy kulcskérdés.
0: Laci?
2: Egyet hadd tegyek hozzá, hogy én azzal szoktam gondolkodni, hogy ne csak azt csináljuk, ami a másiknak jó, hanem ami az egész világ,
0: igen,
2: amit szeretnénk, az egész világ csinálna. Igaz? Mert miért csak egy emberrel viselkedjünk, vagy foglalkozunk? Tehát olyat ne csináljunk, amit nem szeretnénk, hogyha az egész világ csinálja.
1: Akkor te kiterjesztetted most az aranyszabályt, és itt mindenkire, hát, úgymond.
0: Az utolsót még megnézed, Laci, kérlek, amit hoztál. Tehát néztük, hogy egy-egy vallás szerint az aranyszabály hogy néz ki, és egy még van, amit ide, Laci, kikészítettél.
2: Ez a zoroasztrizmus: ami kellemetlen neked, azt ne tedd másokkal.
1: Még legyen is ez a végszó?
0: Hát,
1: ami kellemetlen neked, azt ne tedd más. Ez olyan nagyon egyszerű és szép.
0: Ha a Jóistenre vagyunk hangolódva, akkor, mert ha onnan lekapcsolódunk, akkor az ember össze-vissza csinál mindent, és akkor ezt hisz, azt hisz,
1: Igen, de ez más
2: parancsolatban is ez az utolsó parancsolat, hogy ne tegyünk semmit fele barátainkkal, amit ők nem akarnak.
1: Úgyhogy. Így van. Én meg azt mondanám, hogy legyünk jelen, és akkor minden rendben van, vagyis kapcsolódjunk.
0: Maradjunk hát ma ennyiben? Jó, örülök, hogy összeültünk. A Bibliáról másképpen című műsorra szólt. Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs beszélgetett, és az aranyszabályról beszélgettünk így legvégül, sőt, azt emeltük ki innen, hogy ami kellemetlen neked, azt ne tedd másokkal. Maradjunk így ennyiben? Bólintottatok akkor hát?
2: Úgy legyen.
0: Úgy legyen.

0: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: A mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban védelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz

0: köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a magyar lakosság korrupcióval, integritással és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatait és percepcióját vizsgáló felmérés eredménye szerint a korrupció a legsúlyosabb problémák közé tartozik Magyarországon. A megkérdezettek háromnegyede szerint jelentősen vagy rendkívül elterjedt a jelenség, mondta. Az elnök szavai szerint a kutatás legfontosabb üzenete az, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Amikor magas a vízállás, akkor sok az úszadék, zavaros a víz, most viszont a folyó több szakaszán a csónakból simán lehet látni a meder alját. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje továbbra is nagyon alacsony, bár a következő napokban lesz egy kisebb emelkedés, de aztán újra megy lefelé a vízszint. Akkor lesz igazán nagy a baj 2027 tavaszán és nyár elején, ha télen a Duna vízgyűjtő területén nem lesz elég hó és csapadék. Vádat emeltek emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt egy román férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert, közölte a Pest megyei főügyészség. A közlemény szerint a vádlott 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlott 2023 tavasza óta bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkájáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott. A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle. A Pest megyei főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indítványozta.
1: Időjárás.
0: Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
4: Egy anyának a bátorsága a gyerekeihez kapcsolódik, hogy ott például...
5: Biztos, hogy összefüggésben van.
4: Ott van a legnagyobb bátorságod a gyermekek körül?
5: Szerintem igen.
6: Friderika énekesnő.
4: Hogy ott bármire képes vagy.
5: Hát azt hiszem igen.
6: Vastag Csaba.
7: A bátorság meg a hülyeség és a naivitás nagyon sokszor mást jelentenek, de nagyon sokszor egyébként meg kéz a kézben járnak. Tehát most két példát tudok mondani. Amikor az egész zenélést elkezdtük csinálni még annak idején kiskoromban, nem tudom, hogy akkor hogyan lehettem ennyire bátor, ennyire hülye és ennyire naív,
4: hát ez hogy, csodálatos
7: hogy ezt így tulajdonképpen az esélytelenek nyugalmával tudtuk csinálni.
4: És pont így volt, jól látod, tehát visszanézve, igen. Akkor így kell csinálni, mert így lehet akkor.
7: Nagyjából én úgy csináltam szerintem, hogy nem volt B-tervem és nem volt olyan más menekülő útvonal, amit tudtam volna ezen kívül kigondolni, vagy amifelé tudtam el menni, hanem csak ezt az egyetlen megoldást láttam, hogy valahogyan zenélnem kell.
6: Szigeti Ferenc a Kártágó együttesből.
8: A bátorság mögött nagyon sok szóval majré is szóval látszak. Az ember, szóval próbál az ember határozottan mutatkozni.
4: Hát igen.
8: Ez már fontos, hogy ebben hogy lép föl, és hogy milyen mennyire magabiztosnak tűnik. Ezt nevezhetem szakmai rutinnak, hogy idő után kell az embernek úgy fellépne, hogy magabiztosak látszódjon, még akkor is, ha nem vagyok az belül, de akkor is úgy azt kell mutatni, mert akkor azt elhiszik, és mögöttem a zenekar is tudja, hogy akkor Feri, te döntöntsél, és akkor én döntök, és akkor az van.
6: Takács Eszter, dalszerző, énekes.
9: Szerintem inkább azoknak nehéz, akik bármilyen féltésből nem mernek önmaguk lenni, vagy nem merik kiteljesíteni saját magukat, megélni azt a valóságot, azokat az álmokat, önmaguk tehetségét, amit leszületéskor megkaptak, és amiben akár felmenőik is akadályozhatják őket a túlzott féltéssel, akármivel, és nem merik a saját életüket élni.
3: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Bátorság kell ahhoz, hogy mondjuk az ember felfedje saját magát kapcsolaton belül, hogy egyre inkább tudj teljes egészében Csaba lenni otthon, házasságban.
2: Szerintem, na ezek nagy bátorságok és az önfeladás, meg a magadnak a teljesen kinyitása az, amihez egyrészt fel kell szemlőni.
3: Vastag Csaba.
2: Másrészt meg kell hozzá önbizalom is, mert anélkül nagyon nehezen megy. Harmadrészt kell az önismerete, vagy ismerete, hogy nem vagyunk tökéletesek egyikünk sem, és hogy a hibáink, amit lehet, hogy mi felmerítünk, hogy akkora hatalmasak, lehet, hogy másnak a szemében nem is olyan hatalmasak. És valószínűleg akkor tudjuk a másikat a legjobban ismerni, hogyha hagyjuk azt, hogy ő is megismerje minket ilyen teljes valónkban. Szóval, de ehhez viszont tényleg kell bátorság. Illetve az is egy jó kérdés, hogy van-e az embernek egy olyan teljesen önálló, önmagára jellemző, csak saját magával megbeszélendő, legbelsőbb köre, egyrészt, hogy ez létezik-e, másrészt, hogy ebbe kell-e beengednünk bárkit, mert ha viszont nincsen egy titkunk se, akkor az egy nagyon-nagyon nagy feladást igényel. Harmadrészt, hogyha ide beengedünk valakit, akkor ki legyen az. És az esetemben én úgy gondolom, hogy ebben nagyon kevés ember fél bele, tehát igazából mindenkinek nyilván egy legjobb barátja, meg a szüleink, meg ilyesmi, de valószínűleg ezt logikusan egy emberrel fogod megosztani az életedben majd, aki legközelebb áll hozzád.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Bátorság kell, hogy amikor megismerkedik két ember, összeházasodnak hogy friss házasok, hogy bátorság kell, hogy teljesen átad magad, megnyisd magad, feltárd magad. Hogy...
2: Az abszolút. Ezek olyan dolgok, amik évről évre bontakoznak ki.
3: Friderika énekesnő.
2: Főleg úgy, hogyha esetleg némi frusztráltsággal ment vele valaki a házasságba. Szerintem mindenkinek vannak frusztráltságai, úgyhogy kisebb-nagyobb. Így van, föltárulkozni, megmutatni, vagy nem is megmutatni, hanem egyszerűen a helyzetek, az élethelyzetek, az életkor sajátosságai, amit hoznak, hogy tudjuk megoldani, és a cél az, hogy együtt, közösen, mint a gyémánt, hogy csiszolódunk, és akkor egyre szebb történeteink vannak, közös történeteink, amik nem szétválasztanak, hanem összehoznak. Nyilván vannak problémák, nem egy felhőben élünk mi sem, de valahogy ezek a problémák, ahogy megoldódnak, bátor tettekkel, sokszor bátorság kell ehhez, akár egy bocsánatkéréshez szerintem bátorság kell, lelki erő, gerincesség elkezdeni a helyreállítást, a dolgoknak a helyrehozatalát, tehát hogy ezek a történeteink, ami most már lassan 30 éve íródik a mi életünkben, ezek összehoznak bennünket, és ez egy nagyon jó dolog.
3: Takács Eszter, dalszerző, énekes.
4: Szerintem csalódni azt inkább az ego tud, vagy tehát, hogy a lelkünk jó, az... A lelkünk nem biztos, mert a lelkünkkel fel tudjuk mérni, hogy mi az, ami az egóhoz tartozó, vagy tartozék, és mi az, ami egyfajta feltétel nélkül elfogadást jelent, és látni a másik ember működésébe, hogy miért nem úgy működik, ahogy mi szeretnénk, és azt megérteni, elfogadni, akkor úgy könnyebb ezekből a sebződésekből is rendbe jönni, és továbbvinni azt a fényt, ami valójában, aminek értelme van, és ami sokkal tovább mutat a fizikai, vagy akár a jelenlegi életünkön.
1: De jó, hogy mondtad, hogy csalódni az ego tud. Így mondtad?
4: Igen, igen.
1: És az ember lelke, az pedig szabadon szárnyalhat tovább.
4: Igen, mert a lélek tudja az igazságot.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. A korrupció megfékezése társadalmi ügy, hangsúlyozta Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság Tiszta úton kutatási programjának bemutatóján. Bíró Ferenc Pál köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a magyar lakosság korrupcióval, integritással és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatait és percepcióját vizsgáló felmérés eredménye szerint a korrupció a legsúlyosabb problémák közé tartozik Magyarországon. A megkérdezettek háromnegyede szerint jelentősen vagy rendkívül elterjedt a jelenség, mondta. Az elnök szavai szerint a kutatás legfontosabb üzenete az, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Amikor magas a vízállás, akkor sok az úszadék, zavaros a víz, most viszont a folyó több szakaszán a csónakból simán lehet látni a meder alját. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje továbbra is nagyon alacsony, bár a következő napokban lesz egy kisebb emelkedés, de aztán újra megy lefelé a vízszint. Akkor lesz igazán nagy a baj 2027 tavaszán és nyár elején, ha télen a Duna vízgyűjtő területén nem lesz elég hó és csapadék. Vádat emeltek emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt egy román férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert, közölte a Pest megyei főügyészség. A közlemény szerint a vádlott 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlott 2023 tavasza óta bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkájáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott. A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle. A Pest megyei főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indítványozta.
0: Időjárás.
1: Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.

0: Hírportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van olyan személy, aki fel tud bátorítani téged?
2: Kétfelé választom. Az egyik az, hogy...
3: Szigeti Ferenc a Kártágó együttesből.
2: Volt a főnökém a munkáim során, akik azt mondja, Feri, ezt meg kell csinálni.
1: És hétekben
2: meg is. Old meg, igen, meg tudod csinálni, és old meg is megadotta, ez egyik oldal. Másik oldal például a nőim. Ők, akik elhitették, hogy nagyon jó vagy. És akkor mondta, tényleg? Na, az jó. De egyébként mindenképpen inspiráló az, persze. Én is, mikor főnök voltam, egy igazgató, akkor én szerettem dicsérni az embereket. Ez sokkal több energiát szabadít fel a másikban, mint hogyha lecseszem. Adott esetben, ha hibát követlek, az ember elmondja még a hibáját, akkor rögtön utána azt mondom, hogy te figyelj, képes vagy, meg tud csinálni. Tessék szóval, oda menni, állj neki, és még egyszer old meg. És meglátod, jó lesz. És általában sikerül, mindig sikerült az ilyet elérnem. Ezért ugye a kérdésed a válasz, hogy ma már azt hiszem, hogy inkább én vagyok az, aki másokat bátorít és leleketőd bele.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Volt olyan, hogy elszalasztottál az életben valamit amiatt, mert nem volt hozzá elég bátorságod?
2: Nem.
1: De jó.
2: Nagyon
1: jó.
2: Nem, sőt, azt gondolom, hogy túl bátor voltam.
3: Friderika énekesnő.
2: Egy bizonyos szituációban, ami a mai napig is talán stigmatizál, de én úgy vagyok vele, hogy nekem annyira szükségem volt akkor a túléléshez, és ahhoz, hogy én nekem normális házasságom legyen, családom legyen, gyerekeim, jövőm, hogy az éneklésemet tudjam folytatni. Tehát nekem egy olyan radikális ideológiai váltásra volt szükségem, megerősítésre, biztonságra, hogy akkor abban az időben, amikor már az ismertség is nagy volt, és ugye megismertek a Kinek mondjam el vétkeimet dallal, ez a fajta döntésem megosztást okozott, és ennek mai napig érzem előnyét, hátrányát.
1: Ez a fajta döntés, az mire mondott pontosan?
2: Hát konkrétan az én megtérésem, a hitem, amit kaptam, nem otthonról hoztam, a szüleim ateisták, és...
1: Ők valaha elfogadták egyébként ezt, vagy sohasem?
2: Most már.
1: Most?
2: Tényleg? Igen, de a családban óriási nagy tragédiát okozott. Nem, egy kicsit előbb.
1: 20 kicsit, év után,
2: igen, talán akkor, amikor látták, hogy gyerekeket vállalunk, és látták, hogy vagy látják a mai napig is, hogy neveljük őket, és ez.
1: És 20 évig pedig egy távolságtartás, egy olyan,
2: az első évek távolságtartást jelentettek.
1: Sőt, szinte őrültként néztek rá, hogy nem vagy normális.
2: Így van, okos, értelmes lány, karrier, minden amit egy ember kívánhat, így van, a világot jelentő deszkák ott vannak, és hogy hozhat ilyen döntést? Nekünk olyan szüleink voltak, meg olyan nagyszüleink, akik teljesen el voltak idegenedve ettől, de nem tehettek róla, mert egy olyan világban éltek, amiben ezt nem is lehetett elérni. Vagy azt mondták, hogy hát akinek ilyen hívő, meg nem tudom micsoda, hát szegény, ilyen gyenge lelkű, most mibe kapaszkodjon, magadban kell bízni. És ugye most meg azt mondjuk, hogy mert megértemled. És szóval, hogy,
1: hát
2: hogy az a rendszerváltás...
1: Mi azt mondjuk, hogy kegyelemből van.
2: Így van, de ezt nagyon sokan nem értik, szóval, hogy az mit jelent.
1: A világ mondja, hogy megérdemled. Na hát és így akkor van. Most mit mondanak most a szülők például, hogy amikor most már elfogadják, hogy mentek vendégségbe, akkor jó, most már elfogadjuk, hogy ilyenek. Furcsa, így valahogy?
2: Azt hiszem, hogy itt is mi is engedtünk egy picit, meg ők is engedtek, nyilván a békesség kedvéért, de tudják, hát vannak olyan helyzetek, amiket a hétköznapok hoznak, mit engedek megnézni mesébe, mit olvasunk, mi este szoktunk imádkozni, az anyukám így hallgatja, akkor kekeckedik néha így az unoka, meg ugye a nagymama, mert a nagymama nagyon erős, és akkor így egy kis szócsata, de valahogy őtőlük, a gyerekeimtől másképp veszi, mint tőlem, én azért mindig még kislány maradok, így 50-en túl is, és az apukám lágyabb, és azt gondolom, hogy a férfiak lágyabbak, könnyebben beveszik ezt az egész dolgot. A hölgyek nagyon-nagyon megerősítették magukat, de azért, mert ugye nagyon sok dolguk van, nagyon sok feladatuk van a munka mellett, a család, menedzselés és stb. És a teher egy ilyen páncélt rak rájuk, és átveszik a nadrágot, miközben szoknyát kéne továbbra is hordani, mert nagyon elegáns és nagyon jól áll a hölgyeknek. A látság, az a nőiességnek az egyik gyönyörűsége, amikor az apa leszíd jogosan, de oda bújhat a gyerek, és meg tudod vigasztalni, és nem az apa ellen beszélsz, hanem az isteni kegyelmet, szeretetet tudod képviselni. Szóval, hogy ezt látják a szüleim, és az apukám érzékenyebb, úgymond az isteni dolgokra, de én azt gondolom, hogy a páncél alatt az anyukámnál is dolgoznak a motorok, és amikor ideje van annak, akkor biztos vagyok benne, hogy nem lesz gát, nem lesz akadály.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szigeti Ferenc a Kártágó együttesből.
2: Nem vagyok túl bátor, szóval most ez...
3: Azt mondod magadra?
2: Igen, szóval hogy mondjam, most ez nem szakmailag értem, hanem mondok egy példát. Én nagyon félek a repüléstől.
3: Hát mert nincsen szárnyunk. Hát így aztán, ha kidobnak minket valahonnan is
2: repülünk. Igen, nem arra teremtettek, hogy repülünk, de mondjuk ez tényleg félek a repüléstől. Még mai napig is, meg hát rengeteg szerepültem. Szóval 1971 óta, 71-ben a akkori Corvin együttesbe játszottam még, egy másik zenekarunk volt, és az első külföldünk Moszkvába vezetett, és egy négy motoros propelleres gép volt. Nagy gép, egyébként a nagy gépnek számított akkoriban, az 18-as, de hát ez ilyen, ma már viccesnek tűnt, de hát ugye nem úgy szállt föl, hogy ma egy ilyen sugár, hanem ment fölfelé, befögött minden, remegett az összes szárnya, és hát én összeszorult mindennel, gyomorral, mindennel ültünk ott, tudom, két vagy három barát, nem tudom, mennyit repültünk. Aztán ezt követően számtalanszor jártunk. Én például 8-szor voltam turné hosszú, 2,5-3 hónapos turnékon a Szovjetunióban. És ott meg nincs más lehetőség, tehát mintha egy 800-1500 kilométerre városok között csak repülővel lehetett menni, és ugye ezek a belföldi járatok, néha csak a fagytart tudta össze őket, rozogva gépekkel repültünk. Mert szörnyű volt, szóval visszatérve a bátorságra, szóval nekem mindig nagyon össze kell magam szedni, hogy fölmegyek ülni repülőre, és megéltünk még kényszerleszállást, megéltem azt, hogy egyszer Taskent fölött, sosem nem fogom elfelejteni, Taskentbe repültünk valahonnan, és már közeledtünk a városhoz, és a pilóta bemondta, hát oroszul persze, de hát én tudok oroszul, mert egyrészt tanultam is középiskolába, meg ugye a szovjetben muszáj volt beszélnem, zenekarvezető is. Bemondta a pilóta, hogy hölgyeim és uraim, 15 percről leszállunk Taskentben, de a város fölött vihar van, úgyhogy egy kicsit dobálni fogja a gépet a vihar. Elnézést kérek, nem lesz olyan baj. És akkor a pilóta ugye nem azt csinálta, ami általában ilyenkor szokott repülők, mondjuk itt van a város, és akkor jön a gép, és szép lassan ereszkedik le, és ugye leszáll. Hanem azt csinálta, itt van, itt volt Taskent, hogy volt, és akkor így jött a repülőgéppel, és akkor egész fölé szállt, és itt ilyen zuhanó bombázóval, én innen lefelé, mert ugye azt találta ki, hogy minél gyorsabban repüljön át ezen a viharzónán. És akkor egyszer csak, mikor jóra butul, hogy éjszik, sikoltozás, üvöltözés, kirepültek a hajzéből. Még emlékszem, még olyan tyúk is volt, aki röpködött, mert valaki, ugye ez helyi járatokon mindenféléket fölvisznek, kecskét, tyúkot, minden volt meg, amit tudszunk, a mély nyomok ott álltak a folyosón például, a nagy ládáink. És fogta, hogy így ment, függőlegesen, üvölt, és akkor ide jöttek egy ilyet csinált, és így puffi, dobált is leszállt a gép, és akkor azt mondta, ha én innen vonattam, az amelyek én soha többet nem vagyok főrepülőre.
3: De mégis felültél.
2: Hát aztán igen.
3: Lehet, hogy igazán például egy anyának a bátorsága a gyerekeihez kapcsolódik, hogy ott például...
4: Biztos, hogy összefüggésben van.
3: Ott van a legnagyobb bátorságod a gyermekek körül?
4: Szerintem igen.
5: Szerintem igen.
6: Amikor az egész zenélést elkezdtük csinálni még annak idején kiskoromban, nem tudom, hogy akkor hogyan lehettem ennyire bátor.
2: A bátorság mögött nagyon sokszor a mai rész is van, látszak. Az ember, szóval próbál az ember határozottan mutatkozni.
7: Szerintem inkább azoknak nehéz, akik bármilyen féltésből nem mernek önmaguk lenni, vagy nem merik kiteljesíteni saját magukat, megélni azt a valóságot, azokat az álmokat, önmaguk tehetségét, amit leszületéskor megkaptak, és amiben akár felmenőik is akadályozhatják őket a túlzott féltéssel, akármivel, és nem merik a saját életüket élni.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Oly, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
1: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexoblock, fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
6: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
7: Uriah Heep búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
1: Reklámot hallottál.
7: Tudni október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
1: Reklámot hallottál.
8: Friss információ.

0: sajtótájékoztatón. A bécskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. A korrupció megfékezése társadalmi ügy, hangsúlyozta Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság Tiszta úton kutatási programjának bemutatóján. Bíró Ferenc Pál köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a magyar lakosság korrupcióval, integritással és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatait és percepcióját vizsgáló felmérés eredménye szerint a korrupció a legsúlyosabb problémák közé tartozik Magyarországon. A megkérdezettek háromnegyede szerint jelentősen vagy rendkívül elterjedt a jelenség, mondta. Az elnök szavai szerint a kutatás legfontosabb üzenete az, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Amikor magas a vízállás, akkor sok az úszadék, zavaros a víz, most viszont a folyó több szakaszán a csónakból simán lehet látni a meder alját. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje továbbra is nagyon alacsony, bár a következő napokban lesz egy kisebb emelkedés, de aztán újra megy lefelé a vízszint. Akkor lesz igazán nagy a baj 2027 tavaszán és nyár elején, ha télen a Duna vízgyűjtő területén nem lesz elég hó és csapadék. Vádat emeltek emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt egy román férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert, közölte a Pest megyei főügyészség. A közlemény szerint a vádlott 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlott 2023 tavasza óta bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkájáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott. A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle. A Pest megyei főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indítványozta.
1: Időjárás.
0: Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban.
4: Vastag Csaba.
5: Tulajdonképpen az improvizáció az egész életem, hogyha azt veszik.
4: Friderika énekesnő.
6: Semmire nem tudsz felkészülni.
4: Szigeti Ferenc a Kártágó együttesből.
7: Az improvizáció egy kicsit... Ha jól megy, akkor magabiztossá is teszi az embert.
4: Takács Eszter, dalszerző, énekes.
8: Végül is ez is egy ilyen helyzet, most, ahogy beszélgetünk.
9: Nem tudod, hogy mi következik. Hogy érzed most magad tényleg ebben, hogy egyszer nem lehet tudni, hogy itt mi következik?
8: Nagyon inspiráló.
9: Na, tessék.
7: Szóval az improvizáció az tulajdonképpen egy része a kreativitásnak, sőt, szerintem nagyon fontos része a kreativitásnak. Az improvizáció a zenében jelent egyfajta rögtönzést, ugye? De a másik, szóval sok minden más területen is nagyon sokszor kell úgy improvizálni, hogy kitalálni, gyorsan feltalálni, adott pillanatban, abban a pillanatban megoldani problémákat, vagy megoldásokat találni.
9: De valószínűleg ezt lehet egy kicsit tréningezni is magunkat, nem, hogy van, aki ebben jobb, hogyha folyamatosan mindig fel van rá készülve, például lehet, hogy te is, hogy mindig váratlan helyzetek meg kell oldani. Igen. Színpadi emberek egyébként is lehet, hogy ebben különösen jók, hogy ott aztán mindig történik valami.
7: Igen.
9: Sőt, lehet, hogy valaki szereti. Például lehet, hogy te is szereted is. Mindenben valamit úgy is kitalálsz. Sőt, lehet, hogy abból még jobban tudsz kijönni egy váratlan.

0: helyzet még valami olyan csodálatosságot teremt, hogy utána...
1: Igen, van, igen, jót mondasz, igazad van ebben.
2: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: tükré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Fel vagy készülve arra, hogy nem tudod, hogy mi fog történni?
2: Hú, engem nem is nagyon érdekel, hogy mi fog történni.
1: Nagyon jó.
2: Tehát a...
1: Szereted is ezt?
2: Én nem tudok máshogy lenni. Én mindig is ilyen voltam, egész életemben ilyen voltam. Nem is nagyon szoktam tervezni. Most van az első olyan, hogy...
3: Vastag Csaba.
2: Hogy bármilyen hosszú távú dolgot csináltam. A házasságunk az első olyan dolog, ami bármilyen tekintetben is egy jövőbeli tervet igénylő dolog. De hát engem a holnapon kívül, meg általában inkább a mán kívül nem nagyon szokott érdekelni semmi sem.
1: Most gondolok én is bele, hogy tulajdonképpen lehet, hogy az életvitel, ami az elmúlt évtizedekben téged körülvett, lehet, hogy az is okozta ezt, hogy lényegében mások mindig beírták a naptárba, ezt kell, ide kell menni, oda kell, teljesen váratlan helyzetek, minden nap mindig, és folyamatos improvizáció az egész életed. És ezt mindig tudtad szeretni, mert szerintem van olyan emberfajta, aki ezt nem szereti, hogy végre szeretném már tudni, hogy mi lesz, nem állandóan a váratlan helyzetek.
2: Nem szeretném tudni.
1: De te meg szereted ezt, és akkor így ez egy pont jó helyzet.
2: Nem, én nem nagyon szeretek felkészülni, megmondom őszintén, úgy kb. Semmire. Sőt, gyerekkoromban nagyon sokat játszottam, mert hogy elmentem egy telefonnal, meg egy bankkártyával, de volt csak egy bankkártyával vonatozni. És most nem kell azt gondolni, hogy a bankkártyán nagyon sok pénz volt, mert sajnos egyébként nem ilyen pár, mit tudom, 5-10 000 forintról van szó, tudtam menni vonatjegyet kb. Rajta, és elmentem és beszélgettem emberekkel. Úgyhogy én Veszprémben nőttem ugye fel, felültem a vonatra, és mentem, beszélgettem. Ezzel is, azzal is mindig más emberek jöttek be a vagomba. Idősebbekkel szerettem leginkább beszélni, kifejezetten öregekkel, akik már tudták, hogy mi van. Sokkal jobb dolgokat mondtak, mint amit a fiatalokban volt egy hosszabb távú rálátásuk a dolgokra. Szóval, hogy minden típusú embert mindenkivel akartam beszélgetni. És aztán utána hazamentem, szaludtam, de tehát, hogy ez egy érdekes például.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Portré, Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés. Folytatódik a beszélgetés.
1: Takács Eszter, dalszerző, énekes.
2: Gyerekkorunkban ugye kottából tanultunk, és ez az improvizáció, mint olyan, ez egy ilyen fantasztikus dolog volt, hogy csak a kiváltságosok számára lehetséges. Igen, mert túl kötött volt ugye az, és ugye akkor ragaszkodjunk a kottához, egyetemen is ugye úgy végeztük a karvesz gyakorlatokat, hogy ott akár így azonnali olvasásra, ugye blattolásnak hívják, de ott csak is a kottából minden. Meg az első zongoraórákon is ugye fejből már elkezdtem játszani, nem a kottát kell nézni, úgyhogy...
3: Pedig játszottál volna csak úgy fejből? Csak úgy hát egy jövő dallam?
2: Nem, egy megmutatta a tanárnő a dallamot, és egy pici módosítással, de ilyen akkor lejátszottam, de mondta, hogy ez így nem lesz jó, mert azt kell játszani, ami a kottában van.
3: Egyébként benned van már, bocsánat, csak egy zárójel, az a fajta dolog, hogyha mondjuk egy zongora elé szívesen lősz bármikor, és akkor csak úgy megengeded az ujjaidnak azt, hogy egyszerűen önállóan meginduljanak, és te pedig hallgatod, hogy mit csinálnak az ujjak a zongorával?
2: Igen, most már igen.
3: Ha elképzelünk egy szabad, mondjuk zenei játékot, akár csak mondjuk próbán vagytok, és csak úgy egy kicsit játszotok, vagy olyat, szoktatok olyat csinálni, hogy igen. Csak úgy egyszerűen abszolút. Valami, hát ha születik valami új, és csak úgy nekiálltok, és csak úgy megindul valami, hogy olyankor vajon mi irányítja ezt az egészet, hogy egy ilyen levegőben láthatatlan hangulat?
4: Szoktunk ilyet csinálni különben, valóban, hogy próba előtt kicsit összerázódjunk, valamit elkezdek, egy témát én vagy bárki, és akkor hozzákapcsolunk, és úgy így 5-6 perc, vagy akár 10 percig is így nyomunk valami témát, és az...
3: És nem lehet tudni, hogy mi.
4: Volt már ilyen, hogy született ebből dal, de nem sűrűn. Szóval én inkább abban hiszem, és én úgy dolgozom, úgy írok dalt.
1: Szigeti Ferenc, a Kártágó együttesből.
4: Hogy... De nem is jót mondok igazából, mert neked ebben igazad van, mert... Azt gondolom, hogy a dalszerzés valamilyen felsőbb
3: valamilyen
4: jön valami, igen, nem tudom mi.
3: Honnan?
4: De szóval igen, én azt kezdtem mondani, hogy én gitárosnak nem vagyok olyan nagyon nagy, de én a zeneszerzésben viszont talán szerencsés vagyok, hogy van egy ilyen képességem hozzá, hogy dalokat írjak és gyorsan. Tehát én viszont, ha élök a gitárhoz, vagy akár a zongorához, akkor viszonylag hamar megszületnek a dalaim. A szöveget nem, avval szoktam néha küzdködni, de a dallamot nagyon gyorsan megírom, és ha tetszik, akkor neki látom, és akkor dolgozom, akkor megcsinálom a részeket, akkor gyakorlatilag csinálom egy kész dalt.
3: Úgyhogy... De az is improvizáció, amikor jött tulajdonképpen, nem? Vagy egyszerűen csak elkaptad, hogy hirtelen úgy, az is csak úgy ott van a levegőben, és úgy elkapod, és már játszod is le, de nem is tudod, hogy honnan, csak játszod le.
4: Hát nevezhetjük improvizációnak, és persze, ugye nagyon tág fogalom maga az improvizáció, mert valóban az most is improvizálunk, hogy beszélgetünk, mert ugye te mondasz gondolatokat, felvetsz, én meg válaszolok rá, és akkor te az én válaszomból megint tovább megyünk. Ez is egy improvizáció, a rögtönzés művészete, így mondhatnám.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

Engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Még több mint 32 000 plug-in hibrid jármű zöldrendszámát kell lecserélni a határidőig. Csökkent a költségvetési hiány. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. November 30-áig még több mint 32 000 plug-in hibrid jármű zöldrendszámát kell lecserélni, derül ki a Digitális Magyarország ügynökség közleményéből. Arra kérik az érintett gépkocsi tulajdonosokat és üzemben tartókat, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó hetekre, a rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. 2024. szeptember 1-től már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöldrendszámot. A korábban kiadott zöldrendszámokat viselő plug-in hibrid gépkocsik már csak november 30-áig használhatják meglévő zöldrendszámukat. Szeptemberben 92,8 milliárd forint volt a költségvetés központi alrendszerének hiánya, 210,4 milliárd forinttal kevesebb az egy évvel korábbinál, közölte a pénzügyminisztérium. Az első 9 hónapban a deficit 5262 milliárd forintot tett ki, ebből 2187 milliárd forintot az uniós támogatások előfinanszírozása növelt. A tárca szerint a szeptemberi kedvezőbb adatban szerepe volt annak, hogy több kiadási tétel, köztük a közüzemi szolgáltatások támogatása is alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Állam Kincstár. Az ösztöndíjra a kisgyermeknevelő képzés utolsó két év folyamán tanuló technikumi tanulók, valamint a BA képzésben résztvevő hallgatók jogosultak. A technikumi tanulók havi 59 000 forint, a BA képzésben résztvevő hallgatók havi 125 000 forint ösztöndíjban részesülnek. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezését követően a végzettségnek megfelelő munkakörben helyezkednek el a bölcsődei ellátásban. Az Európai Unió 130 millió euróval növeli a tagállamok drónelhárítási képességeinek fejlesztését célzó támogatását. A pénzt a Frontex, valamint a tagállamok megfigyelési és drónelhárítási technológiájának fejlesztésére és eszközök beszerzésére szánják. Az EU a későbbiekben egy közös uniós központot is létrehoz drónok elhárítását segítő rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések támogatására. Jelentősen szigorítja az alkoholfogyasztásra vonatkozó szabályokat a kezdő sofőröknél Belgium. Jövő évtől 2000-re csökken a megengedett véralkoholszint azon járművezetők esetében, akik 3 évnél rövidebb ideje rendelkeznek jogosítvánnyal. Belgiumban 5000 véralkoholszint még megengedett a vezetők számára. Az országban az idei év első felében 6%-kal nőtt a közúti balesetek halálos áldozatainak száma az előző év azonos időszakához képest.
0: Időjárás.
1: Dél-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható eső, zápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 14 és 22 fok közé melegszik a levegő.

0: legjobb slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió. Ilyen nappal.

0: Starport Ré most folytatódik.
1: Tulajdonképpen mi irányítja az improvizáció közben az eseményeket, a történéseket, te tudod?
2: Nem, szerintem ilyenkor valami becsatornázottság történik az emberre, tehát egy olyan állapotban, amikor nem akar, hanem hagyja, hogy történjen.
3: Takács Eszter, dalszerző, énekes.
2: És hisz is abba, hogy jó fog történni, ha hagyom. És akkor ez magától történik, és onnantól tulajdonképpen egy eszközzé válok. Ahogy amikor énekelek, akkor is a hangszalagjaim, ugye a hangszerem, egy eszköz.
1: 0% akarat?
2: Hát ahhoz kell akarat, hogy odaüljek.
1: De menet közben, amikor már benne vagy, akkor semmi akarat, hanem egyszerűen akkor már csak egy ilyen varázslat megy.
2: Igen, akkor így elkezdődik egy varázslat, amikor meg már konkrét daltéma jön, akkor már úgy oda kerül a kezem, hogy akkor már konkrét harmóniákra gondolok, de a következőt is valami vezeti, és a következőt is.
3: Vastag Csaba.
4: A zenei tekintetben szerintem nagyon sokszor a tapasztalat és a valamilyen szintű megszokás és a több helyzetben már helytállás szerintem nagyon fontos. De nyilván, hogyha teljesen új dolgokat akarsz improvizálni, akkor viszont akkor ki kell improvizálni magadból azokat a megszokásokat, amiket viszont már csak azért csinálsz, mert már értesz hozzá valamennyire.
1: És az idő, magyarul idő, hogy szerintem egy darabig kell improvizálni, és utána egyszer csak valami tud,
4: valami igazi lesz.
1: Valami megszületni.
4: Szerintem igen.
1: Milyen mértékben vagy szabad egyébként mondjuk akár zenei improvizáció közben, hogy teljesen is tudsz szabad lenni, vagy pedig azért azok a bizonyos meghatározott keretek azért úgy mindig ott vannak?
2: Hát virtuózítás szintjén nem vagyok úgymond toppon, mert az egy technikai dolog is, gondolom, meg anatómia is, tehát az már kicsi gyerekkorban kiderül, nagyon sok ilyen osztálytársam volt, akiből vagy híres organista lehet, vagy zongorista, akik egyrészt a kottákból is akár legnehezebb darabokat is azonnal úgy lejátszották, tehát zsenik. Viszont ha nem egy ilyen gyorsasági versenyben vagyok, vagy nem úgy határozzuk meg, hogy ez hogy történik, akkor igen,
1: teljesen
2: akkor szabad vagyok. Akkor igen.
1: Teljesen. Akármi is történhet.
2: Igen, kivéve, hogy azért ezt még színpadon nem biztos, hogy úgy tudnám előadni, mint mondjuk otthon ezekben a nyugodt körülmények keretek között. Meghatározott ugye zenésztársakkal, akik egyrészt inspiráció nyújtottak, másrészt akikkel ez már működött, és akik nélkül eddig elképzelhetetlenek is tartottam, hogy ezt színpadra vigyem, tehát hogy ez még egy érdekes dolog lesz, ha ezt több ember előtt bemerem majd vállalni. Lehet, hogy azt kell majd, hogy legyen egy sötét terem, vagy annyi, hogy lába a billentyűket akár lássam, vagy nem, de hogy mindenki fordítson hátat, és csak hallgassa, vagy
1: hát igen, az is egy egész másik dolog, akkor sok ember előtt improvizációban lenni.
2: Igen, hát azért ez egy ilyen intim dolog is szerintem, nagyon szent dolog.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: sztárportré most folytatódik.
1: Maga az imádság is tulajdonképpen egy improvizáció.
2: Vannak keretei.
1: De ott belül pedig lehet egy teljes improvizáció, ahol...
2: Hát így van, a saját szavainkkal való beszélgetés Istennel, az az ima.
3: Friderika énekesnő.
2: Nyilván annak is vannak olyan részei, amikor egy az egyben mondjuk egy zsoltárt olvas fel az ember, és úgy imádkozik, mert nincs saját szabad. Vannak olyan élethelyzetek, hogy most én ezt nem tudom megfogalmazni, de van ez és ez a zsoltár Dávidtól, vagy Asáftól, vagy a Kehetitáktól, vagy Mózestől, vagy Salamontól, aki már egy ilyen élet tapasztalatot is belesűrít, és akkor azokkal a szavakkal, vagy azokkal a mondatokkal imádkozni, nagyon nagy dolog, nagyon megelevenedik, és akkor már nincs idő, nincs több ezer év különbség, akkor az ott abban a helyzetben működik, és akkor van az, amikor az apukáddal beszélgetsz, de nem azt az apukát kell kivetíteni magadnak, amit kaptál természet szerint, hanem ami ott, amit úgy nagyon vágysz és nagyon megelevenedik, amit a Bibliából olvasol, hogy
1: az
2: apa.
1: Atya.
2: Itt van, az atya az apával, na most ő tudja a gyengeségeimet is, tudja, hogy mit, miért fogalmazok meg, miért van, és én ezt őszintén elmondom neki.
1: Amit ő már tudott is.
2: Ráadásul tudta, de ez az őszinteség, ez nagyon kell. Mert hogyha máshol nem tudsz őszinte lenni, akkor hol?
1: Tulajdonképpen szinte, mintha csak azért mondanánk el, hogy egy simogatást kapjunk, nem? Mert ő tudja.
2: Ő tudja, és nyilván a megoldást is tudja, csak azt akarja, hogy a szívünk olyan állapotban kimondjuk. Legyen, hogy őszinte legyen, és kimondjuk, így van.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Te mennyire szeretsz vezetni, és mennyire engeded magad vezetni?
2: Hát munkák során inkább szerettem együttműködni, hagyni, hogy úgy történjenek a dolgok.
3: Takács Eszter, dalszerző, énekes.
2: De így többször megkaptam magánéletben, viszont gyakorta van, hogy szeretem én vinni a dolgokat, vagy a nadrágot hordani, igen, meg megmondani, hogy mi hogy legyen, és akkor ezt szintén össze tudják keverni az egóval. Úgyhogy ezt is tanulni kell. Viszont nagyon fontos számomra, jártam egy-két tangó tanfolyamra is, és az annyira jó volt pont ebben a témával kapcsolatban.
1: Maga a tánc?
2: Az, hogy ott ezt pont tanítják is, hogy ugye az együttműködés a férfinak és a nőnek, hogy engedi a nő vezetni magát. Tehát a tangóban az a jó, hogy ott indirekt módon találkoznak ezzel a minőséggel, amely egy férfi és nőnek ugye az egyensúlyának a megteremtése, ahol a manapság harcias nők is le tudnak csendesedni, a férfiak meg megkapják azt a bátorságot, motivációt, önbizalmat, hogy ők méltóak manapság is arra, hogy vezessék a nőket. És hogy a nők is nem megalázkodásból, de tudják azt, hogy úgy is úgy lesz, ahogy én szeretném, de legalább hadd érezze az a másik, hogy ez az ő vezetése által történik, hogy több önbizalmat kapjanak.
1: És közben lehet, hogy egy olyan helyre keverednek a tangó által, amelyikről egyikük sem gondolta, hogy ide fognak jutni.
2: Igen.
1: De egy csodálatos hely az.
2: Igen, és jó pár lábra rá is léptem egyébként.
1: Hát, egyébként eszembe jutott Kern András dala, a tangó. Igen. Úgy kérlek, egy utolsó tangóval hirdess csak ítéletet, ha ennyit megérek. Az élet minden területén te tulajdonképpen szereted az improvizációt?
4: Alapvetően igen.
1: És készen is állsz rá, tehát bármikor a mész valahova, teljesen váratlan helyzet, semmi gond, megoldjuk.
4: Hát a legtöbb nyaralásunk is így szokott történni. Már voltunk úgyis egyébként, hogy pénteken eldöntöttük és elmentünk másnap, tehát hogy, hogy pedig amúgy, ha valamiben, akkor ebben a pihenőben lehet, hogy látok rációt, hogy az ember ezt ne improvizálja. Mert
3: Vastag Csaba.
4: Biztos van egy jó érzés se annak, hogyha az ember tudja, hogy január 18-án el fog utazni valahova és pihenni fog két hétig.
1: Akkor ráhangolódik.
4: Akkor már, igen, akkor már tudod, van mit várnod, ugye.
1: Előtte mindent megcsinálsz.
4: Igen, tehát akkor van egy szép pont, amit tudod, hogy az majd lesz.
3: Friderika, énekesnő.
5: Bárhol lehet szerintem improvizálni.
1: Főzés közben is.
5: Abszolút.
1: Egy kis fűszert még ebből is, abból
5: hát meg éppen
1: is.
5: nincs otthon is. Az, ami végül is kellene ahhoz
1: akkor
5: az ételhez. Hát akkor valamit kitalálunk.
1: Nézzük ebből, mi lett mindegy.
5: Nem, ott is azért vannak alapok.
3: Szigeti Ferenc, a Kártágó együttesből.
6: Az improvizáció egy kicsit, ha jól megy, akkor magabiztossá is teszi az embert. Magabiztossá.
4: Tulajdonképpen az improvizáció az egész életem, hogyha azt veszük. Improvizáció az egész életem.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
7: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöldrendszámát kell lecserélni a határidőig. Csökkent a költségvetési hiány. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. November 30-áig még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöldrendszámát kell lecserélni, derül ki a Digitális Magyarország ügynökség közleményéből. Arra kérik az érintett gépkocsi tulajdonosokat és üzemben tartókat, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó hetekre, a rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. 2024. szeptember 1-től már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöldrendszámot. A korábban kiadott zöldrendszámokat viselő plug-in hibrid gépkocsik már csak november 30-áig használhatják meglévő zöldrendszámokat. Szeptemberben 92,8 milliárd forint volt a költségvetés központi alrendszerének hiánya, 210,4 milliárd forinttal kevesebb az egy évvel korábbinál, közölte a pénzügyminisztérium. Az első 9 hónapban a deficit 5262 milliárd forintot tett ki, ebből 2187 milliárd forintot az uniós támogatások előfinanszírozása növelt. A tárca szerint a szeptemberi kedvezőbb adatban szerepe volt annak, hogy több kiadási tétel, köztük a közüzemi szolgáltatások támogatása is alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Állam Kincstár. Az ösztöndíjra a kisgyermeknevelő képzés utolsó két év folyamán tanuló technikumi tanulók, valamint a BA képzésben résztvevő hallgatók jogosultak. A technikumi tanulók havi 59 ezer forint, a BA képzésben résztvevő hallgatók havi 125 ezer forint ösztöndíjban részesülnek. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezését követően a végzettségnek megfelelő munkakörben helyezkednek el a bölcsődei ellátásban. Az Európai Unió 130 millió euróval növeli a tagállamok drónelhárítási képességeinek fejlesztését célzó támogatását. A pénzt a Frontex, valamint a tagállamok megfigyelési és drónelhárítási technológiájának fejlesztésére és eszközök beszerzésére szánják. Az EU a későbbiekben egy közös uniós központot is létrehoz drónok elhárítását segítő rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések támogatására. Jelentősen szigorítja az alkoholfogyasztásra vonatkozó szabályokat a kezdő sofőröknél Belgium. Jövő évtől 2000-re csökken a megengedett véralkoholszint azon járművezetők esetében, akik 3 évnél rövidebb ideje rendelkeznek jogosítvánnyal. Belgiumban 5000 véralkoholszint még megengedett a vezetők számára. Az országban az idei év első felében 6%-kal nőtt a közúti balesetek halálos áldozatainak száma az előző év azonos idő.

0: Szakához képest.
1: Időjárás.
0: Dél-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható eső, zápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 14 és 22 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb.

Balatonrádió éjjel nappal a legjobbakkal. Kezdődik a maratoni balatoni zenefolyam, most így szombaton a hétvége első napján. Remélem sokatoknak kijár a pihenés. Ehhez játsszuk a legjobb slágereket itt a 88 héten.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Hello Vidék információi szerint uniós támogatásból elkezdték felújítani a Keszthelyi óvodát, de végül elbontják. A meghiúsult projekt miatt a városnak közel 200 millió forint uniós támogatást kell visszafizetnie. Ruzsics Ferenc, Keszthely akkori polgármestere, még 2018-ban arról számolt be, hogy a keszthelyi önkormányzat 199 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással fogja bővíteni és felújítani az Életfa óvoda kísérleti utcai tagóvodáját. A tervekből viszont nem lesz semmi egy friss előterjesztés szerint, ugyanis már az óvoda bontását tervezik. A Ruzsics által vezetett önkormányzat egy akkor még budapesti, ma már keszthelyi székhelyű céget, az Invest Mondi System építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft.-t bízta meg, hogy több mint 1 milliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reischl sörházat. Az Invest Mondi System Kft. Minden esetben a legolcsóbb ajánlatot adta, de a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület már 2019-ben felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt. Emellett az Egyesület szerint irreálisan alacsonyan tartotta a vállalási árat. A becslések szerint az óvodafelújítás jelenleg 75%-os állapotban van, de a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre tekintettel az önkormányzat nem valósítja meg a projektet. A szakértői vélemény szerint ugyanis az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázás okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45%-os. A testület ezért felkérte a polgármestert a szükséges bontási munkálatok előkészítésére, valamint a jogi intézkedések megtételére. Az óvoda bontási műszaki leírásban arról írnak, hogy a kivitelezett állapot számos szakmai hibát tartalmaz, és alaposan meg is csúsztak az építkezéssel, ami elmondható a strand és a sörház beruházásról is. A sörház és az óvoda felújítása ügyében az OLAF és rendőrségi vizsgálat is indult. Az utóbbi a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál kötött ki. Végül az önkormányzat felbontotta a szerződéseket a kivitelezővel. A továbbiakban ismételten a zenék kapnak nagyobb teret itt a Balaton Rádióban.

éjjel-nappal a Balaton Rádióban a legjobbakkal. Ismerhetitek már a mondást, most a kreativitás és a negatív érzelmek közötti kapcsolatra fogunk kitérni. Olykor lehet olyan érzésünk, hogy az emberek életük legsötétebb időszakaiban a leginkább aktívak különböző művészi tevékenységekben. Kutatások szerint az introvertáltság, az érzékenység, a nyitottság és az impulzivitás mind olyan karakterjegy, mely összefüggésben van a kreativitással. A kutatások kimutatták, hogy a depresszióban vagy egyéb hangulatzavarokban szenvedett emberek körében sok esetben megfigyelhető a magas kreativitás, a hangulatzavarok pedig 8-10-szer gyakoribbak írók és művészek esetében, mint a populáció többi tagjainál. Nem jelenthetjük ki, hogy egyértelmű kapcsolat van a kreativitás és a mentális zavarok között, ám külön vizsgálva specifikus aspektusokat, adott problémákat és szinteket már érdemes foglalkozni a témával. Az ókori görögöket elemző kutatások arra jutottak, hogy esetükben a kiemelkedő kreativitás, a hozzátartozó eminens fogalma valamilyen módon összekapcsolódik a melankóliával vagy a bipoláris zavarral. A kreativitás és a pszichopatológiák közötti kapcsolatról szóló tanulmányok hangsúlyozzák, hogy a legkreatívabb egyének azok, akik esetében a legnagyobb a mentális rendellenességek kockázata. Úgy tűnik, hogy ugyanazok a jellemzők, amelyek meghatározzák a tüneteket, kreatív előnyt is jelentenek. Több kutatás nem csak megerősítette ezt az álláspontot, de arra az eredményre jutott, hogy a melankóliával és a súlyos depresszióval társuló problémák kiemelten összeköthetők a magas kreativitással. Kurt Cobain ikonikus mondata, mely magyarul így szól, köszönet a tragédiáért, szükségem volt rá a művészetemhez. Nos, ez a mondat ma már szállóigévé vált. Milliók hallgatták dalait és merítettek erőt belőlük, ám sok más ikonikus művészhez hasonlóan Cobain is önkezével vetett véget az életének. Arról már esett szó, milyen lehetséges kapcsolat van a mentális betegségek és az alkotás között. Ám arról még nem, hogy a különböző mentális zavarokban szenvedők körülbelül 10%-a követelő öngyilkosságot. A frissebb kutatásokban egyértelműen kimutatható, hogy azok a személyek, akik művészethez kapcsolódó szakmákban dolgoznak, legyenek ezek írók, zenészek, színészek, festők, szobrászok vagy táncosok, sokkal magasabb az öngyilkossági ráta, mint az átlagban. A magas kreativitású emberek mentális stabilitása részben függ az adott munkától, amit végeznek. A tudósok, társadalmi aktivisták, közgazdászok és tanulmányírók az átlagos populációhoz viszonyítva kevesebb eséllyel szenvednek mentális problémáktól. Ám a művészi vonalon mozgó írók háromszor gyakrabban esnek át depressziós fázisokon, és körükben elkövetett öngyilkosságok száma is háromszor nagyobb, mint a népesség többi részénél. Írja a mindsetpszichologia.hu. A továbbiakban mi olyan slágerekkel vagyunk tovább, amelyek vélhetően elég kreatívnak minősülnek a körötökben is.

0: te kert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöldrendszámát kell lecserélni a határidőig. Csökkent a költségvetési hiány. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. November 30-áig még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöldrendszámát kell lecserélni, derül ki a Digitális Magyarország ügynökség közleményéből. Arra kérik az érintett gépkocsi tulajdonosokat és üzemben tartókat, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó hetekre, a rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. 2024. szeptember 1-től már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöldrendszámot. A korábban kiadott zöldrendszámokat viselő plug-in hibrid gépkocsik már csak november 30-áig használhatják meglévő zöldrendszámokat. Szeptemberben 92,8 milliárd forint volt a költségvetés központi alrendszerének hiánya, 210,4 milliárd forinttal kevesebb az egy évvel korábbinál, közölte a pénzügyminisztérium. Az első 9 hónapban a deficit 5262 milliárd forintot tett ki, ebből 2187 milliárd forintot az uniós támogatások előfinanszírozása növelt. A tárca szerint a szeptemberi kedvezőbb adatban szerepe volt annak, hogy több kiadási tétel, köztük a közüzemi szolgáltatások támogatása is alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Államkincstár. Az ösztöndíjra a kisgyermeknevelő képzés utolsó két év folyamán tanuló technikumi tanulók, valamint a BA képzésben résztvevő hallgatók jogosultak. A technikumi tanulók havi 59 ezer forint, a BA képzésben résztvevő hallgatók havi 125 ezer forint ösztöndíjban részesülnek. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezését követően a végzettségnek megfelelő munkakörben helyezkednek el a bölcsődei ellátásban. Az Európai Unió 130 millió euróval növeli a tagállamok drónelhárítási képességeinek fejlesztését célzó támogatását. A pénzt a Frontex, valamint a tagállamok megfigyelési és drónelhárítási technológiájának fejlesztésére és eszközök beszerzésére szánják. Az EU a későbbiekben egy közös uniós központot is létrehoz drónok elhárítását segítő rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések támogatására. Jelentősen szigorítja az alkoholfogyasztásra vonatkozó szabályokat a kezdősofőröknél Belgium. Jövő évtől 2000-re csökken a megengedett véralkoholszint azon járművezetők esetében, akik

0: 3 évnél rövidebb ideje rendelkeznek jogosítvánnyal. Belgiumban 5000 lékvér alkoholszint még megengedett a vezetők számára. Az országban az idei év első felében 6%-kal nőtt a közúti balesetek halálos áldozatainak száma az előző év azonos időszakához képest.
1: Időjárás.
0: Dél-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható esőzápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 14 és 22 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak.

0: leghosszabb zenei válogatása.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam itt a Balaton Rádióban. Az egészséges felnőtt személyiséghez hozzátartozik az önállóság, mind fizikai, mind érzelmi értelemben. Határokat felállítani és érzelmileg leválni a szüleinkről az egyik legfontosabb lépés a felnőtté válásban. Erre vonatkozóan hozok érdekes információt nektek. Ez a folyamat, ez egy természetes folyamat, mely a személyiségfejlődésünkkel párhuzamosan halad. Első nagyobb lépése a serdülőkori lázadás időszaka, mely megalapozza a későbbi önállóságot, majd a fiatal felnőtt korban az új elköteleződés, saját család vagy független élet kialakításával válik teljessé a leválás. Elköltözni otthonról és anyagilag függetlenné válni csak a leválás fizikai oldala. Az önálló felnőtt élet és sikeres párkapcsolat kialakításához az érzelmi leválásra is szükség van. Ez a legtöbbször persze nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik, mert számos szülő akarva, akaratlanul felnőttként is nevelni, befolyásolni akarja még a gyermekét. Ez nem csak abban nyilvánulhat meg, hogy kéretlenül is tanácsokat adnak, beleszólnak abba, hogy a gyerekük hogyan élje az életét, hanem abban is, ha a felnőtt gyerek fél konfliktusba kerülni a szüleivel, nem tud nekik nemet mondani, nem vállalja fel előttük önmagát és a véleményét, valamint nem tudja meghúzni a határait. Az egészséges énhatárokkal rendelkező felnőtt tudja, hogy nem tartozik felelősséggel mások szükségleteiért és érzéseiért. Képes elviselni, ha a döntéseivel vagy véleményével nem értenek egyet. Tudja, hogy nem kell másokat boldoggá tennie, nem feladata mások életének rendbehozása, és mindezekre a kérésekre és elvárásokra nemet tud mondani. A határok felállítását a saját családunkban tanuljuk meg először. Vagy például szabad-e a nagymamának nemet mondani a sütire, becsukni a szobaajtót, megélni az érzéseinket, mérlegelni a kritikát, illetve a saját ízlésünk szerint öltözködni. Hogy ez miért nehéz, arra az egyik ok, hogy a szülők erősebb érzelmi reakciót tudnak kiváltani belőlünk, annak köszönhetően, hogy pont a gyerekkori sérüléseink tettek minket érzékenyé bizonyos dolgokra. Nagyon nehéz megkérdőjelezni egy olyan kritikát például, ami már kisgyerekkorunktól kezdve beépült az én képünkbe. Másrészt a szülőkkel való kapcsolat sokkal kevésbé az egyenrangúságon alapul, mint mondjuk egy barátság vagy egy párkapcsolat. És a szülő még felnőtt korban is az irányító, tekintély személy szerepét töltheti be. Ahhoz, hogy felnőttként új alapra helyezzük a kapcsolatunkat a szüleinkkel, szükség van az eltávolodásra, érzelmi értelemben. Gyakori, hogy amikor valaki terápiába kezd járni, vagy új kapcsolatba kezd, elkezd tudatosabban rálátni a szüleivel való kapcsolatára. Változik a személyisége, új viselkedés mintákat tanul és próbál ki. A családterapeuták azt szokták javasolni, hogy ahhoz, hogy a szülőkkel való kapcsolatunkat felnőtt szinten rendezni tudjuk, először magunkon érdemes dolgozni. Az önismereti munka során tudatosítani, hol kellene meghúzni a határokat, és utána fokozatosan kipróbálni ugyanezt a családdal. A szüleink ettől persze még lehet, hogy nem fognak megváltozni, de ez nem is feltétele annak, hogy mi változzunk, és hogy máshogy tudjunk működni a velük való kapcsolatunkban. Írja a Mindset Pszichológia weboldala. A következőekben a zenei világba fogunk belemerülni, és jönnek a legjobb slágerek.

Szép napot kívánok mindenkinek! Ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatchból ismert izmos, sportos hölgyek és urak, akik Ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 méterre, ez alatt a szellő 100 méterre is elviheti a biztos pontot. És már is 150 méteres távolságról beszélünk. A szeles idő egy újabb komoly veszélyforrás. A hullámzás nagyon sokféle lehet, benne küzdve eltéveszthetjük a megfelelő irányt. Nem akkor veszünk levegőt, amikor akarunk, hanem amikor a hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejes ugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte jég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van, vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az önmentést tanulják, hogy elkerüljék a dupla tragédiát. Még a félprofi szörfösöknél is alapszabály, hogy lehetőleg ne menjenek be egyedül a vízbe. Náluk is előfordulhat egy szerencsétlen esés, amelyben beüti a fejét és elájul. Sajnos a mentőmellény használatát sem veszik igazán komolyan, pedig minden körülmények között erősen ajánlott. Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz, ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja. A délin akár a mólószár végénél is csak mellmagasságig ér,
viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen, szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk. És mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont. Mi pedig igazi 21. századi balatoni dalokkal megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következőekben a perfekcionizmusról, azaz a tökéletességre való törekvésről fogunk beszélni. Ez ugye hatással van a kapcsolatainkra, meghatározza a hozzáállásunkat a tanuláshoz, a sportoláshoz, a céljainkhoz. Továbbá megkönnyítheti, vagy éppen nehezebbé teheti azok elérését. A mindsetpszichologia.hu oldal információi szerint a perfekcionizmus hatása rendkívül széles körű. Egymással teljesen ellentétes következményekkel járhat, hiszen betegségek kialakulásához is vezethet, viszont akár a személyes növekedést is szolgálhatja. Mindez azért lehetséges, mert multidimenzionális, tehát személyes és interpersonális elemeket is tartalmaz. Létezik normális perfekcionizmus, amely az egészséges tökéletességre törekvést foglalja magába. Ebben az esetben a cél a siker elérése, miközben az egyén tisztában van a saját határaival, és elfogadja ezeket, tehát nem zárja ki a hibák lehetőségét. A neurotikus perfekcionisták azonban a tökéletességre törekvés egészségtelen formáját gyakorolják. Minden energiájukat a hibák elkerülésére összpontosítják, ezek alapján értékelik saját viselkedésüket és teljesítményüket. Az erős önkritika gyakran bántó gondolatokban nyilvánul meg, ami aztán különböző lelki problémákhoz, akár fizikai megbetegedéshez is vezethet. A perfekcionizmus kialakulásában rengeteg tényező játszik szerepet. A túlzottan perfekcionista egyén gyakran nő fel olyan családi környezetben, ahol a szülők által támasztott elvárások és ítéletek befolyásolják a viselkedését. Ezekben a családokban előfordul, hogy a szeretetet és az elfogadást feltételekhez kötik. Ahhoz, hogy a személy ezt kiérdemelje, tökéletesen kell viselkednie. Amennyiben hibázik, az szülői elutasítást és szeretet megvonást von maga után. Ennek hatására alakulhat ki a túlzott tökéletességre törekvés és a hibák miatti aggodalom. Ezen kívül a személy hajlamos lesz a túlzott precizitásra, rendszerezésre és szervezésre. A napirendjének kialakítása, a feladatok megtervezése, az elvárások teljesítését szolgálja, tehát tökéletesnek kell lennie. Ezen kívül gyakran magas elvárásokat állít önmaga elé, ami aztán rendkívül sok stresszt okoz az életében. Amennyiben nem tudja ezeket teljesíteni, akkor önostorozással bünteti magát. A perfekcionizmus egészséges megnyilvánulása esetén az egyén sikeresen szervezi az életét. Összeszedettség jellemzi. Emellett egészséges elvárásokat állít önmagával szemben, ezáltal ki tud teljesedni, motivált lesz a sikerre és a céljai elérésére. Összességében az életünk során számos döntési helyzetbe kerülünk, rengeteg kihívással kell szembenéznünk. Fontos azonban tudatosítani magunkban, hogy lehetetlen mindig minden esetben tökéletesen dönteni. Törekedhetünk a tökéletes megoldásokra, de ne ostorozzuk magunkat, ha valami mégsem sikerül. A hibák lehetőséget jelentenek a tapasztalatszerzésre és a fejlődésre. A perfekcionizmus hozzásegíthet az önmegvalósításhoz, ha elsősorban nem a hibák elkerülése és a másoknak való megfelelés motivál minket. Továbbá tisztáznunk kell azt is, hogy valóban a magunk döntései szerint alakítjuk-e az életünket, vagy inkább a környezetnek való megfelelés ösztönöz minket. Gyakran nem is tudatosul bennünk, mennyi befolyásoló inger ér minket a hétköznapokban. Érdemes megállni néha egy-egy pillanatra és végiggondolni, hogy milyen hatással van ránk a jelenlegi helyzetünk, jól érezzük-e magunkat és valóban a saját céljaink felé haladunk-e. A továbbiakban itt a Balaton Rádióban a dalok kapják meg a középponti szerepet, tehát ezekből fogunk játszani nektek.

0: orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az Orvosi Kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pósfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csak nem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Duna medréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken.
1: Időjárás.
0: Dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Ami történt, megtörtént, nem érdemes sokat rágódni, vonjuk le a következtetéseket és felejtsük el. Sokszor hallunk ehhez hasonló életbölcsességeket. Emberek vagyunk, a hibák és rossz döntések hozzánk tartoznak. Az más kérdés, hogyan kezeljük őket. A motivációs oldalak és önsegítő könyvek jelentős hányada ilyen esetben azt tanácsolja, ne siránkozzunk a múlton. Tekintsünk előre, hiszen felesleges időfecsérlés lenne leragadni valamiben, amin nem változtathatunk. Catherine Schulz tévedéskutató ezen a területen végzett kutatásainak hála több dologra is rávilágít. Azt mondja, hogy ha valaki valóban nem képes megbánni valamit, az bizony a szociopaták egyik diagnosztikai tünete, de lehet az agyi sérülések bizonyos fajtáinak jellemzője is. Azok az emberek ugyanis, akiknek sérült az előső homloklebenye, képtelenek sajnálkozni, még az egyértelműen helytelen döntések miatt is. Ezek az állapotok azonban fizikai vagy mentális deficitek eredményei. Tehát ha egészségesen szeretnénk működni, akkor nem a teljes bánkódásmentességre kell törekednünk, sokkal inkább a megbánással való együttérésre. A megbánás abból fakad, hogy úgy hisszük, jelen helyzetünk jobb vagy boldogabb lehetne, ha valamit másként csináltunk volna a múltban. Catherine Schulz három dolgot tanácsol. Ahhoz, hogy békét kössünk a bánkódással, első körben bele kell nyugodjunk, hogy általános. Ha beírjuk a keresőbe, hogy sajnálkozás és tetoválás, 11,5 millió találatot kapunk. A tetoválással rendelkező emberek 17%-a megbánta, hogy tetováltatta magát, és akkor távol vagyunk még az igazán fontos témáktól. A lényeg, a megbánás mindannyiunkat érint. A második lépés az önmagunkon való nevetés. Bárki, aki már átélt sajnálkozást, amiben igazi fájdalom és szomorúság volt, megérti, hogy a humor nagy szerepet játszhat a túlélésben. Összeköti életünkben a pozitív és negatív pólusokat, és újra lendületbe hoz. A harmadik mód, ami szükséges a sajnálkozással való békés együttéléshez, nagyrészt az idő segítségével történik Schulz szerint. Tulajdonképpen annak az elfogadása, hogy jó és rossz döntéseink rajzolják életünk folyamatát, és ezek megértése vagy elítélése nem a megbánás hiányát kell jelentse. Fontosabb az, hogy ne utáljuk magunkat a sajnálkozás miatt. A helyzet az, hogy mindannyiunknak vannak céljai és álmai, amiért meg akarunk tenni minden tőlünk telhetőt, és jó esetben szeretjük az embereket, nem akarjuk őket megbántani vagy elveszíteni. Éppen ezért fájdalmat kell érezzünk, amikor a dolgok nem sikerülnek. De meg kell tanulnunk szeretni a hibás és tökéletlen dolgokat, amiket létrehozunk, és megbocsátani magunknak, amiért létrehoztuk őket. A sajnálkozás nem arra emlékeztet, hogy valamit rosszul csináltunk, arra emlékeztet, hogy tudjuk, jobban is csinálhatjuk. A forrást ez az érdekes hírhez a Mindset Pszichológia weboldaláról kerestem ki nektek, és osztottam meg veletek, ahogy a legjobb zenéket is. Azokat viszont most játszom nektek.

Éjjel nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Magyar Lajstrom jelű repülő landolt a Balaton vízén. A propeller.hu információi szerint 80 év elteltével 1938 óta először történt meg, hogy magyar Lajstrom jelű hidroplán landolt a Balaton vízfelületén a Keszthelyi öbölben. Az Aero Express Cessna 206-os típusú gépével Széchei Márton Airbus oktatókapitány az aktuális szélirálynak megfelelően szállt le a hatóságok által kijelölt mintegy másfél négyzetkilométernyi kör alakú vízfelületre. A repülést a vízimentők magyarországi szakszolgálata és önkéntes tűzoltó egyesület kisgéphajókkal biztosította. A teszt azt a célt szolgálta, hogy a vízirepülés ismét meghonosodjon a magyarországi vizeken. A törvényi szabályozáshoz ugyanis sokat segítenek a tesztrepülések. A hazai vízirepülés első 30 éve meglehetősen mozgalmas volt. A II. Világháborút követően azonban a múlt homályába veszett. Először 1916-ban jelentek meg vízirepülőgépek a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél végeztek közbenső leszállást, mielőtt nekivágtak a Triestig tartó, légvonalban 400 km hosszú útnak. A világháború után a keszthelyi vízirepülő bázis 1920-ig létezett, de repülőgépek nélkül. Aztán 1923 nyarán a nagy közönség számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett megindultak a Budapest-Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra. A Dunáról felszálló hidroplánok a biztonságot jelentő 1000 méteres magasságba emelkedtek, hogy esetleges motorleállás vagy másokból történő kényszerleszállás esetén legyen elég idejük elérni a Velencei tavat vagy a Balaton keleti végét. Olyannyira népszerű lett a vízirepülés, hogy a hatóságok 1924-ben meghatározták a légiközlekedés rendészeti szabályait. Az Aero Express startup cégként Somogyi Tóth Dániel karmester orgonaművész, az Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ alapítója és unokatestvére Széchei Márton hozták létre régi barátjukkal Marosi Lászlóval. Később Simon Martin kapitány is csatlakozott hozzájuk, aki a Bőnyi repülőtér vezetőjeként és kisgépes üzemeltetési szakemberként új lendületet adott a tervezésnek. Hozzátették, hogy a gyönyörű folyók és tavak országaként hazánk alkalmas lehet arra, hogy a vízirepülés regionális központja legyen a jövőben.

Kellemes szép napot kívánok itt a Balaton Rádióban. Mindannyian sikeresek és boldogok szeretnénk lenni. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a siker hozza el a boldogságot, ám a pozitív pszichológia területén végzett kutatások kimutatták, hogy valójában maga a munkahelyi boldogság vezet sikerességhez. Több kutató is hangsúlyozza, hogy az az elképzelés, miszerint előbb sikeresnek kell lennünk ahhoz, hogy boldogok lehessünk, téves. Valójában a boldogság és az optimizmus biztosítja a hajtóerőt a sikerhez, így a boldogság a siker előtt jár. Minden alkalommal, amikor elérünk egy célt, a célszalag hátrébb kerül, hiszen az ember újabb és újabb célokat tűz ki maga elé. Nem attól vagyunk boldogok, hogy elérjük a célt, hanem maga az út tesz minket boldoggá. Agyunk pozitív állapotban teljesít a legjobban, tehát a siker kering a boldogság körül, és nem fordítva. A kutatások megerősítették, hogy az a munkavállaló, aki jókedvű és elégedett, több sikert él meg. Kevesebbet megy betegszabadságra és többet keres. Így egyértelmű, hogy a cégeknek érdemes költeni a munkavállalók jólétére. Most nézzük meg, hogy milyen gyakorlatokkal tehetjük elérhetővé a boldogság szint emelkedését. Egyrészt teremtsünk olyan környezetet, melyben minél gyakrabban lehetőségünk nyílik pozitív érzelmek megélésére. Lehet ez egy csocsóasztal, közös programok szervezése, vagy akár az iroda személyesebb étele. A másik ilyen lehetőség, hogy jelöljünk ki a héten egy napot, amikor 3 pozitív cselekedetet hajtunk végre. Hiszen az altruista, jóindulatú cselekedetek munkatársaink irányába csökkentik a stressz szintet és elégedettebbé tesznek minket. Gyakoroljuk az erősségeinket, a másik lehetséges megoldás. Nagyszerű gyakorlat lehet, ha erősségeinket minden nap egy kicsit másképp kezdjük el használni. Például megszólítunk hétfőn egy olyan munkatársat, akivel még nem beszélgettünk a cégen belül, és megkérdezzük, hogy mivel foglalkozik pontosan. Kedden meg esetleg utána olvasunk egy olyan érdekes jelenségnek, amelyről az odáig nem tudtunk sokat. És így tovább. Egy lehetséges boldogságszint növelő módszer a meditálás. Napi 5 perc meditáció több óra alvással is felérhet. Emellett nyugalommal, elégedettséggel, empátiával és megnövekedett tudatossággal lát el minket. Egy nagyon érdekes pont a következő, hogy találjunk valamit, amit nagyon várunk. Egy tevékenység legörömtelibb része mindig a várakozás. Maga a vágyakozás ugyanolyan érzés kelt az agyunkban, mint a jutalom elérése. Így mindig tartsunk szem előtt egy-egy olyan jövőbeli eseményt, amely izgatottsággal tölt el minket, ha rágondolunk. A sportolás is lehetséges tényező lehet abban, hogy a boldogságunk növekedjen. A testmozgás endorfint, boldogsághormont szabadít fel testünkben. A sport által motiváltabbak, elégedettebbek és energikusabbak leszünk. Emellett fokozza a munkateljesítményt, valamint csökkenti a stresszt és a szorongást. Utolsó elmondható boldogságnövelő pontként azt mondhatnám, hogy az anyagi javak által nyert boldogság tünékeny, míg az élmények személyiségünk részévé válnak és formálják identitásunkat. Így hát inkább költsünk élményekre. És ha az élményeinket másokkal közösen éljük meg, akkor azok még maradandóbbak lesznek. Az alábbi anyaghoz a forrást a Mindset Pszichológia weboldalán keresztül találtam. Ezekkel a pontokkal könnyebben növelhetjük saját és akár társaink boldogság szintjét. Én pedig azt gondolom, hogy még lehet egy módszer, ez pedig a zene, a zenék hallgatása mindenképpen nyugtató, relaxáló, meg egyébként néha felpörgető hatású. Na ebbe fogunk most egy picit beletekinteni.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100% zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: Számolok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara. Véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az Orvosi Kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pósfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégéjszakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégéjszakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröből volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csaknem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Duna medréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken.
1: Időjárás.
2: Dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal. Disco X.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: увидеться, чао.
1: Buonanotte.
2: Ilyen nappal a legjobbakkal Balatonra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
2: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
8: Jurájahi búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a maratoni balatoni zenefolyamban, benne pedig érdekes információt szeretnék megosztani veletek. A mindsetpszichológia.hu oldalon találtam egy tanulmányi eredményeket vizsgáló tudományos kutatást, ahol azt nézték meg, hogy a sport milyen hatással van a gyermekeknek a tanulmányai eredményeire. Több tanulmány is vizsgálja a sport tanulásra gyakorolt sokrétű hatását. Összetettsége miatt nehéz kérdés ennek egyértelmű és gyors megállapítása. Ha jobban megnézzük ezt a kérdést, akkor inkább arról beszélhetünk, hogy a rendszeres sportolás hatása leginkább a személyiség pozitív változásaiban fedezhető fel. A sportolás azáltal fejleszti a személyiséget, hogy megtanít tisztelni a kemény munkát, olvashatjuk a fejlődési modell elméletében. Kitartásra nevel, számos képességet fejleszt, például megtanít a siker kezelésére, az öröm megélésére és a veszteség elfogadására. Növeli az önbizalmat, fejleszti a szociális kompetenciákat, megfelelő értékeket, normákat közvetít, segíti a tanulók jobb teljesítményét az élet más területén is. Ezek összessége járul hozzá a sportoló gyerek tanulmányi eredményességéhez. Általános iskolás korban sok gyerek keresi, mit szeretne sportolni, hol és milyen mozgásformában érzi jól magát. Néhányan megtalálják már fiatalon a hozzájuk legjobban passzoló mozgásformát, de sokaknak ez a keresés egy egész életen át zajlik. A tanulmányok nem térnek ki a sport eredményességére, de feltételként állítják, hogy a gyerek rendszeresen járjon edzésre, és ott önmagához képest jól teljesítsen. Ezek alapján a nagyobb fizikai aktivitás hatására az általános iskolások magasabb pontszámot értek el az általános standardizált teszteken, matematikai és olvasási feladatokban. Fiatalkorban a mozgás, a sport az agy fejlődését is elősegíti, amely által jobbak lehetnek a kognitív funkciók is. Azonban a sportolók valószínűleg tanulási szinten nem használják ki eléggé a kapacitásukat, ezért nem olyan nagy mértékű a kutatási eredményekben a tanulmányi eredményeik növekedése. Középiskolás korú sportoló lányok körében a sportolás összefüggést mutatott ki a káros viselkedések visszaszorulásában. Könnyebben tudtak beszélni jövőbeni terveikről, céljaikról, ami valljuk be a mai világ intenzív információ áradatában nagyon fontos. Ezen túlmenően hozzájárult a szociális kötelékek megerősödéséhez a tanulók, a szülők és az iskola között, ami szintén pozitívan hat a tanulók eredményességére. Mind az általános, mind a középiskolában elfogadott, hogy a gyermek sportolása az egyik legfontosabb iskolán kívüli tevékenység. Míg a sportoló középiskolások nagy tekintélynek örvendenek, a diákok és a tanárok körében is mindenki nagy elismeréssel tekint sport eredményeikre. Általában ezek a tanulók népszerűek, ezáltal sok kapcsolatra tesznek szert az iskola világán belül és kívül is. A felsőoktatásban már általában a kapcsolati háló csak a sportoló közösségekre korlátozódik le. Itt elhatárolódnak már más közösségektől, ezáltal csökkentve társadalmi tőkéjüket, ami átvitt értelemben negatívan befolyásolja a tanulmányi eredményességüket. Ha a mérleg két oldalát nézzük meg, akkor egyrészt a sport hozzájárul a fiatalok társadalomba való beilleszkedéséhez, a szerepeik, illetve tekintélyük megerősítéséhez társaik körében. Ezáltal növekszik az úgynevezett társadalmi tőkéjük, és ez pozitívan hat-hat tanulmányi eredményükre is. Ha a másik oldalt nézzük, akkor a sportolás energiát vesz el a tanulástól, de mivel az iskolák, a család, az osztálytársak és széles körben akár a társadalom is fontos szerepet tulajdonítanak a sportban elért teljesítménynek, ezért a sportolás a sporteredmények hangsúlyozásával hozzájárul a tanulmányi eredmények romlásához. Így a társadalmi presztízs, megbecsültség és tőke által szerzett haszon elvész, így akár negatív irányba is elmozdulhat a mérleg, és a sportolók rosszabbul teljesíthetnek az iskolában. Ezt több kutatás is bizonyítja, ugyanis a sportoló középiskolások bár jobb tanulmányi eredményeket értek el a középiskolai pályafutás végén, de kisebb mértékű volt a fejlődésük pontszámokban mérve a nem sportoló társaiknál, így teljesítményük idővel relatíve csökkent. Mint láthatjuk, számos területen hatása van a sportnak és a társadalmi háttérnek. Ezek közül van, amire nincs hatásunk, hiszen nem tehetünk arról, hogy hová születünk, de a sport fiatalkortól való előtérbe helyezése szinte csak pozitívan befolyásolhatja életünket. Azonban, ha nem volt lehetőségünk fiatalon elkezdeni sportolni, ne feledjük, soha nem késő, és a személyiségünk sport általi fejlődése kihatással lesz a mindennapjainkra, életvitelünkre, karrierünkre, ezáltal társadalmi helyzetünkre, ami által szebb és jobb jövőt biztosíthatunk a következő nemzedéknek.

Ez a Balaton Rádió, kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. Komoly korlátozásra készülnek a Balatonon, írja az infostart.hu. Jönnek a részletek. Az önkormányzatok ugyanis beleszólási lehetőséget kérnek, hogy mit lehet megépíteni a Balaton környékén. Indoklásuk szerint több a Tómederben épített vízi létesítmény jelentősen torzítja a településképet, a látványvédelmet és a települések arculatát. A Balatoni Fejlesztési Tanács azt kéri a jogalkotóktól, hogy a Balatonparti települések önkormányzatainak lehessen beleszólása azoknak a létesítményeknek, épületeknek a megépítésébe vagy elhelyezésébe, melyeket a közigazgatási területük Tómederbe eső részén terveznek. A Balatoni Fejlesztési Tanács térségi kezdeményezésre tűzte napirendre a témát, és legutóbbi ülésén felhatalmazta a tanács két elnökét, hogy kérésükkel kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot a Belügyminisztériummal, az Építési és Közlekedési Minisztériummal, valamint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériummal. A Balatoni Fejlesztési Tanács a jogszabályi feltételek kidolgozását kezdeményezi a cél érdekében. A jelenlegi joggyakorlat alapján az önkormányzatok az építésügyi engedélyezési eljárás előtt adhatnak településképi véleményt az építésügyi hatósági engedélykérelemhez, de ez a hatály nem terjed ki a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti vízi munkával kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra. Ez azt jelenti, hogy a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra jelenleg nem terjeszthető ki az önkormányzatok településképi véleményezési hatásköre. A Balaton kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és különleges madárvédelmi terület, illetve része az Európai Unió által létrehozott összefüggő európai ökológiai hálózatnak, a Natura 2000-nek, így egyáltalán nem mindegy, milyen beruházásokat indítanak a közvetlen környezetében. A vízparttal rendelkező települések közigazgatási határai szárazföldön és a vízfelszínen is rögzítve vannak. A Balatoni Fejlesztési Tanács leginkább azért fordult a jogalkotókhoz, mert a Balatonparton vagy a Tómederben épített vízi létesítmények nagy mértékben befolyásolják, torzítják a településképet, a partról nyíló látványvédelmet vagy a települési arculatot. Ezért a tanács szerint az önkormányzatokat is megilleti a véleményformálás, valamint az észrevétel tételek lehetősége. Most pedig egy újabb sláger következik itt a Balaton Rádióban.

Szép napot kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A trauma nem maga az esemény, hanem a hatására benned zajló folyamat. Mondja dr. Máté Gábor a trauma bölcsességéről. A mindsetpszichológia.hu szerint a trauma egy láthatatlan erő, amely formálja az életünket, átalakítja az életmódunkat, azt, ahogyan szeretünk, és még azt is befolyásolja, ahogyan a világot látjuk és értelmezzük. Ez legmélyebb sebeinknek a gyökere. De dr. Máté Gábor egy új jövőképet kínál, a traumainformált társadalmat, amelyben a szülők, tanárok, orvosok, politikai döntéshozók és jogi személyek nem a viselkedésmódok megjavításával, diagnózisok felállításával, tünetek gyógyszeres elnyomásával és ítélkezéssel fordulnak az emberek felé. Helyette arra törekednek, hogy megértsék az aggodalmat keltő magatartások és betegségek forráspontját a sérült emberi lélekben. Ami már egyszer megtörtént, azt nem lehet semmissé tenni. Egy traumatikus jellegű fizikai bántalmazást, nemi erőszakot, molesztálást, háborús élményt, vagy bármilyen más borzalmas eseményt nem lehet csak egyszerűen kikezelni. Azonban lehet a trauma pszichoneuroimmunológiai, azaz viselkedési, agyi és immunrendszeri hatásaival foglalkozni. Ezek például a mellkasi szorítás, amelyet szorongásként azonosíthatunk, a kontrollvesztéstől való félelem, az állandó éberség a veszélyre, vagy akár az elutasításra, az önutálat, az emlékbetörések és rémálmok, vagy a másokkal szembeni teljes érzelmi megnyilásra való képtelenség. A trauma azonban nem csak egy nagy volumenű esemény hatására alakulhat ki, mint egy fizikai vagy lelki bántalmazás. Az is traumatikus lehet, ha a gyerekként kielégítetlen marad a szeretet és az elfogadás utáni természetes szükségletünk. Az igazság az, hogy traumatikus esemény mindenkivel történhet individuálisan és kollektív módon is. Mindannyian magunkkal hordozzuk még felmenőink fájdalmát is, ugyanis a trauma multigenerációs is lehet. Ezekről keveset hallunk, beszélünk, mert társadalmainkban ez tabu, és nincs meg az a narratíva, ami által erről nyíltan beszélhetnénk. Azonban nem lehetséges meggyógyítani úgy a társadalmakat, hogy előtte teljes mértékben el ne ismernénk a velük történteket és azok hosszú távú hatásait. Nyitnunk kell tehát, és el kell mesélnünk történeteinket. Ha egyénileg megértjük traumánk természetét, nem fogjuk továbbadni önkéntelenül idegrendszerről idegrendszerre gyermekeinknek. Most nézzük meg, hogy milyen olyan lehetőségek vannak arra vonatkozóan, hogy elinduljunk egy ilyen traumainformált társadalom felépítéséhez vezető úton. Egyrészt meg kell tanulnunk szabályozni az idegrendszerünket. Agyunk frontális lebbenyében van a képzelet, kreativitás, remény helye. Ezt a részt meg kell tanulnunk szabályozni meditációval, mindfulness-szel, ritmusos gyakorlatokkal, mint a tánc, az ének, a zene, vagy akár festés segítségével. A művészetek által vissza tudunk kapcsolódni az érzelmeinkhez, melyektől oly sokszor eltávolodunk traumáink miatt. Egy másik jó megoldás a közösség ereje, az egyik legszámottevőbb lehet. Szükségünk van egy megtartó közegre, hiszen jó, ha tudunk kötődni, jó, ha látjuk, mások is átélték ugyanazt a szenvedést. A kötődés a függőségek ellentéte is lehet. Aztán, ha már jó tanácsok, akkor mindenképp érdemes lenne terápiába járni. Válasszuk a számunkra a legmegfelelőbb pszichológust, szakpszichológust vagy terapeutát. Kezdjük el a belső munkát, általa hazatalálunk önmagunkba. Egy másik módszer lehet a keretezés. Itt a mélyebb megértésről van szó. Ismerjük és értsük meg nemzetünk traumáit, a történelmi eseményeket, melyek hatással voltak felmenőinkre. Ezek mellett figyeljünk családunk traumáira is, a hordozott és átörökített sérült működési módjainkra. Próbáljuk meg észrevenni a családunkban húzódó rejtett mintázatokat. Mindemellett erősítsük a földhöz, a nagy egészhez tartozás érzését, aminek mi is részei vagyunk. Szervezzünk minél több természetközeli programot stresszcsökkentő hatása miatt. És utolsóként említve, de nem utolsóként értve, javítsuk fizikai egészségünket, melynek lehet része az, hogy csökkentsük a kortizol szintünket, növeljük az immunfunkcióinkat, javítjuk a kardiovaszkuláris funkcióinkat, és csökkentjük a szervezetünkben fellépő gyulladásokat.
Bízva abban, hogy sok hallgató számára segítséget nyújthatnak ezek a jó kis tanácsok. Most pedig tovább megyünk, ismételten olyan zenei előadók következnek itt a Balaton Rádióban, amelyek méltán hozzájárulnak ahhoz, hogy színes és minőségi legyen a zenei szolgáltatás nálunk.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara, véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az Orvosi Kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pósfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csak nem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Dunamedréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területen.
1: Időjárás.
2: Dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék

0: megjelenítést tartalmaz.
1: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

Ez a Balaton Rádió az FM 88,7-es MHz-es frekvencián. Érzelmeink folyamatosan jeleznek számunkra a belső és külső történésekről, segítenek viselkedésünk koordinálásában, a saját és mások viselkedésének értelmezésében. Az alapérzelmek közé tartozó undorválasz igen tiszta reakció, azonban sokkal többre képes, mint csupán testünk megóvására, írja a mindsetpszichologia.hu. Izárd és Ekman bizonyította, hogy az öröm, düh, bánat, undor, félelem és meglepődés érzéseit kultúrától függetlenül felismerik az emberek. Ezeket tehát egyetemes alapérzelmeknek tekinthetjük. Az alapérzelmek rendszere az alapízekhez hasonlóan működik, tehát a különböző alapérzelmek kombinációjából keletkeznek az egyre összetettebb érzelmek. Például az undor és a düh alkothatja a megvetést, az undor és az öröm a morbiditást. Az érzelmek összetevője nem csupán maga az élmény, hanem a testi reakció, az arckifejezés, az automatikusan felbukkanó gondolatok, a cselekvésre sarkallás is. Az alapérzelmek kifejezése öröklött mintázatú, tehát a világ két áttellenes oldalán is felismerik az undorhoz kapcsolódó mimikát és testérzetet. Eredetileg túlélési értéke volt, ugyanis az evolúciós pszichológia szerint nem csak a testi jellemzők szelektálódnak a fejlődésünk során, hanem a viselkedésünk is. Azok a viselkedések maradnak fenn, amelyek, ha mai világunkban nem is, valamikor hasznosak voltak ősünk számára. Az undorválasz előnye evolúciós szempontból elvitathatatlan. Szubhumán szinten az állatvilágban a mérgező anyagok ételek kiszűrésének érdekében kapcsolódik be. Amennyiben egy állat egy új étel megkóstolása után rosszul lesz, azt soha többet nem fogja megkóstolni. Ahhoz undorválasz kötődik a továbbiakban, vagyis egy sajátos arcmimika, hányinger érzete, mely tulajdonképpen a szájban lévő ételtől való leggyorsabb megszabadulást segíti. Az, hogy mit tekintünk undorítónak, kulturálisan erősen befolyásolt. Míg hazánkban a többség vélhetően undorodna egy kutya megevésétől, létezik olyan része a világnak, ahol ez nem ennyire egyértelmű. Tehát, bár az érzelmek kifejezése egyetemes, a szituáció függőség kulturálisan befolyásolt. Az undort kiváltó ingerek fertőznek is. Az alapvetően ízletes ételt, ha undorító dolog éri, beszennyeződik. Rosin erre azt a példát hozza, hogyha egy tál krumplipüré mondjuk egy gilisztával érintkezik, a krumpli véglegesen és visszavonhatatlanul begilisztázódik. Egy amerikai kutatás azt találta, hogy mindössze az említett tételek negyede étel, amelyet az emberek felsorolás szinten a legundorítóbbnak találnak. Undorítónak említették a vizsgálatban megkérdezettek az alacsony higiéniát, az erőszakot, a halált is. Ugyanilyen undorító a nem kívánatos személyekkel való bármilyen érintkezés. A testi kontaktuson túl például egy súlyos büntettet elkövető személy ruhájának hordása is akár. Láthatjuk tehát, hogy az eredetileg a test megóvására született zsigeri válasz a lélek megóvására is áthelyeződött. Az embert valamilyen minőségében fenyegető ingerekre, mint a halandóságra emlékeztető jelenségek esetében, de szociális és morális kérdésekben is megjelenik undorválasz. Így óvjuk meg lelkünket a sérüléstől, a számunkra megemészthetetlen ingerektől. A köpködés például annak a szimbolikája, ahogyan megpróbáljuk eltávolítani magunktól az undort keltő helyzetet. Érdemes azon elgondolkodni, hogy saját életünkben azok az ételek, helyzetek, melyek undort váltanak ki, valójában mit üzennek nekünk. Lehetséges, hogy az önmagában ártalmatlan étel olyan szituációhoz kötődött, melyben fokozottan kellett ügyelnünk énünk védelmére? Mindenképpen rendhagyó önismereti lehetőség rejlik ezeknek a helyzeteknek az elemzésében. Most viszont feloldódunk a legnagyobb balatoni slágerek között.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Bőséges az ingatlan kínálata a Balaton körül. A Magyar Nemzet azt írja, jelentősen 30-50% mértékben nőtt az eladásra kínált ingatlanok száma a Balatonnál, a jelenség mögött pedig a kínálati piac és szezonális hatások is kimutathatók. Főként az 50 és 120 millió forint közötti házak szaporodtak meg a kínálatban. Jól látható a kínálatbővülés a Balaton ingatlan piacán. Megélénkült ugyanis az ingatlan piac. A számok is beszédesek. Az év elején átlagosan 8%-kal emelkedett az ingatlan hirdetések száma, míg a Balaton környékén 54%-os növekedést regisztráltak. Az időbeliség összhangban van azokkal a gazdasági folyamatokkal, amelyek az ingatlan piacra hatottak, illetve fordítva, a piac is visszajelezte a gazdaság aktuális állapotát. Alapterületek tekintetében nem figyelhető meg kiugró kínálatbővülés, árság tekintetében viszont igen, főként a 60 és 120 millió forint közötti árakon több az eladó ingatlan. A Balaton lakáspiacán az eddigi tapasztalatok alapján élénkül a kereslet és a kínálat bőséges, ezért az érdeklődők bőven tudnak választani a preferenciáiknak megfelelő ingatlanok közül. A Balaton ingatlan piaca szezonális, a márciustól szeptemberig tartó időszakban keresnek a legtöbben. Így itt majd ezután várható erőteljes élénkülés a keresleti oldalról is. A kereslet élénkülés előszerének tekinthető a kínálat bővülése. Mindehhez lendületet adott az évelején a Csók Plusz, valamint a jegybanki alapkamat és így a hitelkamatok csökkenése is. A balatoni nyaraló különösen 2021, illetve 2022-ig sokak számára lehetett jó befektetés. Voltak, akik a pandémia idején a tó környékére költöztek. Azonban most többen lehetnek olyanok, akik hitelfelvétel helyett inkább a nyaralójuk értékesítéséből szeretnének forráshoz jutni. Az árból pedig aszerint hajlandóak engedni, mekkora a kereslet, vagy mennyire sürgős számukra az eladás. Olyan is lehet, aki olcsóbban ismét egy Balaton környéki házat keres majd, de olyan is, aki majd külföldön vásárol nyaralót. Ami az árképzést illeti, igaz az, hogy a tóparti településeken lévő ingatlanok a legdrágábbak átlagos négyzetméter árakra vetítve, ami a budapesti árszintnek felel meg, a közvetlen tóparti ingatlanokból pedig a déli parton található a több, mivel itt alacsonyabb az önkormányzati tulajdonú területek aránya. Szintén a déli part esetén igaz, hogy a tótól nagyjából 15-20 perc autóútra található települések számítanak még magasabb árfekvésűnek és népszerűbbnek. Az északi part esetében pedig Veszprém közelsége, ami lakhatási, munkavállalási és ezáltal ingatlan árképző tényező lehet. A következőkben zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A nyaralás szerepét fogjuk megvizsgálni, arról, hogy milyen hatással van ez az életünkre, illetve az emberi kapcsolatainkra. Több kutatás is vizsgálta már, hogyan hat az utazás kapcsolatainkra. Az eredmények átfogó tanulmányozását követően azt találták, hogy a nyaralás általában pozitív hatást gyakorol a felnőttekre, a gyermekekre, a párokra és a családokra egyaránt. A vizsgálatban úgy találták, a családon belül közösen együtt töltött idő erősíti a családi kapcsolatokat, fokozza a szülő és a gyermek közötti kohéziót, megteremti az összekapcsolódás lehetőségét. Ezen felül az utazás fenntarthatja, vagy akár javíthatja a kapcsolatok minőségét, megerősíti a házasságot és csökkenti a válás valószínűségét. Azok az erőforrások ugyanis, amik a kapcsolatokat pozitívan támogatják, hozzájárulhatnak az élettel való elégedettség növeléséhez. Az utazást már a több kutatás is olyan tényezőként azonosította, ami hozzájárulhat a munkahelyi és az otthoni stressz csökkenéséhez, valamint a családi elégedettség és az egészség növekedéséhez. Nézzünk pár pozitív hatást, ami az utazás párkapcsolatokra gyakorolt tényezőit jelenti. Egyrészt újszerű és izgalmas tevékenységek azok fokozhatják a másik iránt érzett szenvedélyt, mert közelebb érezhetjük magunkat hozzá, mélyebb intimitást élhetünk meg. A másik, hogy az utazás számos új, közös emléket teremt, és amennyiben ezek pozitív élményként maradnak meg, jól össze tudják kovácsolni a kapcsolatot. A harmadrészt pedig valami újat tudhatunk meg a partnerünkről. Egy kapcsolat elején minden információ új a másikról, de ez az együtt töltött évek alatt megkophat. Egy új élmény, egy új környezet lehetőséget adhat arra, hogy újra valami olyan dolgot tudhassunk meg társunkról, amit eddig még nem tapasztaltunk meg. Viszont vannak az utazásnak párkapcsolatra gyakorolt negatív hatásai is. Ilyen például az, amikor az utazás még tovább növelheti az egymástól való függés érzését, ami a pár tagjai között további konfliktusok kialakulásához vezethet. A párok élete mélyen összefonódik, függnek egymástól, amit az egyik fél csinál, az nagy hatással van a másik életére is. Másrészt az együtt töltött idő nyilvánvalóbbá teheti a pár között már meglévő problémákat, feszültségeket. A közös nyaralás valószínűleg több együtt töltött időt jelent és kevesebb különválást. Ezáltal több lehetőséget tartogat a konfliktusok megjelenésére. Harmadrészt az utazás is előidézhet nehézségeket azzal, hogyha túlságosan kimerítő és stresszes, ami további feszültséget generálhat a felek között. Most nézzünk meg pár olyan szempontot, aminek a figyelembevételével előnyt tudunk kovácsolni az utazásainkból. Egyrészt használhatjuk a nyaralást lehetőségként, kipróbálhatunk valami újat, izgalmasat. A kutatások azt mutatják, hogy a párkapcsolatok javulnak az újszerű és izgalmas tevékenységek után. Másrészt, ha már ellentétek vannak a párkapcsolatban, egy pihentető nyaralás kevesebb konfliktusforrást jelenthet. Szempont az is, hogy ha mindkét fél vágyai megjelenjenek az utazás során, akkor fontos, hogy ezt már a tervezés során átbeszéljék a felek, hogy ki milyen utazásra vágyik, ki mit szeretne csinálni és ezt szem előtt tartani, hogy a mindenki számára megfelelő kompromisszumok létrejöhessenek. Ugye ide tartozik az is, hogy a közös tervezés a közös várakozást eredményezhet, a közös élmény pedig közös emlékeket hozhat létre. A nyaralás pontjainak átbeszélése adhatja az első kapcsolódást, amikor egy közös egyeztetés révén körvonalazódik a várt utazás. A nyaraláson való tudatos jelenlét elősegítheti az élmények minél teljesebb megélését. Írja a mindsetpszichológia.hu. Ezekkel az apró tippekkel, trükkökkel azt gondolom, hogy mindenki könnyedén tud élni, illetve a saját életében akár megvalósítani. Most pedig irány, menjünk tovább a zenék birodalmába itt a Balaton Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Rendezheti tartozásait Budapest, magyarok ellenőriznék a választásokat Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Rendezheti tartozásait Budapest, magyarok ellenőriznék a választásokat Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.

0: hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Az áprilisi magyarországi választáson bevált civil technika az őrszemhálózat felállítására készülnek Szerbiában is az október 25-i választásokon, írja a 444. A szerbiai szavazásoknál nemzetközi megfigyelői státuszban a magyar deakció közösség is ott lesz. Tímár Áron az akcióközösség vezetője elmondta, őrszemeik a Vajdaságban főként magyar lakosságú és vegyes nemzetiségű településeken lesznek jelen a szerb választásokon, hogy az itthon is bevált civil jelenléttel előzzék meg a visszaéléseket. Németországban 13 éve nem volt annyi vállalati csőd, mint az idén júliusban. Abban a hónapban csaknem 2400 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013 júliusa óta nem volt ilyen magas. A legmagasabb arányt a szállítás és raktározás ágazatban mérték, ezt a vendéglátás követte majd a német építőipar. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Egyetemi Könyvtárban. Az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Az önkiszolgáló kölcsönző rendszer részeként 4 beltéri kölcsönző automata, egy külső könyv visszaadó és 4 könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére.
1: Időjárás.
0: Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet. Az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul. Élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.

0: slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
0: Balaton Rádió.
2: Éjjel nappal.
0: A legjobbakkal.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is

0: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Jobb emberré tesz az ismertség?
2: Szerintem nem.
1: Rosszabbá tesz?
2: Talán azért tesz rosszabbá, mert elkezdesz viselkedni.
3: Friderika énekesnő.
2: Mert vannak bizonyos normák, elvárások, amiknek meg akarok, vagy meg akarunk felelni, hogy az az ismertség ne zsugorodjon, hanem minél nagyobb legyen.
3: Vastag Csaba.
4: Ez biztos, hogy van egy üzeneted, vagy egy célod, vagy egy terved, akkor azt az ismertség az jó segítség tud lenni. De az is biztos egyébként, hogy tud-e az ismertség és a közönség is egy elszabadult slaggá válni, aminek nem fogja senki sem a végét.
3: Szigeti Ferenc a Kártágó együttesből.
5: Az emberek megváltozik, az önkontrollja erősebbnek kell, hogy legyen.
6: Muszáj jól viselkedni? Arra gondolsz?
5: Igen, talán igen. Szerintem legalábbis az én életszemléletem alapján nem is a jóság a lényeg, hanem...
6: Helyesen?
5: Hanem, hogy valamiféle példát mutassa.
6: És egyébként akartad te ezt? Tehát, hogy legbelül vágytál, arra képzeltél el olyat mondjuk gyermekként, hogy de jó lenne színpadon állni,
2: igen,
6: sokan
2: ismernének, hát
6: énekelnék, én lennék a nagy Friderika. Akartad?
2: Hát persze, hát én az Eurovíziós dalfesztiválokat is néztem.
6: Direkt azért oda képzelted magad.
2: De nem, az nem is direkt, csak az, hogy úgy így elképzelni, vizionálni, de jó lenne ott egy ilyen színpadon énekelni. Ne!
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szigeti Ferenc a Kártágó együttesből.
2: 7-8-os koromban láttam egy filmet Tommy Steele-ről, aki egy angol gitáros srácot, aki hirtelen talált egy gitárt, és egy gitárt is befutott. És akkor a szeptemberben a suliban, 8-os iskolán megkezdtem az osztálytársam, hogy nincs valaki neki gitárja. És akkor egy is azt mondta, hogy hát lehet, hogy van a padláson egy. És akkor másnap elhozta, és tényleg egy gitár volt, nem volt egy húg se, de intarzán szép gitár volt. És akkor elmentem, vettem húrokat hozzá, fölhúroztam, azt sem tudtam, hogy kell fölhúrozni, leültem az zongorához, behangoltam, hogy gondoltam, és elkezdtem pegedni, szóval elkezdtem tanulni.
3: Akkor tulajdonképpen a film életre kelt, amit láttál.
2: Igen.
3: Te lettél az a fiú, akit láttál
2: igen.
3: A filmben.
2: Igen.
3: Lelkileg összességében tudtál végig stabil lenni, mondjuk stabil Csaba?
4: Ezt nem tudom, hogy...
1: Vastag Csaba.
4: Nem tudom, nem gondolom, hogy igen, de az se, hogy annak nem ott volt az ideje vagy a helye. Nyilván nekem is volt azáltal egy pár hullámvölgyem, meg egy elég komoly hullámvasutam, de a jóból is, meg a rosszból is, de mondom még egyszer, a jóból is, és az nagyon fontos, tanulni kell. Tehát hiába nyered meg az X-faktort, és akkor mások azt hihetik rólad, hogy ennek a gyereknek most milyen jó az élete, és hogy de nagy király meg mostantól már akkor örök élet plusz ingyensör életed végig, azért az nem feltétlenül így van, mert ezekből a dolgokból nagyon sokat kell tanulni. Tehát nem egyszerű valamit jól csinálni sem, és nem egyszerű, főleg, hogyha nem érted, hogy ez mitől volt, ezt elviselni, vagy jó irányba lépni ezután.
3: Voltál menet közben romokban?
4: Szerintem voltam többször egyébként. Például ebben azt tanultam meg, hogy az ember saját magát tudja romokba dönteni, és saját magát tudja utána felépíteni is. Tehát, hogyha leromboltam magam, mert volt ilyen jó párszor, akkor valószínűleg én le akartam rombolni magam. Aztán, amikor meg újra felépítettem, akkor meg valószínűleg újra fel akartam építeni. De ehhez nyilván van segítségünk minden irányba, tehát hogyha az ember a leromboláshoz kér segítséget, akkor ahhoz is rá van.
3: Azt is megkapja.
4: Könnyen találsz hozzá társakat. És aztán meg az építkezésre is találsz társakat, de nem miattuk lesz ez egyik irány sem.
3: Éppen olyan, mint a felnövés, nem?
4: Igen.
3: Vagy egyszerűen az ember közben felnő.
4: Valószínűleg igen. És valószínűleg mindenek megvolt a maga jelentősége.
3: Mondjuk lehet, hogy van, aki kevesebbet dorbézol, mint mi, és közben szépen csendesen felnő, mi meg dorbézolunk mondjuk, és közben leromboljuk magunkat. De hál' Istennek itt vagyunk, és élünk.
4: Én ezeket nagyon időszerűnek ítéltem meg akkoriban egyébként. Nem is tudom, hogy csináltam volna ezeket máshogy.
3: Másképp.
4: Tehát, hogy most itt arról van szó, hogy például mutka egy hasonló interjúban egyszer került az, hogy a mi zenénkre azért együtt jár az alkoholfogyasztás, és nagyon sokat bulisztunk ezáltal, és én minden egyes helyszínen, minden egyes másodpercben szétosztottam összes molekulámat, és mindenkinek odaadtam mindenemet, mert mindenki meg is érdemelte. A közönség mindig megérdemli, hogy az ember a mindenét odaadja szerintem. És ezt én, hogyha naponta megcsinálod mondjuk 4-ször, 5-ször, 6-ször, 8-ször, akkor
3: porrá égsz egy idő után.
4: Gondolkodsz rajta, hogy mit viszek akkor haza. Szóval...
3: Hát a hambaidat lényegében, akik én
4: más. Hát utána megtalálsz valakiket, akikkel majd felépíted, vagy... De mindent csak magad csinálsz egyébként.
3: Köszönek, itt vagy és életben vagy.
4: Erre jöttem rá, hogy mindent magadnak csinálsz, igen.
3: Második felvonás. Azért most.
4: Ja, talán.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Igazán nagyon fontos lehet, hogy nem volt a népszerűség és az ismertség. Volt? Hát,
2: igen, volt.
1: Volt? Nagyon fontos?
2: Volt, és szerintem volt időszak, hogy elégedetlen is voltam azzal, hogy ez nem így lett.
1: Meghatároztad, hogy mi az a vágy akkor? Tehát volt egy határa például a vágynak, hogy mennyire szeretnél népszerű és ismert lenni?
2: Hát az üzenetek eljuttatása szempontjában nagyon sajnáltam, hogy több ezer ember mondjuk nincs ott a koncertekön, eljusson hozzájuk egyszerre ennyi emberhez, egy azt alkalommal.
1: Tehát mondjuk ez egy vágy volt, hogy minimum több ezer embernek így?
2: Akár igen, de ha belegondolok utána, aztán mindig láttam, hogy akik mondjuk kollégák közül ebbe vannak,
3: Takács Eszter, dalszerző, énekes.
2: Azokra mindenféle csúnyát, rosszat is írnak, kritizálják a dolgaikat, de ugyanakkor, ha meg a saját YouTube csatornámat néztem, vagy dolgaimat, nálam 90-ben mondjuk egy olyan volt, hogy valakinek nem tetszett, de az nem is volt olyan bántó, meg nem, tehát ugye nem voltam olyan helyzetekben, ahol savaznak, meg ahol mindenféle mérget rám mondanak, meg így ott békát, és akkor megkönnyebbültem, hogy talán jobb
1: jól
2: is
1: van
2: így.
1: Ez így.
2: Igen.
1: Hát igen, igen, de akkor tulajdonképpen volt egy vágy, réges-régen ott mindig, hogy jó lenne ismertnek, népszerűnek lenni, azzal, amit csinálok. Nem is nekem, hanem a cselekménnyel, ami készül. És azt tulajdonképpen most is megvan még azért?
2: Igen.
1: Megvan, de tenni érte lehet, hogy nem aktívan ezért teszel, hanem teszed a dolgod.
2: Igen.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Rendezheti tartozásait Budapest, magyarok ellenőriznék a választásokat Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rendezheti a főváros a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Az áprilisi magyarországi választáson bevált civil technika az őrszemhálózat felállítására készülnek Szerbiában is az október 25-i választásokon, írja a 444. A szerbiai szavazásoknál nemzetközi megfigyelői státuszban a magyar deakció közösség is ott lesz. Tímár Áron az akcióközösség vezetője elmondta, őrszemeik a Vajdaságban főként magyar lakosságú és vegyes nemzetiségű településeken lesznek jelen a szerb választásokon, hogy az itthon is bevált civil jelenléttel előzzék meg a visszaéléseket. Németországban 13 éve nem volt annyi vállalati csőd, mint az idén júliusban. Abban a hónapban csaknem 2400 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013 júliusa óta nem volt ilyen magas. A legmagasabb arányt a szállítás és raktározás ágazatban mérték, ezt a vendéglátás követte majd a német építőipar. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Egyetemi Könyvtárban. Az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Az önkiszolgáló kölcsönző rendszer részeként 4 beltéri kölcsönző automata, egy külső könyv visszaadó és 4 könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére.
1: Időjárás.
2: Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet. Az ország keleti délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul. Élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet. Élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Friderika énekesnő.
2: Én azt láttam, hogy a kinek mondjam meg vétkeimnél sokan elénekelték, lehet, hogy jobban is, de valahogy annyira összefortunk ezzel a dallal, hogy én bármennyire nem akartam, voltak olyan koncertek énekelni ezt a dalt, és le volt döbbenve a közönség, hogy ezért jöttek, hogy ezt nem énekelem. Tehát így protestáltam, hogy én ezt a dalt el nem énekelem. Nem akarom ezt a dalt, nagyon-nagyon terhelt a szöveget, nem is vagyok ennyire boldogtalan, nem akarom, hogy ez kimenjen a számon, és hogy ez így átitasson engem, és aztán megszelidültünk egymással, és rá kellett jönnöm, hogy tulajdonképpen ez az én arszpoétikám, ez az én stílusjegyem, hogy én úgy váltam ismerté, hogy ezzel a dallal tulajdonképpen egy imával kötnek össze, és hogy ezzel nem küzdenem kell, hanem ezt föl kell használjam, meg kell értsem, hogy ezt mire kell forgatnom, ha a színpadra állok, és fel kell használjam ezt az adottságot.
1: Akkor te már hívő lány voltál? Még nem voltál, és akkor úgy mentél oda, hogy kinek mondjam el vétkeimet, a megbocsátást kitől kérjem?
2: Volt egy érintésem.
1: Előtte már?
2: A dal előtt. Aha. Egy ilyen 3-4 évvel azelőtt, a Táncdal Fesztivál előtt, csak a szüleim annyira ellenezték és annyira féltettek ettől a dologtól, meg talán a csalódástól, amit ők is átéltek. Nekik is volt bizonyos életszakaszukban egy ilyen keresés, és ők náluk egy ilyen nagyon nagy csalódással záródott, hogy talán lehet, hogy azért is volt az a nagyon nagy ellenállás és védelem, hogy ne keveredjek ilyen helyzetekbe. És amikor 93-ban megkérdették a Táncdal Fesztivált, akkor nem én jelentkeztem, hanem a dalok jelentkeztek, és akik írták, ők jelentkeztek a dalaikkal, és Wolf Péter választotta ki ezt a dalt. Mint később megtudtam, ő is egy hívő ember, és valószínű megérezte, hogy ebben a dalban szép ez az ima, és akkor ezt a Táncdal Fesztivált, ahogy megnyertük Jenei Szilveszterrel, kerültünk az Eurovízióra, ahol ugye magyarul kellett énekelni, tehát ott szerintem a közönség nagy része nem is értette, hogy miről énekelünk, de a muzsikának van egy olyan ereje, hogy ha nem is értem a szót, a nyelvet, egy olyan hordozó erő, egy olyan kommunikáció, amit az emberek levettek, és egy nagyon szép helyezést értünk el. És tulajdonképpen nekem ez adta meg a lendületet egészen 98-2000-ig a zenei pályán, magyar könnyűzenei életben, és aztán igazából én úgy éreztem, hogy olyan ötleteket kapok, amiből vagy amibe én nem szeretnék belekeveredni. Éreztem, hogy így egy kicsit így a személyiség, egyéniség is így elmegy, vagy már nem is tudom, hogy igazából úgy most mi vagyok, ki vagyok, most akkor én egy 7. kerületi lány vagyok, vagy akkor én most akkor sztár vagyok, akkor az most mit jelent?
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Holnapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Friderika énekesnő.
2: Igazából én úgy éreztem, hogy olyan ötleteket kapok, amiből vagy amibe én nem szeretnék belekeveredni. Éreztem, hogy így egy kicsit így a személyiség, egyéniség is így elmegy, vagy már nem is tudom, hogy igazából úgy most mi vagyok, ki vagyok. Most akkor én egy 7. kerületi lány vagyok, vagy akkor én most akkor sztár vagyok, akkor az most mit jelent?
3: Na de akkor egy picit most én így magamban is így hangosan gondolkozva összefoglalom, hogy először is akkor te megkaptad ezt a dalt, akkor még távol állt tőled a Jóistennel való kapcsolat, és egyszerűen el kellett énekelni egy ilyen imát, elkezdett hatni rád az ima, meg elkezdett tulajdonképpen kívül is hatni az ima, mert hirtelen egyszerűen nagyon sokan valahogy megérezték, és elkezdték nézni, te pedig még mindig nem vagy hívő lány, imát énekelsz, mindenki téged akar irányítani, akarnak, azt se tudod, hogy mi legyen ismertség, és akkor tulajdonképpen így szinte, mint amikor az ember így bele van feszítve egy székbe, hogy jaj, elég!
2: Jönnek az antidepresszánsok, a gyógyszerek.
3: Jönnek. És közben akkor egy picit próbálsz megnyugodni, hogy nyugi, semmi baj, csak énekelni kell.
2: Hát nem, éppen ez az egészben az érdekes, hogy nem csak énekelni kell, hanem tulajdonképpen lemezeket, ami azt több dalról szól, produkálni kell.
3: Sőt, kötelező.
2: Kötelező, mert a szerződés köt, kivel akarod csinálni,
3: megmondják.
2: Milyen stílusban.
3: Azt is megmondják.
2: Megmondják. Hát, talán ott mindig volt egy szabadságon, Bors Jenő volt akkor az EMI-nak a vezetője, és valahogy mindig talán megérezte, hogy van egy ilyen ösztönösség, és azt tartsuk meg, egy ösztönös, egy ilyen természetesség, hogy inkább azt tartsuk meg. Úgyhogy a második lemezt ezért Gerendás Péterrel készítettük el.
3: De még akkor még mindig nem vagy hívő lány. De már akkor azt mondod, a gyógyszerek már vannak, és
2: hát
3: már
2: előtte, igen, ezek
3: próbálsz.
2: Az Emerton díj átadások, ugye volt ott két Emerton díj, a másodiknál már emlékszem, hogy ott már azért ilyen sírógörcs körül volt, hogy oké, megint van egy díj, és nagyon jó, csak belül teljes bizonytalanság van, mit kéne énekelni, közben, hogy kéne ezt folytatni.
3: És közben, az elnézést, a nyáras kérdés, de közben be kell venni egy tablettát, hogy nyugodt tudjak maradni aznap,
2: hát
3: amikor
2: az, hogy ne
3: a átadó, meg ne sírjak, meg ne zokogjak.
2: Meg az a nagyon furcsa, hogy olyan érdekes, hogy nagyon gyorsan, én legalábbis nagyon gyorsan megéreztem az elmúlást ebben.
3: Mert hogy az ismertségnek az elmúlása?
2: Nem, hanem a siker.
3: Aha, hát az
2: hogy
3: ugyanaz,
2: a Rivalda fény, meg a siker, és utána lejössz a színpadról, és a színpad mögött a díszletek mindig csak ilyen fatákolmányok. És egy nagy sötétség, és
3: senki
2: csend.
3: Senki nem mond semmit, sőt, mész haza egyedül az autóban,
2: Na, ezt a nagy kontrasztot, ezt vagy felhasználja az ember, és azt mondja, hogy fú, gyerekek, itt ez ilyen nagyon-nagyon a szikla szélén egyensúlyozunk, nézzük meg, hogy akkor mi van, mi az értelme ennek az egésznek, vagy semmi gond, használjunk pótszereket, és akkor azt az egyensúlyozást, amíg lehet, csináljuk, mert ugye szalad a szekér, és addig kell ott benne lenni, amíg szalad.
3: Hát igen, de egyébként a sírás tulajdonképpen miért volt, ha jobban belegondolunk?
2: Kétségbeesés.
3: Hogy amiatt, hogy most mi lesz most?
2: Mert bizonytalanság, kétségbeesés.
3: Hogy fiatal vagyok annyira, hogy még nem
2: meg
3: tudom,
2: hát annyi minden előttem van.
3: Hát ugye nem tudom, mi lesz, és kétségbe, vagy a stressz?
2: Minden benne van. Stressz,
3: izgulok,
2: a kihívások, a feladatok, a teljesíteni valók, és közben meg
3: alkalmas
2: nem tudod, hogy...
3: vagyok egyáltalán rá?
2: Így van, meg nem tudod, hogy miért csinálod.
3: Miért csinálom?
2: Az aranylemezér, az mi?
3: Ki vagyok? Lehet, hogy nem is azt gondolják, vagy nem is mi lesz.
2: Persze, tehát rengeteg dolog és bizonytalanság van, ami...
3: Így is lehet nézni, nem? De valahol meg
2: szörnyű, de közben meg nekem mégis az itt, szóval közben nekem meg mégis az volt, hogy valami kiutat, valamit nekem meg kell találnom. Tehát ez a nagyon nagy konfliktus helyzet, ez a nagyon őrlődő helyzet, hogy ebből vagy tényleg úgy jön ki az ember, hogy mindegy, akkor csináljuk, amíg lehet, és akkor hajrá, vagy azt hogy fú, meg kell állni, és meg kell találni önmagad, mert különben, ha nem találod meg önmagad, akkor szétmorzsolod, és egyszer csak
3: van.
2: Ennyi.
0: Star. portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szigeti Ferenc a Kártágó együttesből.
2: De az embernek kell legyen egy tartása kifelé is, befelé is.
3: Egyébként most az jutott eszembe, hogy szerintem, ha mondjuk soha semmilyen népszerűségbe nem keveredsz bele, és semmilyen ismertség nincs, szerintem te akkor is így viselkednél. Most ez jutott eszembe, hogy akkor se lennél goromba, akkor se mondanál cifra dolgokat senkinek, és akkor is lenne egy tartása. Tehát lehet, hogy egyszerűen pontosan ugyanígy lennél akkor is.
2: Hát erre nem tudom mit mondani, mert így
3: van.
2: Igen, szóval így élem az életemet, így vagyok, szóval talán édesapám törököltem, ő egy nagyon intelligens, négy diplomás, négy nyelven beszélő ember volt, és nem voltunk igazából nagyon közeli kontaktban, mert ő nagyon külkereskedő volt, a külkereskedő cégnek volt az igazgató, ez igazgatója, és nagyon sokat volt külföldön. Tehát ritkán találkoztunk, de viszont amikor otthon volt is, és hallottam telefonálni, hogy beszélt, hallottam tárgyalni, mikor ott volt valaki a házba is, és beszélni, és ahogy beszélt, ahogy másokat inspirált, vagy eligazított, vagy utasított, vagy kért, az valahogy egyszer csak azt vettem észre így jó 20-30 éves koromban, hogy azt ismertem, hogy úgy beszélek, tehát olyan szavakat kezdtem mondani, mint amit apukám mondott mindig, és ez valószínűleg ez így is van. Szóval az ember tudatalat, amikor ezt hallottad, hogy valaki így beszél emberekkel, akkor ez valahogy úgy bennem is bennem maradt, és ez ösztönös volt, nem is tudom miért. És ennek örülök, mert nem is tudok ezen változtatni, mert én nem fogok, engem soha nem hallott még a Kártágóvas zenekar, aki kell ilyen apait föl 44 éve kiabálni például. Uh-huh. Én soha nem kiabálok, nem is emlékszem, mikor kiabáltam. Nem kiabálok, ezt szépen megmondom a véleményet hangosan, de nem kiabálva.
3: Összefoglaló gondolatot hozok még, hogy tényleg, hogy biztosan, hogy jobb emberré tesz-e az ismertség, mert valahogy azért el tudom képzelni, hogy próbálsz jobban viselkedni, mert hát mégiscsak látják, hogy jön csak nem Friderika? És akkor csak nem gorombáskodsz mondjuk az utcán, még ha
4: de én is lehetek goromba.
3: Lehetsz persze, de akkor
4: meg
3: is
4: engem is felhúzhat, hogyha rám dudál, hogy azonnal a zöldnél nem indultam el, mert én így vagyok Friderika.
3: De akkor is szeretettel fogsz visszaintegetni, hogy akkor
4: nem biztos. Nem biztos. Meg kihoz a sodromból.
3: Kikiabálsz, hogy most már aztán elég.
4: Azt úgy nem, tehát ilyen obszén szavakat nem valószínű, hogy fogok használni. De hogy. Igen. Így van, hagyjon békén. Meg úgy egyáltalán, igen.
3: Jaj, nem maga az, de én vagyok.
4: De én vagyok, és ne tolakodjon, jó? Szóval ilyenek vannak, és én ezt vállalom.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet.
5: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara, véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, nyezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt

0: magátok a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pósfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégéjszakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégéjszakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csaknem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Dunamedréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken.
1: Időjárás.
0: Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A színpadi szereplést, például az előadást, azt szereted. De van is mindig, mindig kedved hozzá?
2: Van.
3: Takács Eszter, dalszerző, énekes.
1: Volt, mindig? És soha nem volt olyan, hogy nem volt?
2: Hogy... Volt olyan, hogy nem volt.
1: És akkor mi volt akkor?
2: Akkor közben megjött.
1: Gondolj bele, hogy mondjuk reggel felkelsz, ramatyul, úgy érzed magad, hogy...
2: El se tudom képzelni.
3: Friderika, énekesnő.
2: Ilyet.
1: Így ébredtél fel, és meg magadhoz szélsz, ma van a nagy koncert.
2: Jaj, olyan nincs.
1: De simán megesett, hogy így ébredsz reggel, mert
2: igen,
1: nagyon nyomott valami
2: állam. Igen, de a színpadon minden eltűnik.
1: Azért mondom, de hát akkor az egy döntés, nem, hogy így ébredtél, ma van a nagy koncert, összeszedem magam.
2: Bevetés van.
1: Tessék?
2: Bevetés van.
1: Na igen. Temetést hallottam.
2: Nem, az bevetés.
1: Igen, összeszeded magad, hangolodsz minden, és eldöntöd, hogy ma van a nagy koncert. Akkor akárhogy is vagyok, a szemeimet alig bírom nyitva tartani, meg egy rettenetesen. Eldöntöd, és kedvet csinálsz magadnak hozzá, ugye?
2: Ahogy megyek már, az jön, és ilyenkor sem egy rossz kedv nem tud ebből kimozdítani, sem egy testi gyengeség vagy fájdalom, mert ott nekem...
1: Jól kell lenni.
2: Igen.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: Buongiorno.

0: ország és közterek.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Vastag Csaba, zenész.
3: Nagyon sokszor koncerteken például elvittem a kedvemet is.
4: Azt már hogy érted? Aztán, hogy elvitted magaddal?
3: Elvittem magammal, és mindenkit ezzel traktáltam. Aztán rájöttem, hogy senkinek semmi közünk sem, hogy milyen kedvem van.
4: Ja, hogy akár a nem jó kedvedet is erre gondolsz?
3: Aha. Hát, hogyha jó kedvem volt, jó koncert volt, hogyha nem volt jó kedvem, akkor is jó koncert volt, csak annyit filozofáltam, mint
4: többiek mint megnéztek, és mondták magukban, hát a Motka egy kicsit jobb volt, amikor nem ennyit beszélt, meg magyarázott.
3: Amikor a hegeli dialektikát nem hozta elő, akkor még értettük, hogy van szó. Szóval, hogy tényleg nagy filozofásokba tudtam bemenni. És aztán az van, hogy rájöttem, hogy ez nem, és aztán utána soha nem vittem el a kedvemet, és aztán úgy döntöttem a közönségnek, jó értelembe véve, semmi köze nincs ahhoz, hogy nekem milyen kedvem van.
4: És lehet, hogy ez működik egyébként.
3: Na de várjál, aztán rájöttem, hogy a kettő között van az igazság. Mert ha viszont az egészet csak úgy csinálod meg, hogy senkit nem vonz be akkor abba, hogy milyen kedvem van, akkor nem tiszteled őket eléggé szerintem. Akkor csak a pénzt tiszteled, amit kapsz érte. Úgyhogy, most aztán vége, a kettő között van az igazság szerintem, és érdemes nyilván nem elmondani az egész életedet minden koncerten, meg belevonulni, és mi történt veled, mit tudom én az elmúlt héten. De azért szerintem mindenki megérdemli, hogy egy olyan individuális
4: igazságot
3: igen, abban a pillanatban igaz igazságot, kapjon, amit éppen akkor együtt csinálunk.
4: Az vagy. De akkor ez téged serkenthet arra, menet közben életvitelszerűen is szerintem, hogy azért minden nap jól legyél. Tehát akárhogy is voltál, tudod, hogy koncertre odaélsz, és most már ennyi év tapasztalattal tudod, hogy azért így is úgy is egy kicsit bele fogod vinni saját magadat, akkor most muszáj jó paszba hoznom magam, mert úgy is beszélni fogok hozzájuk. A lehető legjobb formámba hozom magam, és utána úgy is tudom, hogy belefűzöm saját magamat, akkor legalább. És igen. Valahogy így vagy.
3: Igen, de ha meg valami olyan van, akkor meg azt is elmondom. De szerintem egyébként nem kell mindig jókedvűnek lenni, és sőt kifejezetten hasznos, hogyha az emberek van nem jókedve.
4: Hát mindenféle, persze.
3: Akkor tudod értékelni, amikor jókedved van, szóval, hogy...
4: De közben mégiscsak tud az ember mindig jól lenni. Én azért így mondom, hogy jól lenni. Hogy lehet éppen mondjuk aznap komor, de közben jól vagyok.
3: Igen.
4: Jól hát vagyok aznap, és komor
3: levés,
4: vagyok.
3: A jó levés az egy másik dolog, de szerintem...
4: És te szerintem jól vagy. Szerintem te minden nap jól
3: de
4: vagy.
3: Szerintem azért vagyok jól, mert nem
4: kergetem ezt. Jókedvű lenni.
3: És ezért én például nem tudok minden másodpercben mindenért
4: lelkesedni.
3: Se, meg összeesni se. Uh-huh. Szóval, hogy...
4: Hát ez a normális szerintem. Így ez lehet jól lenni,
3: igen, nem?
4: Hogy az ember se nem nagyon örvendezik mindennek, igen. Se nem nagyon keseredik el, hanem inkább stabilan van.
3: Igen.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: A kedv akkor azért mégis úgy mennyire irányítható? Te mit mondasz?
2: A kedvet irányíthatom.
3: Friderika énekesnő.
1: A kedvet?
2: Igen.
1: És az érzéseidet?
2: A kedv meg az érzés nálam az egytőről jön.
1: Nekem is. Azért kérdezem csak, mert sokan azt mondják, hogy az érzést nem lehet irányítani.
2: Abszolút lehet irányítani. Abszolút lehet irányítani.
1: Na.
2: Az értelemmel, a hitemmel, a meggyőződésemmel, hogy az az érzés, hogyha én azt engedem magamban tovább, hogy az hova visz.
3: Szigeti Ferenc a Kártágó együttesből.
4: Ha rossz a kedvem valamiért, akkor valami oka van nyilván. Ha valami oka van, akkor azt meg kell oldani, és akkor először azon gondolom, hogy tudom ezt megoldani.
1: Ha meg lehet.
4: Ha meg lehet oldani egyáltalán, és hogyha meg lehet oldani, akkor megoldom, és akkor jobb kedvem lesz.
1: És ha nem lehet megoldani?
4: Akkor nem lesz jó kedvem.
1: De soha, de végül is van olyan helyzet, hogy hosszú távon valamit nem lehet megoldani. Ha. Ami egy kicsit úgy, nem tudod, hogy hogy lesz.
4: Van. Hát az idegesít.
1: Tudsz olyankor döntésszerűen mégiscsak azért jól működni?
4: Igen, nem lett másképp.
2: Stressz helyzetek nagyon nehéz dolgok, hogy abból, ha nem tudod, hogy nem tudsz kimozdulni rövid időn belül, hogy azokat a stressz helyzeteket hogy tudod kezelni, mert abban meg nagyon-nagyon sok a negatív érzés.
3: Takács Eszter, dalszerző, énekes.
5: Gyerekkorom óta képes vagyok felvidítani magamat. Volt egy gyakorlatom mindig suliba, ez nagyon vicces, ezt másnak is ajánlom, bár lehet, hogy bizonyos korosztályokon túl már nem adja, de szerintem ez nem lehet elég öregnek lenni, hogy készültem általában a suli, vagy a pénteken, mindig vártam a pénteket, amikor lehet menni a rockbuliba, ez kamaszkoromban volt már. Kiöltöztem, otthon voltam, és a gyerek szobám közepén volt egy tükör, és akkor így mindig elmentem előtte, de hát nyilván beraktam már a motiváció zenéimet, Guns N' Roses, Aerosmith, minden, ami kell, és akkor így mindig egy bizonyos arcot vágtam, magam se tudtam, hogy fogok kinézni a tükörbe, és óriási nagyokat szórakoztam egyébként.
1: De jó.
5: Mert hogy tényleg annyira váratlan és vicces volt, tehát hogy mindenféle ilyen grimaszkon bármilyen arcokat odavágtam.
1: Na de akkor a kedv, tényleg, tehát biztos van olyan tevékenység, amihez semmi kedved soha, de mégis meg kell tenni, van ilyen?
5: És milyen jó, az ember elhatározza, mert megcsinálja, és háromszor annyi sikerélménye van belőle, mintha nem csinálta volna meg, vagy más kért volna meg rá.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
1: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
7: Jurájahi búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
1: Reklámot hallottál.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
9: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
10: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara. Véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az Orvosi Kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pósfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröből volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csak nem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Duna medréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken.
9: Időjárás.
10: Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
8: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
11: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és Strasser Andrea vagyok. Indul mai tudományos műsorunk, lássuk, hogy milyen témákkal. Az éghajlatváltozás lassítja a föld forgását, már a cápákban is van kokain, menekülnek a fák Brazíliában a hőség elől, hogy hogyan, arról is szó lesz majd. Megnézzük, hogy milyen egy hidrotermális robbanás, megismerkedünk az űrmedúzával, megnézzük, hogy miért volt fontos, hogy a kutatók meg változtatták a fekete katonalégy genetikáját, ránézünk az űrtávcsőre, ami nagyobb lesz, mint az egész föld, és a fekete lyukak titkait fogja kutatni. Szó lesz arról is, hogy mi történik a nukleáris fúzió közben, ezt egy 3D-s megoldással mutatták be a tudósok. Elkészíthetővé vált a hipotetikus 120-as elem, a legnehezebb eddig mind közül, de mindenek előtt egy tudományos szenzációval kezdünk. Megnézzük, hogy mit talált Kína a Holdon. Maradjunk együtt, és vágjunk bele.
0: A tudomány mai állása.
11: A kínai tudósok víznyomaira bukkantak a Chang'e 5-ös misszió során gyűjtött holdkőzet mintákban. A mintákat vizsgálatnak vetették alá, és az eredményeket a napokban publikálták. Ugyan korábbi kutatások, például a NASA infravörös detektorral végzett 2020-as vizsgálata megállapították már a víz jelenlétét az égitesten, de a Chang'e 5 misszió során talált kőzetek tartogattak még újdonságokat a hold felszíni víz természetéről, ugyanis a kínai expedíción gyűjtött minták magasabb földrajzi szélességről származnak, ez pedig a kutatók szerint azt jelenti, hogy a vízmolekulák hidratált só formájában fennmaradhatnak a hold napsütötte területein. Egyébként Kína az elmúlt években rengeteg energiát fektet az űrkutatásba, az év első felében tudományos szenzációt hajtott végre azzal is, amikor a Chang'e 6-os misszió keretei között a történelemben először gyűjtött és szállított vissza mintákat a Földre, a Hold tőlünk távolabb eső féltekéről. Hogy miért fontos, hogy van-e víz a Holdon? Nos, a rakéta úgy fogalmaz, hogy a vizet innen odavinni nem olyan egyszerű feladat, legalábbis, ha az innen a Földön van, az oda pedig a Holdon, mivel jelentős súlyú anyag, és rengeteg kell belőle. Odafent nem egyszerű feladat, legalábbis, ha az innen a Földön van, az oda pedig a Holdon, mivel jelentős súlyú anyag, és rengeteg kell belőle. Odafent nem csak nélkülözhetetlen

0: aki otthon, a víz és az áram általában nem jó páros, tehát életveszélyes lehet kipróbálni. Amikor az Apollo űrhajósai először tértek egyébként vissza a Holdról 1969-ben, még azt hitték, hogy az égi test teljesen száraz. Az elmúlt 20 év alatt elvégzett küldetések viszont, illetve a NASA holdkráter megfigyelő és érzékelő műholdja jég jelenlétéről számolt be a hold pólusai körül található állandóan árnyékban lévő krátereiben. A víz értékes forrás mind tudományos célokra, mind a felfedezők számára. Ha felhasználhatjuk a hold erőforrásait, akkor kevesebb vizet kell odavinnünk, és helyette több felszerelést szállíthatunk az új tudományos felfedezések lehetővé tételéhez.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: tudomány ma. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Hamarosan megnézzük, hogy mi történik a nukleáris fúzió közben, ugyanis egy 3D-s megoldással bemutatták a tudósok a jelenséget, de előtte megnézzük, hogy hogyan vált elkészíthetővé a hipotetikus 120-as elem, a legnehezebb eddig mindközül. A 120-as rendszámú unbinillium egy feltételezett elem a periódusos rendszerben, és most egy új módszerrel elkészíthetővé is vált, adta hírül a Rakéta. A kísérletek jövőre indulnak, és siker esetén ez lesz a legnehezebb ember alkotta elem, ami nem kevés tudományos következtetés levonásához is elvezethet. Az elemnek a szintetizálására az első lépés az úgynevezett livermórium sikeres létrehozása volt. Jacqueline Gates és csapata a kaliforniai Lawrence Berkeley Nemzeti Laboratóriumban úgy érte el ezt az eredményt, hogy töltött titánatomok sugarát egy plutónium célpontra irányították. A folyamat rendkívül nagy kihívást jelentett, mivel a titán sugarat nehéz kontrollálni, ráadásul több millió billió ütközés szükséges, mindössze csak néhány atom keletkezéséhez is. Mindazonáltal a kutatók úgy vélik, hogy ez a módszer a kulcs az unbinillium, vagyis a 120-as elem létrehozásához, amelynek a magjában 120 proton van. Az unbinillium tehát egy még fel nem fedezett kémiai elem 120-as rendszámmal. Ekarádiumnak is nevezik, és a transzaktionidák közé tartozik, valószínűleg szilárd halmazállapotú, erősen bázikus akáliaföldfém lesz, fémes, ezüstös fehér vagy szürke színnel. A kísérlet ritka titánizotópokkal kezdődött, amelyeket speciális kemencében 1650 Celsius fokon párologtattak el. A mikrohullámok ezt a forró gőzt töltött sugárrá alakították át, amelyet aztán a fénysebesség körülbelül 10%-ára gyorsítottak, mielőtt a plutónium célponttal ütközött volna. A keletkező törmeléket elemezték, és két livermórium atom keletkezését mutatták ki. Gates szerint ezek az atomok a vártnak megfelelően gyorsan bomlottak le, tekintettel a nagyon nehéz elemek instabilitására, de a mérések annyira pontosak voltak, hogy csak egy a billióhoz az esély a téves kimutatásra.
0: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: A kémiáról a fizika területére lépünk át. Vajon mi történik a nukleáris fúzió közben? Egy 3D-s megoldással mutatták be a tudósok a folyamatot. A magfúzió, a napot működtető folyamat nagy lehetőségeket rejt magában, mint tiszta, bőséges energiaforrás. Ennek az energiának a hasznosításához azonban összetett technológiára van szükség, például tokamakokra és fánk alakú reaktorokra, amelyek erős mágneseket használnak a túlhevített plazma elzárásához. A plazma összetett viselkedésének megértése ezekben a reaktorokban alapvető fontosságú a fenntartható nukleáris fúziós energia megvalósításához. E bonyolult jelenség emberi megértésének megkönnyítése érdekében a svájci Apple kísérleti muzeológiai laboratóriuma lehetővé tette egy tokamak élő szimulációs megtekintését 3D-s vizualizációs technológia segítségével, írta meg az energreport.com. Létrehoztak egy olyan programot, amely képes a tokamak szimulációk által generált terabájtnyi adatot összefüggő 3D-s vizualizációs élménnyé alakítani. Hasonlóképpen egy svájci központ is sikeresen alakította át az adatokat 3D-s vizualizációs élménnyé. A vizualizáció a nagy közönség számára egy lehetséges jövőbeli nukleáris fúziós energiaforrást ábrázoló tűzijáték gyűrűjében tett utazás. A tudósok számára azonban értékes eszközként szolgál, amely érthetővé teszi a kvantumfizika bonyolult jelenségeit és segíti őket számításaik eredményeinek megértésében. A projekt informatikusa a következőket nyilatkozta: egy robot segítségével ultramagas pontosságú felvételeket készítettünk a reaktor belsejéről, amelyeket aztán összeállítottunk, hogy egy olyan 3D modellt hozzunk létre, amely egészen a textúrájukig lemásolja az alkatrészeket.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ez az FM 88.7
3: Balaton.

0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Különös edzésmódot találtak ki futók számára, hogy mit, mindjárt szó lesz róla, de előtte megnézzük, hogy hogyan lassítja a föld forgását az éghajlatváltozás. Egy most megjelent tanulmány szerint az olvadó jég lassítja a föld forgását, adta hírül a PCV Plus. Az egyik zürichi egyetem új kutatása szerint az antarktiszi és grönlandi jégsapkák folyamatos olvadása miatt az égitestnek a forgása során egyre több olvadékvizet kell tolnia az egyenlítő irányába. Ez a jelenség hasonlóan a kinyújtott karú forgást végző műkorcsolyázóhoz jelentős tömegeltolódást és ezáltal lassulást okoz. Ez pedig, még ha nagyon lassan is, de fékezi bolygónk saját tengelye körüli forgását. Jelenleg ez csak néhány ezred másodpercet jelent naponta, de a hatás idővel jelentős lehet. Ugyanaz árapály jelenségnek is van ilyen hatása, de ha a felmelegedés így folytatódik, ennek mértékét meg sem fogja közelíteni. A kutatás során azt vizsgálták Zürichben, hogy mindeközben a föld magján belüli változások hogyan alakulnak. A kutatócsoport egy az elmúlt 120 évet modellező szimulációt készített, mely megmutatta a bolygó tengelyének eltolódását, és azt is, hogy hogyan változott a forgástengely. A kísérletben bizonyítást nyert, hogy a tengely és a forgási sebesség változásai befolyással vannak a magma felszín alatti eloszlására. Azt feltételezik, hogy ez hatással lehet a föld mágneses mezőjére is, bár ezt lehetetlenség mérésekkel alátámasztani, mivel a bolygó magját nem tudjuk közvetlenül vizsgálni. Az éghajlat jelenleg is folyó változásainak következményeit csak menet közben tudjuk hitelt érdemlően vizsgálni, de az eddigi eredmények arra engednek következtetni, hogy még érhetnek minket meglepetések. A kutatócsoport megjegyezte, hogy ennek tükrében az űrkutatásnak is figyelembe kell vennie a jövőben történő változásokat az éghajlatban. A föld napokhoz hozzáadódó millisekundum ugyanis még nem fogja érdemben befolyásolni a mindennapjainkat, de az űrhajózás szempontjából egy ekkora eltérés akár fontos kilométereket is jelenthet a földetérés szempontjából.
0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása.
1: Maradunk Zürichben, különös edzésmódot találtak ki futók számára a zürichi Műszaki Egyetem kutatói. Egy általuk fejlesztett légpajzs két részből áll, egy gokárt vontatja, melynek vezetője mindössze kormányoz, maga a pajzs kerekeken gurul utána. A sebességet a légpajzsban felszerelt szenzorok alapján automata állítja be, a futó sebességéhez igazítva. A pajzs gyakorlatilag megóvja a futókat a légjárástól és a széltől. Ez olyan elve működik, mint a versenyautók légellenállás csökkentő rendszere. A pajzs belsejében elhelyezkedett lidár méri fel, hogy pontosan hol is jár az atléta, majd ehhez igazítja a gokárt sebességét. Látom a videót, előttem van, tehát még egyszer mondom, megy egy gokárt, húz maga után egy átlátszó pajzsot, amelyben tulajdonképpen fut és halad a futó. A szerkezet segítségével a futó olyan sebességen képes edzeni, mint amilyennel egy felfokozott adrenalin szinttel járó versenyen fut. A sportolók szerint mindent ki tudnak így hozni magukból, és ráadásul szórakoztató is a légpajzsban futni. Az eszközt műszaki szakemberek és sportszakemberek, sportolók közös csapatban fejlesztették ki, és abban bíznak, hogy az így edző sportolók egyre jobb teljesítményt tudnak majd elérni a versenyeken. Megjegyzem, a videót nézni szinte félelmetes, hiszen az atléták elképesztő sebességgel futnak, nagyon közel van a pajzs előttük, miközben a gokártnak nyilván tartania kell a sebességet, de úgy néz ki, hogy ezt jól összehozták.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb két érdekességgel folytatjuk. Menekülnek a fák Brazíliában a hőség elől, hogy hogyan menekülnek, arról lesz szó mindjárt, de előtte megnézzük, hogy milyen egy hidrotermális robbanás, ugyanis július 23-án a Yellowstone Nemzeti Parkban történt egy ilyen robbanás. Képzeljünk el úgy egy forró vizes területet, mint egy nagy sajtot teli lyukakkal. A lyukak egy részét forró víz tölti ki, más részükben korábban volt forró víz, vagy épp ideglenesen folyik át rajtuk. Az egymással összekapcsolódó felszín alatti üregekben a talaj forróságának köszönhetően a víz hőmérsékleten nagyon közel van a forrásponthoz, és el is érheti azt. Ez azt is jelenti, hogy elegendő egy kis nyomáscsökkenés, és hirtelen nagy mennyiségű forró víz válik gőzzé. Ha nincs akadály az útjában, akkor a gőz szépen és látványosan kitör. Ez jellemzi egyébként a gejzíreket, azonban időnként előfordul, hogy eldugulnak a felszínre vezető járatok, ezek a forró vizes oldatok sok ásványi anyagot tartalmaznak, ami ki is válik belőlük. Ha ez történik, akkor a forró vízből kialakult gőz megemeli a legfelső talajréteget, ami sokszor csak egy egészen vékony, törékeny kőzet réteg, és egyszerűen szétrobbantja azt. A robbanáskor a forró vizes medencékben felhalmozódott iszap is a levegőbe röppen, ezért látszik sötétnek a robbanás során feltörő anyag. Egy-egy ilyen robbanás során a pár méterestől az akár pár kilométeresig terjedő gödör született, amelyekből aztán hamar tavak válnak. Persze, a nagyobb robbanások átlag 700 évente következnek be a Yellowstone területén, nagy alatt azt kell érteni, amelynek a krátere 100 méternél nagyobb átmérőjű. Ilyesmire nem csak egyébként a Yellowstone területén, hanem a világ más hidrotermális területein is sor kerül rendszeresen. A július 23-ai Yellowstone-i robbanás azért volt érdekes, mert rengeteg turista volt a közelében. Nagyon sokan töltöttek fel videókat erről a kitörésről.
0: A tudomány mai állása.
1: Lépjünk át a másik hírre, amit ígértem. Menekülnek a fák Brazíliában a hőség elől. A HVG írta meg, brit kutatók vizsgálata alapján a brazil atlanti parti esőerdő rezervátum fái a hegyek magasabb részeire próbálnak meg felhúzódni, hogy könnyebben át tudják vészelni a globális felmelegedés jelentette hőemelkedést. A globális felmelegedés egyik hatása, hogy az állatok északabbra vándorolnak a hőség elől. Ezt tudjuk. A Birminghami Egyetem kutatói viszont most úgy találták, hogy hasonló stratégiát alkalmaznak a túlélés érdekében a növények is, legalábbis Brazíliában. A tudósok 627 fafajtát vizsgáltak meg a brazil atlanti parti esőerdő rezervátum 96 pontján, és arra jutottak, hogy a területen a hőérzékeny fafajok magasabbra vándorolnak, hogy elkerüljék a klímaváltozás erősödő hatásait. Ez a jelenség az emelkedő hőmérsékletre adott adaptív reakciót jelzi, és bonyolítja annak megértését is, hogy az éghajlat milyen hatást gyakorolhat a regionális ökoszisztémákra. Rodrigo Bergamin, a Birminghami Egyetem kutatója szerint a különböző fafajok különböző irányokba mozognak. Az alsóbb területeken található erdős részek fái például inkább lefelé terjeszkednek, mintsem felfelé, ám a hegyekben a magasabban fekvő területen található fák inkább felfelé próbálnak terjeszkedni a túlélés érdekében. A szakemberek szerint az eredmények alapján komoly változás jöhet az erdőgazdálkodási és a védelmi stratégiákban, mivel a fák áttelepülésével az erdők összetétele is megváltozik. Ez nem csak a bolygó élővilágának sokféleségére, de az erdők egészségére is hatással lehet.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Brazíliában jártunk, nem olyan régen visszafogunk ide térni, ugyanis a cápákban kokaint találtak a brazil partokon, hogy ennek mi a jelentősége. Mindjárt szó lesz róla, de először megnézzük, hogy miért van jelentősége annak, hogy kutatók a fekete katonalégy genetikáját megváltoztatták. Az emberiség számára nem csak a szervetlen, hanem a szerves hulladék kezelése is egyre nagyobb problémát okoz. Ezek feldolgozása, semlegesítése nem könnyű és nem olcsó feladat. Az egyik ausztrál egyetem tudósai azonban kidolgoztak egy eljárást, amely segíthet ebben. A génszerkesztés technológiájához nyúltak, hogy kívánatos módon módosítsák a fekete katonalegyeket, adta hírul a hvg.hu. A tudósok célja az volt, hogy az egyébként is szerves hulladékon élő lárvák az eddiginél többet tudjanak elfogyasztani a táplálékukból, ami segít csökkenteni a hulladék mennyiségét. Nem mellesleg eközben olyan zsírvegyületeket és enzimeket termelnek, amit a bioüzemanyagoktól a kenőanyagokon át a kiváló minőségű takarmányok előállításáig bármire fel lehet használni. A fekete katonalegyeket már most is használják, hogy csökkentsék az élelmiszer hulladék mennyiségét, a genetikájuk megváltoztatásával azonban szélesebbé vált az általuk elfogyasztott anyagok köre. Az élelmiszer pazarlás egyébként évente 1 milliárd tonna hulladékot termel, amit mindenképpen kezelnie kell az emberiségnek. A fekete katonalegyek ráadásul az Antarktiszon kívül minden kontinensen megtalálhatóak. Ha valakinek van komposztálója, szinte biztos, hogy a környéken ott a rovar. A számítások szerint a légylárvák testtömegük duplájának megfelelő szerves hulladékot képesek elfogyasztani naponta.
0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása.
1: És most térjünk vissza Brazíliába. A cápákban is van már kokain. A Rakéta írta meg, hogy egészen pontosan miért érdekes a jelenség. Amikor a vízszennyezésre gondolunk, általában a mikroműanyagok és az olaj jutnak eszünkbe, de sajnos ezek mellé felsorakozik a kokain is. Brazíliában a kokain használat növekedése, a szennyvíz nem megfelelő tisztítása és a kokain gyártásból származó elfolyás miatt a kábítószer az óceánba szivárgott. A helyzetet pedig csak tovább súlyosbítják a vízben sodródó kokain csomagok, így a kokain mára igen komoly veszélyt jelent a tengeri élővilágra. A cápák kulcs szerepet játszanak a tengeri ökoszisztémákban, és gyakran a környezetszennyezés indikátorai. Annak megállapítására, hogy a kokain megjelente a cápákban, a kutatók 13 brazil hegyesorú cápát vizsgáltak meg, amelyeket halászok fogtak Rio de Janeiro partjainál 2021. szeptembere és 2023. augusztusa között. Ezt a fajt azért választották egyébként, mert partmenti élőhelyük miatt nagyobb valószínűséggel találkoznak emberi eredetű szennyező anyagokkal. A kutatócsoport megmérte az egyes cápák súlyát és hosszát, majd felboncolták őket, hogy izom és máj mintákat gyűjtsenek. A tesztek kimutatták, hogy minden cápa szervezetében akadt kokain. Az izomminták 92%-a és a májminták 23%-a tartalmazott benzoilekgonint, a kokain fő metabolitját. Szinte magam előtt látom, hogy mindenkinek megmozdult a fantáziája, elárulom, a tanulmány arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy a kokain expozíció hatással volt-e a cápákra, a cápák viselkedésére, azonban más halaknál, mint például az angolnánál és a zebra halnál fehérje elváltozásokat, bőrelváltozásokat és hormonzavarokat figyeltek meg a kokainnak való kitettség után.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Tudomány ma. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk végén újabb két érdekességről lesz szó, az űrtávcsőről, ami nagyobb, mint a Föld, de előtte ismerkedjünk meg az űrmedúzával egyre másra azért, megjelennek a tudomány világában újabb kifejezések, amelyeket meg kell tanulnunk. A Telex írta meg, hogy Izlandon élő olvasójuk egy kutyát sétáltatott, amikor az égen fura fényjelenséget látott, és egy pillanatig még UFO-ra is gondolt, hát mi másra gondolnánk ilyenkor. Izlandon adott lehetne, hogy északi fény tűnt fel, de a spirális forgó valami erősen különbözött ettől. A megfigyelő megnézte az északi fényt rögzítő webkamerák adásait, és rá is lelt az örvénylő fényjelenségre. Később azt is megtudta, hogy nem ez az első eset, hogy ilyet látnak. Hasonló jelenséget rögzítettek 2023. januárjában Hawaii-nál is, amit akkor egy műholdakat hordozó rakéta repülésével magyaráztak. Most is ez történhetett egyébként, ugyanis március 4-én indították útjára a Falcon X-et, ami 23 Starlinket szállított. Szakértők szerint a spirál alakú fényjelenséget a rakéta fagyott üzemanyag kristályainak napfény által megvilágított örvénylése hozza létre. A fő hajtóanyagot a rakéta első fokozata biztosítja a kilövésnél, majd a második fokozattal állítják pályára a műholdakat. Ezután a második fokozat visszatér a Földre, és miközben pörgésbe kezd, megszabadul a maradék üzemanyagától. A Falcon X és más rakéták nem csak fényörvényt képesek létrehozni, hanem úgynevezett űrmedúzát is, ami már pánikot is okozott, hogy nukleáris csapás következik, de sokan UFO-t is kiáltottak, amikor meglátták. Az űrmedúza is rakéta kilövéshez kapcsolódó jelenség, tehát ami szürkületben jöhet létre. Míg az észlelő sötétben van, addig a rakéta még mindig közvetlen napfényben repül, a csóváját alkotó gázokról visszaverődő napfény hozhat létre medúzára emlékeztető világító alakzatot. Ha nem sikerült jól elmagyaráznom, javaslom mindenkinek, hogy keressen rá.
0: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Magazinunk legeslegvégén maradunk az űrben, ugyanis készül az űrtávcső, még ha egyelőre csak elméletben is, amely nagyobb lesz, mint az egész Föld, és a fekete lyukak titkait fogja kutatni. A fekete lyukak fényképezésének egyébként a korszakát éljük. 2019-ben bemutatták már az első képet egy fekete lyukról, amelyet egy szimulált földméretű távcső segítségével készítettek. Ez volt az Event Horizon Telescope nevű rádió megfigyelőkből álló hálózat. A Vanderbilt Egyetem kutatói azonban ennél részletesebb képet szeretnének, és ehhez egy még nagyobb távcső dukál. A csapata az úgynevezett Black Hole Explorer nevű távcső elindítását tervezi, amely a Földtől 20 ezer kilométerre helyezkedne el, így egy bolygónál is nagyobb vevőt kapnánk eredményül. Egy ilyen szerkentyűvel pedig a kutatók a fekete lyukak egyik legtitokzatosabb részét, a fotongyűrűt is megfigyelhetnék. Virtuális távcsőről van tehát szó, amelynek a felépítése ahhoz hasonló, mint amikor egy tükröt szilánkokra törnek, és ezeket a Földön egymástól távol helyezik el. Minden egyes darab csak egy kis részt mutat a fekete lyukból, de ha nagyon pontosan rögzítjük ezeket az információkat, akkor virtuálisan újra összeilleszthetjük a darabokat, hogy teljes képet kapjunk. Elég sok darab pedig ez a kép szinte olyan pontos lesz, mintha egy Földnél is nagyobb távcsövet használnánk. A küldetés kritikus eleme a fotongyűrű, ami úgy jön létre, hogy a fény a fekete lyuk peremén kering, mielőtt elhagyja az esemény horizontot. Ez a gyűrű létfontosságú információkat hordoz a fekete lyuk körüli téridő geometriáról. Ennek a gyűrűnek a megfigyelése és mérése épp ezért fontos betekintést nyújthat a gravitáció extrém körülmények közötti működésébe, ami elengedhetetlen hiszen a valóság alapvető szerkezetének a megértéséhez. A fekete lyuk ugye a téridő olyan tartománya, ahonnan az erős gravitáció miatt semmi, még a fény sem tud távozni. Fél klasszikus szemléltetése szerint olyan égitest, amelynél a felszínre vonatkoztatott szökési sebesség eléri vagy meghaladja a fénysebesség értékét, azonban a fekete lyukban nincs valódi égitest. A fekete lyuknak nincs belső szerkezete, kifelé pedig csak a tömege, a töltése és a perdülete nyilvánul meg.
0: A tudomány mai állása.
1: Ennyi fért mai magazinunkba, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a te stílusod.
3: Balaton Rádió.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Több mint 175 millió forintból biztosítják a vagyonvisszaszerzési hivatal két vezetőjének személyi védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a kabinet október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be, a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagyipari vállalat számára is visszatartó elővel bírjanak. Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forintos többletforrás biztosításáról rendelkezett, derül ki a Magyar Közlönyből. Ugyancsak a Magyar Közlönyben jelent meg az a határozat, amelynek értelmében az MVVH a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek közé kerül. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyben. A Tisza részvízgyűjtői közül az idén eddig olyan kevés csapadék hullott a Bodrog, a Sajóherned, a Közép-Tisza és az Agyvatarna vízgyűjtőjére, amire az adatgyűjtés kezdete, azaz 1985 óta nem volt példa, ismertette a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A vizsgált időszakban a legkevesebb csapadék az Agyvatarna vízgyűjtőjén esett. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének felvételét az UNESCO világörökségi listájára. A kezdeményezés célja a három ország határvidékén fekvő tóvidék természeti és kulturális örökségének megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a világörökségi jelöléshez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. A Prespató térsége a Balkán egyik legjelentősebb határokon átnyúló természetvédelmi területe. Diego Maradona egykori vezetőorvosi tanácsadójára 12 év, az orvosi koordinátorra 10 év, a pszichiáterre pedig 8 év börtönbüntetés a természetvédelmi területe. Diego Maradona egykori vezetőorvosi tanácsadójára 12 év, az orvosi koordinátorra 10 év, a pszichiáterre pedig 8 év börtönbüntetést kért az argentin ügyészség gondolatára.

0: Az eljárás 7 embert érint, köztük idegsebészt, orvost, pszichiátert és éjszakai ápolót. Ők azt állítják, hogy a focista visszautasította a további kezelést, és a műtét után tovább kellett volna otthon maradnia.
1: Időjárás.
0: Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Visszavonta a kormány a Klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a Klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A Klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a Klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés. Ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felővizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A Klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a Klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a Klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.

Cseh szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknős fajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyed számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.

kocsmában. Új balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolás. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket. Balaton Rádió.

5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdő ügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakony Erdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a táj változását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.

Vadna Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Yachtklub versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Vern 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA Osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Yachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Yachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.

0: Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberegben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hangalapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hímharisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A Nagyberek különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A Nagyberegben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egy lepontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanat felvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.

0: szállítják.
1: 10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilmsorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű úti filmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett Balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.
2: Balaton Rádió.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Több mint 175 millió forintból biztosítják a vagyonvisszaszerzési hivatal két vezetőjének személyi védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a kabinet október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be, a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagyipari vállalat számára is visszatartó elővel bírjanak. Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forintos többletforrás biztosításáról rendelkezett, derül ki a Magyar Közlönyből. Ugyancsak a Magyar Közlönyben jelent meg az a határozat, amelynek értelmében az NVVH a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek közé kerül. Rendkívül csapadék hiányzik. Ugyancsak a Magyar Közlönyben jelent meg az a határozat, amelynek értelmében az NVVH a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek közé kerül. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyben.

0: térségének felvételét az UNESCO világörökségi listájára. A kezdeményezés célja a három ország határvidékén fekvő tóvidék természeti és kulturális örökségének megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a világörökségi jelöléshez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. A Prespató térsége a Balkán egyik legjelentősebb határokon átnyúló természetvédelmi területe. Diego Maradona egykori vezető orvosi tanácsadójára 12 év, az orvosi koordinátorra 10 év, a pszichiáterre pedig 8 év börtönbüntetést kért az argentin ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. A Telex emlékeztet, az argentin futballsztár, az akkor 60 éves Diego Maradona 2020-ban egy agyivérrög miatt végzett műtét után lábadozott, amikor szívrohamban meghalt otthonában. A Maradonát kezelő orvosi csapat ellen eljárás indult. Az ügyészek azt állították, hogy az egykori focista halála elkerülhető lett volna, ha nem történik orvosi mulasztás. Az eljárás 7 embert érint, köztük idegsebészt, orvost, pszichiátert és éjszakai ápolót. Ők azt állítják, hogy a focista visszautasított a további kezelést, és a műtét után tovább kellett volna otthon maradnia.
1: Időjárás.
0: Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnep eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Coffee Company, Siófokon pedig a Martins Brett kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU Fagyi Bár és Speciality Café, valamint a Zamárdi Paprika Csárda és Tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi Csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.

Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton ár szempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csaknem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csaknem 2 hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel 2 évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentő hívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.

Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRÁN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRÁN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.

0: mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungarómet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass ránk!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal!
3: Balaton! Balaton Rádió!
4: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested,

0: csak egy kaland voltam.
1: Retro balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kempingfelszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

0: 21 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tó fenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húren kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Éjjel nappal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
1: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerét.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: Kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.

0: Hétvégén Budapesten, Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara, véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az Orvosi Kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pósfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröből volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csak nem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Duna medréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken.
2: Időjárás.
3: Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
5: Kifizeti a révész, pontosabban mi van, ha nincs biztosítása annak a társasháznak, amelyikről mondjuk egy lezuhant vakolat rommá tört egy ott parkoló autót. Egyáltalán kötelesek-e a társasházak biztosítást kötni? Miután sajnos nem ritka az ilyen eset, mármint hogy ilyesmi előfordul, ma kiderítjük az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Érdemes-e hinni a teszteknek? Mikor nagyon ajánlatos utána nézni egy-egy vásárlás előtt, hogy mit mutatnak a vizsgálati eredmények, vagy hogyha egy nagyobb beruházásra készülünk, mondjuk egy új mosógépet szeretnénk venni? Ezt is kiderítjük ma. Aztán, ha március, akkor biztosítási kampány. Évek óta a tavasz első hónap

0: elmondjuk jelenlegi biztosításunkat, és egy jobbat kössünk helyette. Ráadásul ilyenkor nem árt tudni, hogy egy sor jó akciót is kínálnak nekünk a biztosítók. Hogy pontosan mikortól és meddig lehet élni ezzel a lehetőséggel, és csak a tulajdonosokra vonatkozik, vagy a társasházakra is, azt gondolom sok a kérdés ezzel kapcsolatban, de megígérem, ma alaposan végigvesszük majd valamennyit, és még néhány praktikus tanáccsal is szolgálunk majd legalábbis biztosítási szakértőnk. Aztán a facsipesz2025@gmail.com-ra érkezett egy olyan kérdés, amelyre a válasz, úgy hiszem, nagyon sokakat érdekelhet, így beszélünk ma erről. A kérdés pedig az, hogy jótállási idő alatt kötelező-e a javítás idejére cserekészüléket biztosítani a szerviznek, s ha igen, azt milyen feltételekkel. Hogy miért érdekli ezt a hallgatót, az is rövidesen kiderül. Közel 1 milliárd forint. Ez azért azt gondolom, hogy már eléggé vastagon látható pénz. Tavaly közel ennyi forintnyi fogyasztói igény rendezésében jelentett, mégpedig kézzelfogható segítséget a békéltetés. Hogy milyen tipikus panaszokkal fordulunk a békéltető testületekhez, tartunk egy kis összegzést erről. És végül, de nem utolsó sorban, azt már szerintem mára mindenki fújja, hogyha interneten vásárol, 14 napig mindenféle indok nélkül meggondolhatja magát, és visszaküldheti a megrendelt terméket. De én bármibe fogadnék, hogy azt már nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy ennek bizony vannak korlátai is. Így hát ma elmondjuk, mikor és miért élhet például a webáruház velünk szembe úgynevezett értékcsökkenéssel. Nagyon sok téma, és szakértők is itt vannak már, úgyhogy már is neki kezdünk. És a stúdióban már itt is van állandó fogyasztóvédelmi szakértőnk, Siklósi Máté, aki pontosan érkezik. Köszönöm, hogy megint eljöttél. Szia!
1: Üdvözlöm a hallgatókat,
0: és szia! És kezdjük a végén, én itt hosszasan elmondtam, hogy nagyjából mire számíthatnak a hallgatók, hogyha végighallgatják, szerintem nagyon hasznos ez a része a műsornak. Azt mondtam, hogy azt már mindenki tudja, bár nekem azért vannak tapasztalataim, azt, hogy 14 napig indoklás nélkül elállhatunk internetes vásárlás esetén a vétele. De egyébként nekem az a tapasztalatom baráti körben, hogy ezt eldarálják, és amikor valami nem stimmel, akkor pánikszeren hívogatnak, hogy ők mit írjanak, milyen indokkal álljanak el. És nem értik, hogy azzal az indokkal, hogy elállunk a vételtől, csak ezt az egy szó összetételt kell gyakorlatilag megfogalmazni, és visszaküldeni a csomagot. De ma arról beszélgetünk, hogy ez elvileg nagyon szép és nagyon jó, de hát mi is emberek vagyunk, és azért szerettünk ezzel visszaélni, gondolom, hogy ezért is építettek be korlátokat.
1: Igen, hát vannak termékek, amelyek esetében alapvetően nem él az elállási jog, teljesen értelmezhetően, hiszen ha mondjuk rendelünk egy üveg bort online, kibontjuk és rájövünk, hogy mégsem erre gondoltunk, mert vörös helyett most fehéret szeretnénk, akkor kibontott bort visszaküldeni nyilván A, nem is lenne korrekt, B, nem is nagyon tud vele mit kezdeni az eladó, tehát ott nyilván van egy tilalom. Az élelmiszerek, gyorsan romló termékek esetében alapvetően nem él az elállási jog.
0: Higiéniai termékek?
1: Hát az ennek a termékkör meghatározása végül mindig általában kínos pillanatokban meg nevetésekbe torkollik, mert ugye higiéniai terméknek így önmagában nem nevezünk semmit, de higiéniai termék esetében, ha zárt csomagolásban van a termék, és a zárt csomagolást a fogyasztó kibontotta, és a termék higiéniai okokból nem szolgáltatható vissza, akkor ott nyilván megint csak nem oké az elállás. Én azt gondolom, hogy ilyen esetekben tipikusan például egy bármilyen a testünk tisztítására kizárólagosan használt termék, borotva penge, és a többi jelölhető. Vannak még jobb ötleteim is, de gondolom a pikáns részleteket, azokat hagyjuk ki a rádió műsorból. Tehát ez egy igen-igen szűk kör, és mindenképpen fontos hozzá, hogy zárt csomagolásban kell lennie a terméknek. Tehát az az eset, amikor például egy cipőt vásárolunk egy dobozban, majd a fogyasztó kipróbálja, nem tetszik neki, visszaküldés, a bolt azt mondja, hogy higiéniai okokból nem lehet elállni, az nyilván abszurd lenne,
0: persze,
1: mert alapvetően nem zárt a csomagolás, tehát nem fél a jogszabályba bele. És például szoftvert sem úgy vásárolunk, hogy megveszünk a lezárt csomagolású szoftvert, föltelepítjük a játékot a gépünkre, majd rájövünk, ah, mégsem kell, majd
0: vagyis
1: visszaküldjük.
0: Ez is tilalom,
1: tehát
0: igen,
1: ez is tilalom alá esik, ahogy egyébként például a koncertjegyek, repülőjegyek, tehát a konkrét időpontra foglalható szolgáltatások is. De ez egy kisebb rész, a nagy része a termékeknek nyilván megvehető az interneten, és ahogy mondtad, indokolás nélkül visszaküldhető.
0: De én azért hallottam olyan sztorit is, hogy esküvői ruhát megvettek interneten, aztán hogy nem, két hét múlva visszaküldték, és hát, hogy fejezem magam finoman ki, nyomai voltak annak, hogy használták, hogy nem a dobozban volt, tehát hogy azért vannak ilyen anomáliák is.
1: Hát nem is véletlen valószínű, hogy az esküvői ruha kölcsönzés és a vásárlás ára az egek beszökött az elmúlt években, mert pontosan tudják, hogy a termékek jelentős részét már másodszorra, harmadszorra, negyedszerre használni is igen-igen necces, illetve nyilván azt valahol a következő fogyasztóknak kell megfizetni, ha valaki csúnya állapotban küldte vissza a terméket. Tehát lehet ruhát például egyébként visszaküldeni, de van egy nagyon fontos korlát. A fogyasztók 99%-a minden mérés szerint, több mérés szerint is ismeri az elállási jogot és ezt a 14 napos történetet, de azt igen kevesen tudják ehhez képest, hogy azoknál a termékeknél, amelyekkel kapcsolatosan elállhatunk, egy szemüveg, egy telefon, egy ruha, egy bútor, vagy bármi más, igen, azoknak az esetében is, ha azt használjuk, és a használatnak látható nyomai, igen, vannak a terméken, akkor a termék értékcsökkenését meg kell fizetni.
0: Mondjuk a gyerek ráönti a kakaóját például a kanapére.
1: Ez egy viszonylag egyértelmű eset, de az Európai Bizottságnak vannak ennél viszonylag keményebb megállapításai arra vonatkozó, hogy mi minősül a kipróbálást meghaladó mértékű használatnak. Aha. Tehát azt mondjuk, hogy kipróbálhatjuk, megnézhetjük, hogy működik-e ez-e az a termék, de nem használjuk végtelenül. Tehát az, hogy fogjuk magunkat, és az egyhetes síelésünkre vásárolunk a sportboltból egy síbakancsot, egy sílécet, majd kimegyünk egy hétig síelni, és a végén azt mondjuk, hogy nem ez volt az, inkább visszaadnám, elállok a szerződéstől, és akkor hétnapos használt sílécet és síbakancsot visszaküldöm a webáruháznak, ez nem működik. A bizottságnak egyértelműen az az állásfoglalása, hogy a kipróbálás addig tart, amíg ugyanezt a terméket a boltban is ki tudom próbálni.
0: Tehát az a mértéke, tehát mondjuk egy cipőt fölpróbálok, megállapítom, hogy kicsi, nagy, szűk, nem tetszik, ez a boltban, és ugyanezt tehetem meg otthon is, hogyha interneten vásároltam, de már nem mehetek el vele, hogy bejáratódjon mondjuk a közérbe.
1: Így van. A cipőboltok egyébként viszonylag korrektül leírják, hogy amíg otthon használjuk, tehát utcanyoma nincs a cipőnek, addig egy évig is akár próbálgathatjuk a cipőt. Más cégek nem ennyire egyértelműen határolják körbe ezt a történetet, de például az Európai Bizottság útmutatójában szerepel a kávéfőző esetében az, hogy nincsen joga a fogyasztónak lefőzni benne kávét.
0: De akkor mit főzök le benne, meleg vizet?
1: A boltban sem tudom lefőzni, tehát ilyen szempontból ugyanaz, ugye, mind a két esetben. A másik nagyon klasszikus, az a számítógép, vagy telefon, vagy tablet, aminél a fogyasztó nem jogosult szoftvert telepíteni a termékre.
0: Na jó, akkor itt álljunk meg, ha megveszek egy laptopot mondjuk, akkor nézegetem, hogy milyen szép, hát nem tudom kipróbálni, nem?
1: Bekapcs, kikapcs, hogy működik, nem működik, tulajdonképpen erre van jogom, ugyanúgy, ahogy a boltban. Tehát semmiképpen sem kölcsönző az online áruház, ez egy nagyon fontos, illetőleg lehet kölcsönzőnek használni, de innentől fogva joga van a webáruháznak megállapítani egy értékcsökkenést.
0: Na és itt jutottunk el az értékcsökkenés, ez nagyon sokféle lehetőséget elmondtunk, de nyilván végtelen ezeknek a száma, de milyen alapon, tehát hogy számolja ki az értékcsökkenést? Mert ugye akkor én, tehát akkor játsszuk le, nem kell visszaküldöm, de látják, hogy használtam. És én meg ott ülök, és várom, hogy visszautalják a pénzt, és legnagyobb meglepetésemre egy szerényebb összeget küldenek.
1: Az első, amit minden fogyasztónak tanácsolni tudunk, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a kereskedők egy része nem tudja rendesen a jogszabályokat, vagy túlságosan saját érdekeit képviseli, és a használat nyomát látva az elállást is megpróbálja megakadályozni. Ki kell állnunk amellett a jog mellett, hogy az elállásra jogunk van, természetesen, ha a használat mértékeit látjuk a tárgyon, akkor kevesebb összegre. Ki állapítja meg az összeget? Hát ki más? Alapvetően nyilván a kereskedő fog tenni egy ajánlatot nekünk, és azt fogja mondani, hogy az eredeti ár 70%-át visszautalja.
0: Ez ilyen tipikus a 70?
1: 70-80, ez egy viszag
0: általános. És vitázhatunk ezzel, vagy?
1: Abszolút, a kereskedő nem bíróság, tehát a vitát azt meg lehet nyitni. Nyilván én meg azt mondom, hogy na jó, hát azért a 80-at még elfogadtam volna, de a 70-ről szó se lehet, és ő lehet, hogy erre azt fogja mondani, hogy jól legyen, akkor 80. Nyilván ez a termék eladhatóságától is függ. Láthatjuk például, ugye webáruházak tele vannak már olyan termékekkel, amire oda van írva, hogy kicsomagolt, vagy használatba vett.
0: És azt olcsóbban adják.
1: Valamivel olcsóbban adja. Ott láthatjuk egyébként, hogy ő mennyit tud ezen körülbelül szerezni. Aha. Láttam olyan piaci gyakorlatot, ahol valaki eléggé leamortizált egy terméket, és a kereskedő 10%-ot ajánlott föl, tehát az eredeti ár 10%-án veszi vissza. A vége az úgyis, mert talán nem megyünk ezekkel bíróságra, az úgyis a békéltető testület lesz, amelynek van jogosultsága megállapítani itt az értéket, és ugye azt is mondjuk el, hogy 250 000 forintig kötelező a döntése. Tehát soha
0: magyarul
1: nem mondjuk...
0: azt jelenti, hogy 250 000 forintos értékhatárig, árértékhatárig, amit kimond a békéltető testület, azt tudomásul kell venni a vállalkozásnak.
1: Illetve teljesíteni.
0: Hát én próbálom ilyen hétköznapi nyelven elmondani, igen. Jó, tehát akkor azért több dolgot érdemes megígyezni, az, hogy nyakló nélkül azért ez nem egy tesztáruház. Nagyjából az, ami fontos, hogy mindenkibe megragadjon, hogy annyira próbálhatunk ki valamennyit, amennyire a boltban ki tudjuk próbálni, tehát egy kávéfőzőn nem főzünk le még egy adag kávét se a boltba, hanem megnézzük, hogy működik. Körülbelül ennyi van az online vásárlásnál is. Van egy csomó termék, ahol érthető módon kizárják azt, hogy mi egyáltalán elállhassunk indoklás nélkül. És a harmadik dolog az, hogyha láthatóan használtuk, tehát túlmutat a kipróbáláson az, amit műveltünk az adott cuccal, akkor értékcsökkenés számolhat az online bolt. Na, ebből szoktak a viták lenni, de nem soká majd a budapesti békéltető testület elnökével is fogunk beszélni, nyilván majd erről is. Tehát ezek a legfontosabbak, és mindjárt folytatjuk a műsort.
2: Facsipesz.
0: Nekem számomra érdekes, én sem tudom pontosan a választ, de szerintem nagyon sokan vannak ebben az országban, akik nem tudják a választ, hogy a társasházaknak kötelező biztosítást kötni. Németh Péter, a CLB kommunikációs igazgatója már itt is van velünk. Köszönöm szépen, hogy ugye a múltkor nem sikerült ideérned, mert éppen ha jól emlékszem, a síbiztosításokról beszéltünk.
3: De éppen a gépjármű biztosításomat teszteltem, hogy valahol hazaszállítják el a robbant autómat a síppályáról, vagy sem, úgyhogy így.
0: De most már itt vagy, és köszönjük, és remélem rendszeresen el is fogsz jönni, és segítesz majd a hallgatóknak. Szóval a nagy kérdés az, hogy kötelező egy társasháznak biztosítást, nem lakás, házbiztosítást kötni.
3: Igen, tehát először is tényleg köszönöm neked, hogy itt lehettek sok idő után újra egy műsorban, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a bonyolultak tűnő biztosítási szabályokat egyébként lefordítsuk a hétköznapi emberek nyelvére, vagy hát mindjárt hétköznapi emberek vagyunk, még azok is, akik ezeket a jogszabályokat írják, vagy a szerződéseket írják, csak valóban bonyolultnak tűnik. A társasház biztosításokra kitérve gyakorlatilag nem kötelező a társasháznak, nincs kötelező társasház biztosítás, ugyanakkor viszont minden mondjuk közös képviselő akkor végzi jól a munkáját, hogyha megfelelő anyagi hátteret teremt arra, hogy az ott lakók értéke, közös értéke a társasház, egyébként rendelkezzen felújítási alappal, rendelkezzen probléma megoldásra, egyéb helyzetekben való tartalékkal, és hát nyilván senki nem tud akkora tartalékot képezni egy társasházba, hogy újjára lehessen abból építeni az egész társasházat. Erre való a biztosítás, arra való a biztosítás, hogyha a társasház lakói, adott esetben szó szerint négyzetméter arányba bontva, de tulajdonosai nem a saját zsebükbe akarnak nyúlni, hogyha valami káresemény történik, vagy a házukkal, vagy a házuk által okozott módon, erre majd biztos kitérünk, hanem legyen egy biztosító mögöttük, és akkor azt fizessen.
0: Az új házaknál az a tapasztalat, így körbekérdeztem ismerősöket, hogy ott eleve megkötik, mert ott valamiért kiköti, de nem tudom ki, talán a bank, a hitelező
3: bank. A bank mindenképpen, tehát ugye ilyen módon igaz lehet, hogy a Magyar Országi Társasházak 90%-ára kötelező a biztosítás, mert ugye a hitellel vannak terhelve.
0: Ahol hitel van ott,
3: de ugye a bank ritkán finanszíroz társasházépítést, hanem inkább úgy van, hogy a lakásokat egy építető ugye megépíti, addig hát egy másfajta biztosítás van rajta, ami az építés során az ő általa, azaz neki való keletkezett károkat képes fedezni, épszerbiztosítás vagy hasonlóak, és utána a lakástulajdonosok egyesével megkötik a lakásbiztosításaikat, és akkor mindig van egy közösségi rész, egy közös tér, egy lift, egy lépcsőház.
0: Hát ezt mondani, egy lift, pince, lépcsőház, garázs.
3: Arra úgy valahogy egyik sem nyújt fedezetet. Ha jól be tudnánk hangolni, képzeljünk egy 30 lakásos társasházat, mindenki biztosítja az összes lakást újraépítés, akkor gyakorlatilag minden fal minimum duplán, de inkább triplán van biztosítva, hiszen akkor hajd leég ez a társasház, vagy romba dör egy földrengés, és újra kell építeni, akkor gyakorlatilag háromszor annyi biztosítás van rá, mint kéne. Tök jó lenne, ha ezt össze lehetne hangolni, de sajnos ez olyan mély szakmai munka, és olyan több ponton tud borulni, hogy nem várható el, ha az életszerűséget nézem, a társasház kezelőktől, vagy a közös képviselőtől, hogy ő ezt így összehangolja, hogy akkor már lakóknak a falakra nem kell, mert a főfalakat biztosítja a társasház
0: a biztosítási ügynökök, mert ha mind általában megkérdezik, hogy van-e a társasháznak biztosítás, és szerintem egy alapos ügynök utána is néz, hogy az mire terjed ki, és ahhoz képest köti meg velem a...
3: Hát nézd, idealizált világban, de képzeljük el azt, és nem az ügynököket akarom bántani most kivételesen, hanem azokat, akik megbíznak abban a 130 lakóban, akinek majd mindenkinek össze kell dobni. Aha. Ugye a közös időbe kell beérkezni a közös képviseleti díjnak, meg az összes összegnek, és akkor abból a közös képviselő be tudja fizetni. A legtöbb esetben ott borul a társasház biztosítása, hogy nem fizetik a közös költséget, ugye a lakók tisztelet a sok kivételnek, de sajnos ugyanúgy van egy csomó, aki nem fizeti, ezért a közös képviselő írogatja a leveleket, amik így általában a biztos levél együtt landolnak az iktatóban, nem tudja befizetni végül a társasházi biztosítás díját, erről 20-szor ír a lakóknak, akik egyáltalán nem vesznek rá tudomást, és amikor először mondjuk egy tűz üt ki, és megperzsődik a lépcsőházban 2-3 emelet, akkor hirtelen mutogatnak a közös képviselő, aki meg fogja mutatni a levelet, hogy egy éve nincs már biztosítás.
0: Jó, ez ne fessük az ördögöt a falra, én akarok, mert én azt gondolom, de lehet, hogy nem látom a statisztikákat, hogy lakás és társasház biztosítás ügyben Magyarországon nem állunk azért olyan rosszul, tehát azért elég tudatosak vagyunk, főleg a nagyobb városokban, ha jól tudom, de ugye azzal kezdtük, hogy ezek szerint nem kötelező, de melegen ajánlott. Én nagyon sok olyan sajnos olyan emlékezetes történet van, meg vannak kevésbé emlékezetesek is, mikor egy társasház a felelős a károkozásért. Például én azzal kezdtem, hogy leomlik a vakolat, vagy a társasház területén történik valami, ugye az utca, az egy nagyon borzasztó történet volt, igen. Tehát, hogy ilyenkor a társasháznak kell jót állni. De mi van akkor, ha nincs biztosítás?
3: Hát ugye a felelősségi kérdés az nem biztosítási kérdés. A felelősségi kérdés az egy jogi kérdés, egyértelműen hasonló a kötelező biztosítás. Az úgy gondoljuk, ugye, ha összetörünk valakit, akkor a biztosítónak fizetni kell. Hát ez egy ilyen kényelmes gondolkodás. Nem a biztosítónak kell fizetni, hanem annak, aki a kárt okozta. Ha az autómmal elütök valakit, és az meghal, akkor én fogok börtönbe menni, nem a biztosító helyettem, és szerencsére, ha csak anyagi kár keletkezik, akkor azt a biztosító kifizeti helyettem, de én vagyok a hibás, én vagyok a felelős. Tehát, ha ezt átvetítem a társasház lakóira, akkor ha leesik a cserép, vagy a hó, vagy
0: sok minden történik,
3: és alul történik valami kár, ráesik egy autóra, vagy ne hagyj Isten, ugye, hogy így volt egy személy is megsérül, akkor azért az ott lakók a felelősek, még akkor sem nem ők lökték le a cserepet, természetesen az ő tulajdonukban lévő ház okozott kárt.
0: Hogy és akkor, mondjam, ha van biztosításuk, akkor helyettük jót áll?
3: Akkor örülhetnek, mert akkor a biztosító, ameddig ugye a szerződés kiterjed, és ez a másik dolog, hogy mire terjed ki egy ilyen társasház felelősség biztosítási része. része, mert lehet, hogy erre nem áldoztak olyan sokat, uh-huh. most 1-2 millió forint maximum, de ha egy drága autóra esik rá, például omlik rá a tető, akkor a 10-20 milliós fizetési kötelezettség is keletkezhet, és akkor azokat igen. össze kell dobni a lakóknak. Négyzetméter arányosan, nincs más. Tehát ők a felelősek érte, kifizetnék ki, az ő ingatlanjuk okozta a kárt, ha így meg lehet személyisteni mondjuk egy házat, akkor az ő ingatlanjuk Aha. okozta a kárt, de ez a szituáció áll fel, akkor is, ha felgyúrod a lakásom, és az égő függöny kirepül az ablakon, ugye, és akkor a szél befújja egy másik lakásba, ami ugyanúgy felgyulladt tőle, mert beröppent egy lángoló függöny az ablakon, és felgyúrt a lakás, akkor azt a kárt is az én okozta, mert az én lakásom Aha. okozta. Nyilván valószínűleg, ha ott van lakás biztosítás, fizetni fog, de utána az én lakásom felelősség biztosítására ez terhelhető, vagy ha nincsen, akkor nekem terhelhető. Úgyhogy ez a felelősségi rész, ez egy komoly dolog, amivel itt itthon nem nagyon foglalkozunk, és nyilván, ha egy biztosítási ügynökkel, aki akar és van hozzá kedve, leül hosszan beszélgetni, akkor az el fogja ezeket mondani, de hát ezek ma már egyébként, sajnos, hogy hál' Istennek, de azt mondom, hogy nincsenek olyan sűrű, tehát a biztosítási ügynökök, mint olyan kimennek és beszélgetnek, ezeknek a típusú értékesítése csökken, jelentősen csökken. Az internet kezdi átvenni a szerepet, amit én egyébként nagyon jónak tartok, de valóban hiányos ilyen szempontból, hogy ezek a figyelemfelhívó beszélgetések, ezek nem történnek meg.
0: Tehát akkor ezek szerint, akinek nincs társasháznak, én is megszemélyesítem, hogyha nincs biztosításuk, akkor azért sokkal nagyobb kockázatot vállalnak föl, mert bármikor bármi történhet, és hiába van az egyes tulajdonosoknak a lakásukra biztosítás, a társasház attól társas, hogy sokan vagyunk, és vannak olyan közös részek, amiket közösen használunk, például nem tudunk fölmenni a harmadikra, nincs lépcsőház, arra pedig nincs biztosítása, nincs társasházi biztosítás.
3: Igen, sokan vagyunk, sokan lakjuk, sokan élvezzük az előnyeit, sokunknak kell felújítani, és sokan viseljük a terheit, hogyha az van. Az a
0: Igen, és azt jól gondolom, hogy azért Magyarországon elég jól állunk társasházi biztosítás. Nem biztos, hogy jók a konstrukciók, de erről majd máskor beszélünk, de hogy nagyon sok társasháznak van biztosítása, és főleg a nagyobb városokban, ahol vannak társasházak, ott van jól lefedve biztosítása.
3: Igen, én azt gondolom, hogy ahol társasház van, ott történt már minden esetben próbálkozás arra, hogy a közös képviselők kössön egy társasház biztosítást, és a sok esetben, szerintem a 80-90% az eseteknél ez egy sikeres próbálkozás volt. Aha. A lakók megszavazták, a közös képviselőt eldöntöttek, kifizették a díjat, és megtörténik. Tehát szerintem nagyon, egész Magyarországot tekintve nagyon jól állunk ingatlan biztosítás. Ugye ez két dologra vezethető vissza, az egyik ugye a hitelek, a másik pedig a 70-es években a gazdák, hogy okosan, mert ott tudtad, hogy dobhatsz még egyet, ha megkötötted a lakásodra. Biztos, hát tényleg egyébként az edukáció. Én
0: az a társasjátékban volt ilyen?
3: Nem, tudod, hogy ha utazás közben eltöröd a lábad, kimaradsz a dobásból, ha...
0: Miért ezt te valahogy az állami biztosítót csinálta, vagy mi?
3: Hát biztos, hogy komolyan szponzorált abban az időben, de én határozottam, én meg is csináltam, hogy a saját cégünkre vetítve van egy ilyen közbiztosítás, okosan társasjáték, legközelebb hozzuk, és akkor adásba játszunk. Nagyon jó lesz, de higgyétek el nekem, hogy igen, a gyerekkorban, meg fiatal felnőtt korban szülőként megtanultad, hogyha van biztosításod, akkor nem maradsz ki a dobásból, ha eltörik a lábad utazás közben, nem maradsz ki a dobásból, ha tűzütik a lakásodat, húzod a szerencsekártyákat. Nem hiszem, az edukációban ez komolyan részt vett.
0: Máté?
1: Én nagyon sokszor beszélek erről, én a Péterféle pozitív megközelítés amúgy áthatja az életemet, de mindig azt szoktam mondani pont, hogy a magyar fejekben tényleg a gazdálkodj okosan maradt meg, igen. mert mind a mai nekem napig nem. azt hiszik, hogyha kiúzzák azt az idézőjelbe vett szerencsekártyát, hogy mindig neked mentek történik. És összetört az autód, igen. így van, akkor az autó új értéke jár vissza, mert a játékban ugye az autó új értéke jár vissza.
0: De van még ma gazdálkodj okosan?
1: Van, abszolút.
3: Hát létezik? Van, meg közbiztosítás okosan is van, de azt csak tőlem szerezhetőbben, de nem pénzét, de adok szívesen.
0: De ez a gazdálkodj okosan, ez még mindig a 70-es évek
3: féle. Biztos megújították már, megújították de szerintem így biztos, hogy a játékboltok polcain találsz. Így van. És egyébként ilyen biztosítás is van, hogy a használt autó értékét újra kitolva kifizeti, úgyhogy a gazdák, hogy okosan edukálta a biztosítási piacot, a biztosítási piac edukálta a gazdák, hogy okosan, tehát gyakorlatilag ez egy örök együttállás, és valóban, vagy a Máté is mondja, a szerencsekártyákat húzta, ez mindig baj történt, olyan, mint az életéket, mindig, de jó, hogy történik valami, és mindig meg kell oldani. Legtöbbször anyagilag, ugye erről szólt az egész gazdák, hogy okosan.
1: Én nekem még egy kérdésem lenne a Péterhez, átveszem
0: a
1: riporteri szerkesztői szerepet, hogy beszéltük, ugye,
3: neked
1: hogy
3: is
1: elég jó.
3: Neked is köszönöm a meghívás, Máté. Örülök itt lehetek.
1: Örülök neki nagyon, hogy eljöttél. Ugye a biztosítások között beszéltünk arról, hogy az otthon biztosításokkal elég jól le vagyunk fedve. Ezek egyébként arról vannak adatok, hogy mennyire kombinált vagyon és felelősségbiztosítások, vagy erről nincs adat, vagy azért rosszabbul állunk a felelősségben?
3: Van adat róla, és az nagyon megnyugtató lesz, de egyébként aztán később elmondom mégsem, ugyanis nagyon jó adat van, 100%-ban vannak kombinálva vagyon és felelősségbiztosításokkal, mert minden biztosításnak a része ez a termék, de nem tudják az emberek. Tehát most így, akik hallgatják az adásról, szerintem abból 90%-a nem tudja, hogy egyébként van-e az én ő lakásbiztosításban felelősségbiztosítás, és ezt megnyugtató mindenkit, hogy van, hogy mennyi van benne, azt nem tudom, ő se, hanem meg kéne nézni a szerződésben, és akkor utána végig kéne gondolni azt, hogy egyébként van 1 millió forint felelősségbiztosítási része a lakásnak, tök jó hangzik, mire lehet azt használni.
0: Na, mire?
3: És akkor igen, kb. Mire jó az?
1: Hát
3: egy ablakbetörés letöri a szélvéd, vagy éppen csak a tükröt veri, akkor már megvan belőle, ha viszont a tetejét behorpasztja két cserép, akkor már kevés lesz, és ugye itt jön akkor ez az egész lakásbiztosítás kampányos rész, amiben akarok belenyitni, csak ez az, ami mindig ezeket a kérdéseket létrehívja, hogy van lakásbiztosításom, a legtöbb embernek azért van lakásbiztosítása, mert a hitelfolyósításhoz kellett még egy papír, mi az biztosítás, nem tudom, ezt kössétek meg, tehát kb. Így csak végre kapjuk már meg a hitelt a lakáshoz, nem tudatos kötés volt, nem tudatos állapotfelmérés, úgyhogy ezért, ha tudatosan lenne, akkor sokkal jobban örülnék ennek.
0: A műsor elején azt mondtam, hogy legalábbis úgy gondolom én, hogy egyre többen választják a békéltetést. Ugye mi nagyon sokat beszélünk erről ebben a műsorban, és nem véletlenül, mert ingyenes, gyors, és sokszor nagyon bánt minket, hogyha a fogyasztóvédelem területén visszaélnek a jó szándékunkkal, és sajnos ez nem ritka. A tavalyi évről készült egy összesítés, gondolom mindenütt, de én most Inzer Tévát, a Budapesti Békéltető Testület elnökét hívtam föl, és egy kis számvetésre szeretném majd kérni, már itt is van velünk a telefon másik végén. Szia, köszönöm, hogy itt lehetsz.
2: Szia, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Azt olvastam, hogy egyre többen fordulnak hozzátok, és egyre több az egyenség, így lehetne talán röviden távirati stílusba összefoglalni, de azért ezt fejtsük ki bővebben. Bár én azt gondolom, hogy egyre többen fordulnak hozzátok, azt nem tudjuk miért. Azért, mert egyre többet embert becsapnak, vagy azért, mert egyre tudatosabbak vagyunk. Én azt szeretném gondolni, hogy azért, mert egyre tudatosabbak az emberek, és tudják, hogy hova kell fordulni, ha a fogyasztói panaszuk van. Ti mit tapasztal?
2: Igen, én is ebben bízom, hogy őszinte legyek. Azért mi is a Budapesti Békéltető Testületnél nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy edukációs kampányokat vigyünk, tehát azon kívül, hogy természetesen ugye hozzánk beérkezett fogyasztói kérelmeket kezeljük, ezen kívül mi is próbálunk azért tenni, hogy a fogyasztói tudatosság növekedjen, akár olyan téren, hogy milyen jogaik vannak, akár olyan téren, hogyha nem sikerül a vállalkozásukkal megállapodni, akkor ugye hozzánk, illetve a Békéltető Testülethez tudnak fordulni. Ennek keretében járunk mi is középiskolákba előadásokat tartani, nyugdíjasoknak, művelődési házakba, vagy nagy rendezvényekre az aktív lakosságot tájékoztatni, például mondjuk egy nagy bevásárlóközpontba. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy azért biztos, hogy ennek
0: megpróbáljátok, is... megpróbáltok elébe menni, tehát, hogy az emberek tudják, hogy hova forduljanak. Ennek tudott-e be, hogy több mint 15%-kal emelkedett az ügyek száma tavaly nálatok?
2: Én azt gondolom, hogy ennek bizonyára van ehhez köze, illetve van ebben szerepe, hiszen ugyan azt látjuk egyébként, hogy a fogyasztók Általában a fogyasztók egy nagy csoportja, tehát mondjuk több mint a fele biztos, hogy onnan értesül a béketető testülethez való fordulási lehetőségről, amikor a vállalkozás ugye elutasítja a panaszát, hiszen ebben a panasz elutasító levélben kötelező jogszabály szerint neki feltüntetni, hogy milyen jogorvoslati lehetőségei vannak. Ugye a panasz típusától függően ez lehet béketető testület, fogyasztóvédelmi hatóság, GVH, NMHH, stb. Tehát ebből biztos, hogy értesül. Az, hogy persze aki értesül, az érti-e, hogy egyáltalán miről is értesül.
0: Na, tehát, hogy elfelől már kétségeim vannak, mert tényleg oda van írva, és én soha el nem olvasom. Jó, mondjuk én tudom, hogy hova lehet fordulni, de hogy általában a lényeges dolgok után nem olvassuk tovább, de nyilván van, aki igen. Arról beszéljünk, légy szíves, hogy mik voltak a legnagyobb számban problémáink, gondolom az általános dolgok, tehát ez nem változik évek óta, tehát hogy baj van a cipőmmel, a bútorommal, tehát ilyen termékekkel, jól gondolom?
2: Így van, ugye alapvetően ugye a mindennapi fogyasztói élethelyzetekhez kapcsolódó viták, azok továbbra is kiemelt helyet foglaltak el a panaszok között, legyen ez bármilyen tartós fogyasztási cikk, ahogy említetted, egy cipő, egy bútor, egy matrac, egy műszaki cikk, bármilyen szórakoztató elektronikai eszköz, számítógép, mobiltelefon, háztartási gépek, mint a szállítógép, mosógép, fűnyíró, hűtőszekrény, tehát hogy ezek
0: valóban is a végtelenségig
2: lehetne sorolni, igen, tehát hogy ezek az évről évre előkerülő és folyamatosan jelenlévő termékekkel kapcsolatos problémák, a szolgáltatásokat illetően szintén azért van egy olyan kör, ami évről évre visszatérő, ugye ezek a különböző közüzemi szolgáltatások, mint a víz, gáz, villany, de ilyen mondjuk a posta és távközlés, a telefonszámla, parkolási ügyek, használt autók, parkolási utazási ügyek. Szerződés, tehát ezek is.
0: Bocsánat, egy kicsit megakadtam itt a parkolási ügyekben, tehát ezt nem egészen értem, nem tudom elképzelni, hogy mikor fordulnék parkolási ügybe békéltetőz, tehát milyen eset lehetséges, mondjál már egyet-kettő.
2: Hát ugye azért van ez az 5 perces szabály, tehát ugye a leparkolás után van ugye a fogyasztónak egy kis ideje, hogy ugye elsétáljon a parkolóráig, bedobja a pénzt, vagy más módon, igen, vagy elindítsa, és ugye vannak olyan esetek, amikor pont a kettő között van a bírságolásnak a pillanata, tehát hogy ugye mire visszasétál a parkolórától, már ott van a
0: Majkolás cédula.
2: Piros, igen, kis boríték, sokszor találkozik is a parkolőrrel, de a parkolőr már ugye akkor nem vonja vissza, hanem ugye azt javasolja, hogy akkor mutassa ugye be, hogy neki volt parkolási, tehát volt parkolása.
0: Jó, de ez
2: parkolása.
0: Ez nagyjából, ha duplán megbüntetnek is 10 000-es, 11 000-néhány ezres tétel, ezért is képesek az emberek elmenni a békéltetőhöz?
2: Természetesen, aha, tehát igazából ugye itt az, hogy kinek mi az az értékhatár, ami mondjuk számára, igen, objektíve, igaz, vagy szubjektíve, igaz, fáj, ez nagyon változó.
0: Mert hogy nincs...
2: Sok fogyasztón látjuk azt is, hogy elvi kérdést csinál az adott ügyből.
0: Egyébként nincs értékhatár nálatok? Tehát én akár 10-100 forintért is elindíthatnék egy békértető testületi ügyet?
2: Nincsen alsó értékhatár. Erre tudok egy olyan példát is mondani, hogy amikor még 300 forint volt egy vonaljegy, akkor a 300 forintos vonaljegy volt talán így a legalacsonyabb összeg, amivel hozzánk
0: és megnyerte fordultam. Az utazó a fogyasztó?
2: Ugye itt is elvi kérdést csinált a fogyasztó az ügyből, illetve hogy ez egy ilyen automatából vásárolt jegy volt, aha, amit ugye nem adott neki ki, mert ugye be volt ragasztva alul az automata, és a fogyasztó egyébként egy informatikus volt, aki az egész eljárást azért indította, mert ő szeretett volna a vállalkozással az irányba beszélgetni, ami meghallgatásunkon, hogy ő tud arra módot, hogy hogyan tudná a hibát jelezni a gép, hogy más fogyasztó ne járjon így, tehát hogy ő igazából a eljárásunkat erre használta föl, hogy egy asztalhoz
0: le tudjuk ülni,
2: és megossza a saját tudását, és segítsen a vállalkozásnak.
0: Az jutott erre eszembe, hogy másként vagyunk egyformák, de nyilván az 1 milliárd forint amit fogyasztóigény rendezésében megjelent, azért ez nem ezekből tevődött össze. Mi a helyzet az utazási ügyekkel, mert ugye hosszú éveken keresztül azért az utazási panaszok vitték a prímet?
2: Ezek most is jelentős számban vannak jelen, ugye itt általában, amikor nem azt a típusú, tehát nem azt a kategóriájú szállást kapja, mint amire befizetett, all-inclusive ellátás helyett mondjuk csak félpanziót kap, benne van mondjuk a csomagjába egy előzetes mondjuk hajókirándulás, ami nem valósul meg, ennek az árát mondjuk mégse adja vissza a vállalkozás, tehát igen, ezek is abszolút jellemzőek.
0: Ilyenkor csak a effektív kárt ítélitek meg neki, vagy azt az erkölcsi kárt is, ami nem forint fillér, de azért ugye elképzelem, hogy kimegyek valahova, és nem azt kapom, nem úgy, két hétig rágom a kefét, mert mondjuk nem is izével mentem autóval, szóval azt a kárt is meg tudjátok ítélni?
2: Nem, ugye a béketető testület alapvetően ugye csak a fogyasztói szerződésben rögzített tartalommal kapcsolatban tud eljárni. Az úgynevezett sérelemdíj, tehát hogy ez nekem egyébként szubjektíven mennyire fájt, és hogyha nem ide mentem volna, nem ezt fizettem volna be, akkor egyébként én jobban, rosszabbul, és ez forintosan, hogy jártam volna. Ezt nevezzük úgy, hogy sérelemdíj. Ez kizárólagos bírósági hatás.
0: Igen,
2: mert ez olyan bizonyítási eljárás lefolytatását indokolja, ami a békéltető testületi eljárás kereteit szétfeszíti.
0: Igen, de viszont, hogyha már van egy békéltető testületi, én azt mondom, ítélet, mert nekem ez így
2: határozat,
0: egyszerű.
2: Határozat, igen.
0: Igen, azzal megy már a bíróságra, azért akkor már egyel sokkal beljebb van, azt gondolom. Tehát ugye segíthet neki a sérelemdíj ügyében is, jól gondolom?
2: Igen, tehát hogy persze egy békéltető testületi eljárásban hozott határozat az egy további jogérvényesítésnél lehet a fogyasztó segítsége, hiszen abban részletes jogi érvelés található,
0: igen.
2: Azzal kapcsolatban, hogy a fogyasztói kérelem megalapozott-e vagy sem.
0: A következő mostanában a használt autós cégeket nagyon vizsgálja a NAV. Az jutott eszembe, hogy nem véletlenül kezdték ők ezt a területet. Megjelente, meg a használt autó egyébként is egy olyan terület, ahol szerintem nagyon sok probléma van, volt és lesz is. Tehát ilyen ügyek megjelentek a nálatok?
2: Igen, használt autókkal kapcsolatban is folyamatosak a panaszok. Ugye itt megint csak az a kérdés, hogy ugye a szerződésben mit tüntettek föl, és hogy a felek ugye mit tudnak bizonyítani. Mm-hmm. Tehát, hogyha például ugye fel volt tüntetve az adásvétel szerződésben, hogy bizonyos hibában, tehát mondjuk nem ég az egyik lámpa, vagy tehát, hogy valami hibába szenved az autó, akkor ugye erre hivatkozva nem tud igényt érvényesíteni, rejtett hiba kapcsán természetesen tud a fogyasztó, tehát hogyha megveszi, és másnap nem indul el a motor, vagy az autó, mondjuk motorhiba miatt, akkor természetesen tud igényt érvényesíteni.
0: Vagyis, de azt gondolom, ez majd egy külön téma lesz ebbe a műsorban, hogy nagyon fontos, hogy mit írunk alá ezeknél a használt autókereskedőknél, mert a szerződésekben néha érdekes dolgok vannak. Még egy nagy terület, a szolgáltatásokat mondtad, én egy kicsit másként beszélnék most a szolgáltatásokról. Azt hiszem, hogy nem is egy és nem is két kereskedelmi tévé is foglalkozott ezekkel a lehúzósokkal, én úgy hívom, mikor dugolás, elhárítás, meg ehhez hasonló dolgokba valami hihetetlen megjelennek, és már akkor, mintha kettős látásuk lenne, tehát mire elmennek, iszonyat pénzt kérnek, van, ahol számlát se adnak, én rögtön mondom a hallgatóknak, hogy mindenről kérjenek számlát, de ha már van számlájuk is, lehúzták, ezzel is fordulhatnak a békéltető testülethez?
2: Igen, van, sajnos ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy a dugolás elhárítás maffia, tehát
0: igen.
2: Ezt látjuk, igen, sajnos nálunk is. Vannak olyan ügyek, amik ebből adódnak, ugye itt megint csak az a kérdés, hogy ugye mi van a számlán, tehát hogy ugye, vagy egyáltalán ugye kötöttek van a szerződést, abban mi van benne a számlán, mit tüntettek föl, ugye ezt látjuk mi is, hogy sokszor ugye valóban túlárazottak, gyakorlatilag egyébként a fogyasztó előzetesen nem is értesül arról, hogy mekkora összegben lenne ugye szükséges neki kifizetnie az adott szolgáltatást, és igen, ezekben az ügyekben is tudunk.
0: Aha. És voltak itt pozitív végződési ügyek
2: Volt, természetesen azért van, amikor sikerül akár ilyen ügyekben is egyességet kötnünk.
0: A webáruházakról is beszéljünk, a külföldi webáruházakkal is nagyon sok baj volt tavaly, én kimondom itt a Temusén, de egy csomó olyan, olyan webáruház volt, ami Európai Unión kívüli, tehát Európán kívüli kereskedések. Ezeket általában az európai fogyaszték központ Magyarországhoz fordulnak, de hát visszapattannak, mert nem Európa. Ilyen ügyek megjelentek-e nálatok, és ilyenkor tudtok-e valamit tenni? Tehát hogy tudtok kötelezni egy Temut? Szerintem sehogy.
2: Hát igen, a külföldi webáruházak azok mindig egy nagyon nehéz eset, azért mi megpróbálunk általában írásbeli eljárásban ezeket az ügyeket lefolytatni, tehát hogy ugye nem online meghallgatás van, vagy ugye személyes jelenléte zajló meghallgatások, hanem gyakorlatilag ugye posta vagy e-mailes formában kommunikálunk a vállalkozásokkal, azért itt sokszor azt látjuk, hogy hát nem válaszolnak, vagy nem együttműködőek az eljárásainkban. De van ezzel kapcsolatban is pozitív tapasztalatunk, amikor viszont sikerül egyességet kötni. Temuval sejnem még így nem volt egyébként dolgunk. A Temuval kapcsolatban egyébként tavaly hozzánk néhány panasz érkezett, de azok is inkább a termékek veszélyes volt. Tehát természetesen kérte a fogyasztó a vételár visszatérítését is, de hogy egy adott termék ugye veszélyesnek minősült, tehát például egy fülhallgató óriásit robbant, és ettől halláskárosodása lett a fogyasztónak, tehát hogy inkább ilyen típusú panaszok érkeztek.
0: Ha jól tudom, meg itt Csiklósi Máté, aki itt ül egyébként továbbra is a stúdióban, mondta is, hogy 250 ezer forintig lehet kötelezni, tehát a különböző vállalkozásokat. Ez akkor ezek szerint nagyon, hogyha 1 milliárd forint a szuma a tavalyi évre, akkor nagyon sok kötelezést adtatok ki, ugye?
2: Vannak kötelezéseink, de az a számomra egyébként öröm, hogy azért az érdemi ügyeknek a körülbelül 75%-a egyességgel végződik, tehát hogy
0: egymás
2: olyan
0: kezébe csapnak a
2: típusunk, igen, határozatokat tudunk hozni, ahol mind a fogyasztó, mind a vállalkozás végül is elégedetten áll fel az asztaltól. Ettől függetlenül azért közel 150 kötelezés is született a tavalyi évben, de mondjuk az ilyen 2000 egyességhez képest azért elenyésző a számuk, de természetesen amikor nem jön létre egyesség, és a fogyasztói kérelem megalapozott, akkor azt kötelezés formában hozzuk, ami ugye azért jó, mert végrehajtható.
0: Igen.
2: Okira, tehát hogy végül is a fogyasztó akkor így a pénzéhez tud jutni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, hallom, hogy beteg a gyerek, jobbulást kívánunk, nem titokat, nem is tudtál eljönni. Inzert Éva, a Budapesti Békéltető Testülete elnöke volt az elmúlt percekben a Facsi Pressz vendége, akivel egy kis számvetést végeztünk. Nem titkoltan az a célunk, hogy akinek tényleg gondja és problémája van, az forduljon a Békéltető Testülethez. Köszönöm még egyszer, szia!
2: Köszönöm, sziasztok!
0: Facsi Pressz. És már is megyünk tovább a témáinkba. Azon gondolkodtam, ugye márciustól évek óta, ha március, akkor az jut eszem, hogy a biztosításomat át kellene kötni, de aztán valahogy mindig elfelejtem, de most nem fogom, mert ezzel is fogunk foglalkozni. Mégpedig azzal, hogy ez a kampány, ez mire alól mentesít. Tehát nagyon sokan nem tudják, hogy például a decemberben fordul a lakás biztosítása, márciusban simán át tudhatja kötni, ha akarja, tehát nem kell, hogy ott ragadjon, és vissza is kell, hogy utalja a pénzt az a biztosító, akitől szabadul, ugye? Jól tudom?
3: Igen, tehát igazából a lakásbiztosítás mindenkinek más, mikor esik az évfordulója a lakásbiztosításának, és amikor az elmúlt években, ha valakit el is kapott ez a reklámok, vagy szakértő nyilatkozatok utáni gondolat, hogy hú, tényleg az én lakásbiztosításom már nagyon elavult, és már 10-20 éve ugyanott lakom, és ugyanaz a biztostársam, és ötször átépítettem az ingatlan, de és még vajon mit fedez, és mit nem fedez, és alul vagyok biztosítva, vagy éppen túl drága az egész, akkor nekiugrott a weboldalaknak, kikalkulálta magának a legmegfelelő lakásbiztosítás, rájött arra, hogy hát eddig rosszat fizettem, meg nem is volt elég, meg nem fedezni a káromat, úgyhogy lecserélem, és akkor jött a koppanás, ugye, hogy nem tudta lecserélni ezt a biztosítást, mert az évfordulója nem engedte neki. Április van, szeptemberben van önnek az évforduló, el ne felejts, hogy felmondás előtte 30 ezért nappal lejárat előtt, és akkor egy összevisszaság volt. És ezért van most ez a rész, hogy gyakorlatilag olyan ez az egész márciusi időszak, úgy kell rán gondolom, mint egy amnestia időszak, akármikor van
0: ez a lakás,
3: akármikor van lakásbiztosítás évfordulója, és márciusban felmondhatod, és újat köthetsz helyette. És ez a harmadik éve van ez a kampány.
0: Most és egyébként sokan fölébrednek, vagy évente, tehát most már ez a harmadik év lesz, és azt gondolod, itt most már többen, én is most kezdtem résen lenni.
3: Igen, szerintem mindenki felébred, hogy most mindenki átköti-e vagy sem, az egy másik kérdés, annyit harsogja a média, meg ugye állami kampány is van rá, tehát itt szerintem most már ember nincs, aki ez nem jutott el. Ez
0: de mi ennek a célja? Az, hogy update-ek legyenek a biztosításaink, tehát mit gondolsz, mi lehet a célja?
3: Szakmai célokat próbálok keresni én is, és megfogom, és azt mondom, hogy egyetlenül az lehet az igazi szakmai célja ennek, hogy a lakosságnak a biztosításai valóban fedezetet nyújtsanak, ugyanis nagyon sokszor van az, hogy van biztosítás, de nincs elég a fedezet, a család az utcán marad, és akkor valahogy önkormányzatnak, államnak, nem tudom, be kell segíteni, és azt gondolom, ez fontos, hogy fizetünk egy biztosítást, akkor az megfelelő legyen.
0: És a fogyasztóvédelmi szakértő hogy látja?
1: Én, mert hogy Péter képviseli alapvetően a biztosításokat és a szakmát, én meg, mint aki tizenpár éve a PSZÁF-ot is tudtam képviselni, egy kicsit így visszamenve azt lehetett kiolvasni a szabályozás bevezetésekor, hogy egyrészt, amit Péter mondta, hogy alulbiztosításokat látott nagyon nagy mennyiségben. Ugye mondjuk ki még egyszer, ez azt jelenti, hogy a töredékét fogjuk kapni a biztosításon keresztül annak a pénznek, mint amire felújításkor, károkozáskor, kárkor szükségünk lenne. A másik része az, hogy úgy találta az MNB, hogy még mindig kevés az otthonbiztosítás ahhoz képest, amit ideálisnak látna. Ezek egy jelentős része drága, illetve kicsi a mozgás a piacon. Tehát nem változtatnak az emberek csak azért, hogy egy jobb biztosítást kössenek. Ez nem feltétlenül olcsóbbat jelent, ez lehet, hogy azt jelenti, hogy sokkal több kárra fog fizetni, mert megszokták, hogy itt van 20 éve a biztosításunk, pont.
0: Meg a másik az, hogy egy hónappal előtte lehet ugyanúgy felmondani, mint az autónál. Na most akkor az ember feje egy kalendárium kell, hogy legyen, örülök, az autómnál megjegyzem, és hogyha jön az a papír, vagy az a levél, vagy az az e-mail, tehát ugye, hogy macerás, most viszont szabad a gazda, ugye?
1: Abszolút, tehát hogy itt lehet váltani könnyen. Még egy szempontot fölhoznék, ugye a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóbarát termékcsomagokat alakított ki hitel kapcsán is,
0: és
1: így az otthonbiztosításnál is azért láthatóan össze van kötve az, hogy ők kialakították ennek a feltételrendszerét, azzal ugye kötelező kampányt ezen a területen elrendelt.
0: Korábban volt egy, én azt mondom, hogy szemét dolog, mert nekem ez a véleményem, amikor a biztosítási ügynök úgy kötött szerződést, hogy nagyon nagy árkedvezményt ígért, és az ember miért kéne mindig, hogy résen legyek, és nem olvasták el, főleg a társasházaknál volt, és 5 évre úgy kötötte be őket, mint egy kötek zsinóra a kezét, lábát megkötötték volna, mert hogyha kilép belőle a biztosításból, akár a társasház, akár a tulajdonos, olyan kártérítést, olyan kárösszeget kellett volna kifizetni, hogy nem éri meg. Ha jól tudom, ezt most már szabályozták, és nem lehet már gúzsba kötni, és automatikusan nem lehet, tehát akiknél lejár, azoknál nem lehet újra kötni, mert ez ilyen végtelenített volt.
3: Igen, tehát hogy tudod, hogy én nem vagyok egy ügynökpárti, hanem azt régóta tudod, hogy ismerjük egymást, hogy én azt mondom, hogy a biztosítási ügynököknél ma már azért létezik átláthatóbb is, és tisztább kötési formás, de ezekről, amikről beszélünk, ezek a tartam kedvezmények voltak,
0: az
3: időtartamra vonatkozó kedvezmény. Na most ugye, ha én igénybe veszek egy tartam kedvezményt, és emögött az egész problémakör mögött is, ugye nem az van, hogy ha használtam ezt a szót én, és a szemétbiztosító le lehúz minket kártérítéssel, hanem kértünk 5 évnyi kedvezményt.
0: Lehet, nem kértünk,
3: csak nem még kértünk, mert az ügynök ugye nem igen. mondta el jól, de vagy nem figyeltünk oda, mindenkit fel akarok menteni, ez egy amnestiás időszak ez most, és itt ilyen 5 évnyi kedvezményt kaptunk, de nem szeretnénk 5 évig maradni. Igen. Hát akkor ki az, aki nem kéri vissza a kedvezményt? Hát azért adtam én a kedvezményt, ezt és ezt kell ilyenkor visszafizetni valóban. Módosították ezt, a tartam kedvezmény még mindig van, most már csak 3 évre van, tartam, köthető tartam kedvezmény,
0: és nem automatikus, és tehát nem kell.
3: Nem újul meg automatikusan, és ki lehet lépni a tartam kedvezményből, de most is akkor vissza kell fizetni.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy és ez a márciusi kampány, mikor én szabadon átmertek már, pedig mondjuk decemberben fordult a szerződésem, ez a tartam kedvezményt nem oldja föl, tehát akik be vannak még oda ragasztva, azok ott is maradnak?
3: Hát ha nem lépnek ki, akkor, tehát ha feloldja, ő felmondhatja a biztosítást, de a forintális kedvezmény visszafizetésével igen. tartozik. Tehát
0: ingyen nem ússza meg magyarul.
3: Bukása nem kötelező biztosítókat, nem engednek el olyan kedvezményeket, amit 3 évre felvettünk. Igen, nagyon érdekes, hogy Magyarországon 2-3 nagy biztosító üldögél, mint kis tyukanyó, a lakásbiztosítások közel 2/3. Ezek a régi nagy biztosítók, amik még az állami biztosító rendszerében maradtak. Hát ezt nem mondom, hogy nem létezik már Hungária biztosító, nem létezik állami biztosító. Tehát ezek a régi nagy állományok, ezek valóságosak voltak, és ezek felszabadultak, és megvásároltak őket új nagy belépők. Ezeken ülnek, és nekik nagyon jó volt, hogy nem volt az lakásbiztosítás kampány, mert ott az emberek hadd maradjanak csak jó sokáig, és el vannak, fizetgetik a díjakat, nincs semmi probléma. Az új biztosítók viszont szeretnének ugye betörni erre a piacra, tehát az állami rendelkezésnek, ez a bizonyos kampány rendelkezésnek másik lényege a versenykeltés, és azért az nekem mindig jó, ha versenyeznek a biztosítók, értem, tehát akkor
0: egyébként olcsóbb, tehát hogy látod az elmúlt évek tapasztalati olcsóbb?
3: Én picit már félek is egyébként, hogy irányosan olcsók ez lenne, és akkor most minden kis biztosító szeretné, kis állománya rendelkező, egyébként erős, stabil biztosítók, ezek szeretnének állományokat szerezni, és akkor végül már is zacskó cukor kell odafolyik a lakásbiztosítás, és akkor majd az lesz a probléma, hogy ha majd sok kárt kell hirtelen fizetni, akkor mi történik? Akkor nem lesz egy olyan baj belőle, hogy hirtelen jön egy, most látjuk, mekkora havazás tudott jönni, tehát most olyan tetőkoblottak össze, hogy 10 éve úgy építenek már az építetők, hogy nem lesz itt már hó, aztán most mégis volt. Lehet földrengés, lehetnek nagyobb tűzesetek
0: is. Nagyon jó, hogy jössz, mert én
3: a biztosítás egy ilyen vidám szakma. Igen. Minket akkor hívnak, hogyha valami bajról kell beszélni, mi szeretnénk rá erre anyagilag felkészülni.
0: És ehhez képest itt ül egy hótvidám figura, aki erről beszél.
3: Ha az emberek biztosítása van, az egy biztonságérzetet ad.
0: Azt szeretném kérdezni, hogy általában mikkel akcióznak? Tehát nyilván te már láttad, hogy márciusban mikkel fognak kijönni. Mik azok, amikkel akcióznak?
3: Ami nagyon fontos, hogy persze az árral szeretne akciózni mindenki, mert minden biztosítótársaság.
0: Tehát ha egy évre előre kifizetem, akkor na, nagyobb kedvezmény.
3: Az mindig volt, ha egy évre előre kifizetem, akkor az jobb, mint negyed évente fizetni, vagy havonta fizetni, legalábbis anyagilag kedvezőbbre jön ki, aki tudja vállalni. Inkább én arra szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy a legfontosabb a lakásbiztosításnál, most bocsánat, de tényleg ne az ár legyen, mert az életünk legnagyobb megtakarítása, több 100 milliós értékről van szó, ne számítson már egy évi 5-10 000 forint különbség, inkább azt számítson, hogy legyen benne minden olyan a dolog, ami nekünk fontos, és az egész értéke jól legyen bájtva.
0: Az én biztosítom pont ma néztem az e-mailt, küldött egy levelet, hogy nekem egy 1 milliós életbiztosítást ajándékba adott, hozzácsapott a biztosításomhoz. Egy kicsit fölakadt a szemem, ha én őket ott hagyom, akkor ezt a rám megkötött életbiztosítást is ott hagyom?
3: Na most gondolj bele, egy ilyen 1 milliós életbiztosítás igazából semmit jól hangzik, de nem olyan sok, ez inkább azt mondom, hogy ilyen behúzó termék, megkaptad ingyen, valószínűleg egy évre kaptad meg.
0: Persze.
3: Tehát ha őket ott hagyod, akkor egyébként ez az is lehet, hogy nem mondódik föl, az is lehet, hogy felmondódik, ez nem 100% minden esetben másod. Egy évre kaptad, egy évben biztos, hogy lejár, ez inkább olyan, hogy ezzel ügyfelévé váltál egy biztosítónak, és majd arra számítasz, hogy megpróbál megkeresni, kedves Kriszta, hosszabbítsuk meg ezt, legyen 10 millió, legyen még egy év, és akkor az már fizetőssé válik, senki nem sérül azzal, ha kap egy 1 milliós életbiztosítást ingyen, de nyilván célja van ezzel a biztosítónak.
0: Sajnos az időnk véges, vége ér mindjárt a műsor, de szeretném ezt folytatni, és remélem, hogy a jövő héten tudjuk is, amikor már effektív március is lesz, és tisztán látszik, hogy milyen kampányokkal próbálnak minket elcsábítani, és akkor megint végig fogjuk beszélni, hogy mi az, amire rá érdemes ráugrani és átkötni a biztosításunkat. Köszönöm szépen Németh Péternek, a CLB kommunikációs vezetőjének és Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőnek, hogy eljöttek és itt voltak velünk. A mai műsor ezzel véget ért. Bicó Tamással készítettem, mint mindig. Köszönöm figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották, viszont hallásra.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara, véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az Orvosi Kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pósfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csak nem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Dunamedréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken.
0: Időjárás.
1: Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Facsi pesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a Facsi pesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
3: Az a jó hír, hogy mire nagyjából beépül egy-egy fogyasztóvédelmi szabály a köztudatba, megváltoztatják. Ez történt most is. Míg korábban rövidebb idő alatt kellett jegyzőkönyvi panaszainkra reagálni a cégeknek, mostantól több időt kapnak rá. Hogy miért is fontos, a mai műsorban alaposan elmagyarázza majd a szakértő. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Vitaminok, táplálkozások,

kiegészítők, ki ne szeretne egészségesebb lenni, rengeteget veszünk belőlük, akár a bélflóra helyreállítására szolgáló szerekből, akár a megfázás elleni szerekből, az orszprékből, de a fájdalomcsillapítókat sem vetjük meg, mi magyarok. Divatosak, vélhetően hasznosak is, és talán pont ezért durván drágultak az elmúlt években. De vajon jogosan-e? Valószínűleg nem, mert különben nem indított volna vizsgálatot a gazdasági versenyhivatal a magyarországi gyógyszernagykereskedőknél. Ennek kapcsán nyilván mindenki arra kíváncsi, a vizsgálat eredményeként rövidesen olcsóbbak lesznek-e, lehetnek-e majd ezek a szerek. Aztán egy másik nagyon kedvelt termék, legalábbis köztünk mi nők körében, a bizsuk. Ismét gorcső alá veszik a fogyasztóvédelmi hatóság szakértői ezeket. Miután egy korábbi vizsgálat meglehetősen lesújtó eredményt hozott, megnézzük, hogy most a piacon milyen termékekkel találkozhatunk. A kérdésem pedig az, hogy vajon kevesebb-e az olyan bizsú, amelynek nehéz fér tartalma normális határértéken belül van, vagyis megfelelő, és így a megengedett határérték az olyan alacsony, hogy nem lehet veszélyes ránk, tehát nem tartalmaz toxikus nehéz fémeket. A következő témánk pedig az, hogy kell-e akkor is parkolási díjat fizetni, ha mondjuk nagy havazás miatt, vagy nyáron éppen az elviselhetetlen meleg miatt ponyvával letakarjuk az autónkat. A kérdés ilyenkor az, hogy hozzányúlhat-e a parkolőr a mi tulajdonunkhoz. És a múltkor kimaradt igyekszünk pótolni az e-mail címünkre, vagyis a facsipesz2025

erről beszélni. A kérdés pedig az volt, hogy kötelező-e a javítás idejére cserekészüléket biztosítani, és hogyha igen, milyen feltételekkel, hogy milyen

0: Azzal kezdtem a műsort, hogy nagyon szeretjük a különböző nem gyógyszereket, csak ilyen gyógyszernek látszó valamiket. Szerintem nincs is ma már nagyon sok olyan ember, aki ne szedne valamilyen vitamint, a fáj a fejbe kap egy fájdalomcsillapítót. Arról nem beszélve, hogy folyik a tévéreklámokból, a rádióreklámokból, hogy vásároljuk meg ezeket, és el is hiszük, hogy nagyon hatékonyak. Ezért fogunk arról beszélgetni, mert ez nem csak nekem tűnt föl, aki aztán vagy eldöntöm, hogy veszek, vagy nem, hanem a hatóságnak is, egészen pontosan a GVH-nak, és már itt is van Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője. Köszönöm, hogy eljöttél. Szia! Van miről beszélnünk.
1: Van, nagyon köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Szóval tényleg nagyon sokat, egyre többet veszünk ezekből. Szerintem én is reggel egy marék micsodát veszek be, különböző ilyen gyógyszernek látszó vitaminokat, és azt gondolom, hogy ettől jobban vagyok. De ami még fontosabb, és kezdjük a végén, nagyon tegnap kijött egy közleményetek a Normaflorról, és azt hiszem, hogy ez nagyon idevág. Jó, meg is büntettétek a céget.
1: Igen, ez a cég egy több mint 100 millió forintos bírságot kapott a gazdasági versenyhivataltól. Itt egész pontosan az történt, hogy amikor egy vény nélkül kapható gyógyszert forgalomba hoznak, tehát engedélyt kap, akkor van egy engedélyezési leírása gyakorlatilag ennek a terméknek, és abban megtalálható, hogy ez hogyan működik ez a termék, hogyan lehet ezt kommunikálni a reklámok során. És itt az történt, hogy ennek a terméknek a forgalmazója hát úgy kommunikálta ezt a terméket, ami túlterjeszkedett ezen az engedélyi eljáráson. Tehát olyanokat is állított, ami nem szerepelt. Ami nem igaz, és nem szerepelt. Ebben egész pontosan azt állította róla, hogy ez egy okos termék, vagy smart termék, egy szó, mozaik szóval állította össze, és egyébként próbáltak okosak lenni ők is, hiszen megpróbálták az engedélyezési leírásba kiragadni bizonyos szavakat, és ebből ezt a smart szót egy mozaik szóként összerakták. Igen, a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa ennél is okosabb volt, és aztán megállapította, hogy ez jogsértő ez a kommunikáció, és több mint 100 millió forint bírságot szabott ki erre a cégre.
0: Ez a tévéreklámban láttam én is ezt a megjegyzést, föl is kaptam a fejem, hogy na, már hát nem igen, csak
1: igen,
0: okos
1: tévé. Igen, hát a fogyasztók számára ez egy vonzó jelző, hogyha valami okos van, okos tévé, okos telefon, már okos autó, már okos porszívó, minden okos.
0: Okos ház.
1: Hogyha azt gondoljuk, hogy egy gyógyszer az okos, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni róla, hogy az olyan hatásmechanizmusokat indít el majd a szervezetünkben, ami aztán segít, ez nincs így. Uh-huh. Ez nincs így, úgyhogy ezért ez egy jogsértő magatartás volt, és meg is állapította a GVH ezt, és ezért nagyon hangsúlyosan felhívjuk a vállalkozások figyelmét arra, hogy tartsák be az engedélyezési leírásban.
0: Ilyenkor visszaellenőrzitek? Tehát mit tudom én, mondjuk ma már a tévében nem szerepelhet ez a reklámjuk, vagy csak megvágva, tehát ez a rész ki kell, hogy kerüljön belőle?
1: Ugye általában ilyenkor a cégek változtatnak, amikor a GVH eljárásával találkoznak, és kopogtatnak náluk a kollégáink, akkor változtatnak ezeken a kommunikációs módszereiken, és megváltoztatják ezeket a reklámokat, de természetesen figyelünk arra, hogyha visszaesés van, akkor újabb eljárást indítunk, és még súlyosabb bírságot szabunk.
0: Egyébként, ha jól tudom, akkor a nyereségük 10% a maximum, amire meg lehet büntetni a cégeket?
1: Hát ez ugyan, hogy az előző éve árbevételnek, a nettó árbevételnek most 15%-a lehet a kiszabható
0: bírság. Hát akkor azért jó sokat eladtak már így, hogy smart, ez már csak azért rossz indulatom jegyezte meg.
1: Igen, ez mindig így van, de hát megpróbálunk azért egyrészt a bírsággal is élni, illetve az intenzív kommunikációval is élünk, és ez is egyfajta visszatartó erő.
0: Ez is csak egy ilyen gyógyhatású készítmény, tehát vény nélkül kapható, és az összes többi is, amiket emlegettem, hogy egy fejfájás csillapító is borzasztó drága, tehát nagyon-nagyon durván megemelkedett ezeknek az ára, a sokszorosára. Ez ügyben is vizsgálatot indítottatok.
1: Igen, több vizsgálatot is indítottunk, és mielőtt erről beszélnék, azért szeretném hangsúlyosan leszögezni, hogy senkit nem bíztatunk arra, hogy saját magát diagnosztizálja, és a házi orvos helyett a mesterséges intelligenciával keressen megoldást a problémájára. Mi magyarok nagyon sok vén nélkül kapható gyógyszert forgalmazunk, akár a régiós összehasonlításban is,
0: vagy
1: többet fogyasztunk, nagyon sokat fogyasztunk. Hát tegye föl a kezét, aki az elmúlt egy hónapban fogyasztott valamilyen vén nélkül kapható gyógyszert, akár a kedves hallgatókat és erre biztatom. Mindenki gyakorlatilag fogyasztott ilyen termékeket, ez több 10 milliárd forintos nagyságrendű ez a piac, amiről szó van. És mi azt gyanítjuk, hogy bár ezek nem tipikusan fogyasztóvédelmi ügyek, de hogy a versenyben jelentkező problémák azok okozhatják a gyógyszerek áremelkedését. Ugye az látszik, hogy az elmúlt években 20-25%-kal drágultak meg ezek a termékek átlagosan. Vannak olyan fájdalomcsillapítók, amik 40-50%-kal is többbe kerülnek.
0: Más a tapasztalat.
1: 50%-kal is többe kerülnek, tehát ugye nagyon jelentős az árulás, vagy a drágulás, és mi azt gyanítjuk, hogy versenytorzítás és versenykorlátozás állhat a háttérben. Ugye mi mindig azt mondjuk, hogy a legjobb fogyasztóvédelem az a verseny.
0: Igen.
1: Ha a verseny nem megfelelően működik, akkor az árak azok mindig felfelé
0: mennek.
1: Mert
0: hogy ha rendes verseny van, akkor inkább lefele mennek, hogy az én termékemet vegyed, de valahogy ezek így...
1: Igen, a verseny az mindig csökkenti az árat, és itt két iránya van ennek az eljárásnak. Az egyik, amikor bemegyünk a patikában, és van ez a úgynevezett patikai polckép. Ugye amikor bemegyünk egy patikába, és látunk a gyógyszerész mögött különböző termékeket, látunk, amik oda kerülnek. Ugye egyrészt mi is ez kerül a látóterünkbe, amikor választunk, illetve a gyógyszerész is ezekből ajánl nekünk különböző termékeket, amikor valamilyen problémára megoldást keresünk.
0: De már lassan olyan, mint egy közért, mert ilyen gondolákon is vannak ilyen különböző nem gyógyszerek, hanem ilyen termékek, és ott az ember még ott vár, hogy kiszolgálják, addig nézeget, hogy mi ilyen is van, olyan is van, és arra ösztönöz, hogy ha kipróbálom, megveszem.
1: Igen, az önmagában nem probléma, ha vásárlásra ösztönöz, hiszen nyilván ez egy kereskedelmi tevékenység, de az a kérdés, hogy milyen megállapodások vannak e mögött. Lehetnek olyan a versenykorlátozó megállapodások, akár más termékeket kizáró megállapodások, amelyek korlátozzák a piaci versenyt, hiszen azt tudni kell azért, hogy gyógyszer és gyógyszer között lehet árban különbség, de nagyon gyakran előfordul az, hogy azonos hatóanyagot tartalmazó készítmények között akár tízszeres árkülönbség is van.
0: De én mint egyszerű ember is nem vagyok se gyógyszerésze, se orvos, honnan tudjam, a patikusnak föl kéne engem világosítani, vagy hogy, szóval ez egy csapda?
1: Azt gondolom, hogy igen, egyébként a patikusnak kéne ajánlani az olcsóbb terméket, de lehet egyébként, hogy a gyógyszerforgalmazó, amely egyébként működtet egyébként egy patika hálózatot, az nem érdekelt abban, hogy mondjuk a fogyasztók ilyen szempontból tudatosak legyenek, hogy megfelelő információk birtokában legyenek. Ezért a GVH most nagyon tüzetesen megvizsgálja azt a szerződésrendszert, ami egyébként a gyógyszercégek, a gyógyszergyártó cégek, a gyógyszer forgalmazó cégek és a patika hálózatok között vannak. Azt tudni kell, hogy ez egy nagyon speciális piac, a magyar piac, hiszen két nagy gyógyszerforgalmazó cég van ezen a piacon, a Hungarapharma és a Phoenix nevű cég van, és ez mind a két cég egy patika hálózatot üzemeltet egyébként, ami gyakorlatilag részben a tulajdonosa ennek a patika hálózatnak. Tehát itt lehetnek olyan erőfölénnyel való visszaélés, vagy versenykorlátozás, ami a versenyjogba ütközhet, és ezért most nagyon tüzetesen vizsgálja a GVH ezt a piacot.
0: Egyébként vannak ezek a különböző patika láncok, és egy és ugyanazt a gyógyszert vagy gyógyhatású készítményt nagyon nagy árkülönbséggel árulják, mert az embernek van ideje vagy kedve és körbenéz, akkor rájön arra, hogy mit tudom én, ott 500-al olcsóbb, és már az is számít.
1: Igen, és a másik vizsgálat ugye arra is irányul, hogy van Magyarországon több mint 100 olyan település, ahol csak olyan patika vagy patikák vannak, ami egy konkrét gyógyszerforgalmazóhoz tartoznak.
0: Tehát nincs verseny.
1: Tehát nincs verseny ezen a piacon. Ezt is vizsgálja a gazdasági versenyhivatal, hiszen ez egy erőfölényes helyzet. Aha. Önmagában még az erőfölényes helyzet az nem probléma, de ha visszaélnek az erőfölénnyel, tehát ha megakadályozzák valamilyen módon, hogy versenytársak beszállnak erre a piacra, akkor ott van dolga a gazdasági versenyhivatalnak. Ezért a kollégáim most ezt az ügyet is megvizsgálják, hogy ebben a 100 településen van-e erőfölényel visszaélés, illetve a patikai polckép kialakítása mögött van-e olyan versenykorlátozás, ami hozzájárul az árak emelkedéséhez, és akár kizárja azt, hogy az olcsóbb a fogyasztók számára jobb termékek, mert olcsóbb termékek oda kerüljenek egyébként a patikai polcra. Én próbavásárlást is tartottam ebben az ügyben. Bementem egy patikába, és kértem egy hatóanyag alapján kértem egy készítményt, egy megadott készítményt. Egy nagyon népszerű, sokat reklámozott készítményt a patikus rögtön maga mögött a polcról leemelt volna számomra. Majd én megemlítettem neki, hogy de hát ugyanezzel a hatóanyaggal én úgy tudom, van egy másik termék, ami ugyanezt tudja, ugyanilyen arányban tartalmaz hatóanyagot. Hát azt a hátsó, alsó pince raktárból hozták elő nekem.
0: Árkülönbség?
1: Valahogy az tízszeres volt.
0: Nem lehet elmondani, melyik gyógyszer volt ez.
1: Ez egy nagyon népszerű fájdalomcsillapító gyógyszer volt, és annak egy generikus készítménye gyakorlatilag, egy ugyanazt a hatóanyagot tartalmazó készítménye, ami egyébként egy magyar gyártó termék egyébként az olcsóbb termék, tehát még a magyar
0: piacot is támogatjuk. A generikus ez ezzel. Azt jelenti, hogy lejár az a lejárt, bizonyos igen. határidő, amíg nem lehet másnak ugyanazt a terméket.
1: A szabadalom lejár, így van lejár, magyarul. És ugyanazt elő lehet állítani, és ez meg is történt ebben az esetben. Egy magyar kisebb gyógyszergyártó vállalkozás előállította ezt a generikus terméket, de az ő terméke nincs a polcon, hanem a pincében van a raktárban.
0: Vagyis azért a hallgatóknak most egy szót, én azt mondom, jegyezzenek meg, hogyha bemennek és azt mondják, hogy fáj a fejem, adjon nekem egy, mit tudom, A betűvel kezdődött, akkor én sem mondom ki, és akkor előszednek egy olyat, akkor mondja azt, hogy kérek ilyen generikus terméket, és ha generikus termék nincs, akkor vigye csak el ezt, mert egyébként az meg sokkal olcsóbb. Ugye ez egy praktikus tanács.
1: Valóban ez egy jó tanács. Először mindenki konzultáljon a házi orvosával, csak olyan terméket szedjen, amit az orvos javasol számára, és olyan módon, hogy ezt az orvos javasolja, és utána az a jó, hogyha így módon kommunikál a patikussal, és megkérdezi, hogy rendben van, ön ezt ajánlja, de ugyanezzel hatóanyaggal kapható-e akár generikus vagy más készítmény, mert lehet, hogy az olcsóbb lehet a számomra, és ilyenkor véletlenül akkor egy jóhiszemű segítőkész patikus, én azt gondolom, azt fogja tenni, hogy az olcsóbb terméket ajánlja majd.
0: Mit remélhetünk, mikorra lesz ebből a nagyon széles, ahogy elmondta, tehát ez nem két perc ezt a vizsgálatot végigvinni, mikor lesz ennek eredménye, és hogy gondolod, hogy ez árcsökkentéshez vezethet-e?
1: Ugye tapasztalat az, hogy amikor a gazdasági versenyhivatal megjelenik egy piacon, akkor az ott lévő vállalkozások azért érzik a GVH hideg lehelletét a tarkójukon, és akkor általában már ilyen korrekciók szoktak elindulni, tehát a piaci működés korrekciója szokott elindulni. Tehát akár mellett is látható. Az fontos tudni egyébként, hogy a gyógyszergyártók, a gyógyszerforgalmazók és a magyar kormányzat között zajlottak tárgyalások egyébként a vendégek kapható gyógyszerek árának csökkentése érdekében, és ez ügyben ugye a 2025 júliusától egy árkorlátozó mechanizmus indult el, 34 népszerű vén nélkül kapható gyógyszernek az árát gyakorlatilag befagyasztották egy bizonyos szinten, tehát itt vannak ilyenfajta árkorlátozás intézkedések is, amely kifejtik a hatását, de mi azt gondoljuk, hogy a maga az eljárásunk is már hozzájárulhat az árak csökkenéséhez, a verseny intenzitásának a növekedéséhez, hiszen ha a fogyasztók mondjuk más termékeket fognak kérni a patikákban, akkor ez a versenyt fokozhatja ebből a szempontból. Illetve majd, amikor lezárul az eljárásunk, akkor természetesen, amennyiben indokolt és megállapítjuk a jogsértéseket, akkor ilyen esetekben azért súlyos bírságok.
0: De akkor majd beszámolunk róla.
1: Természetesen jövök egy beszámolók. Azért ez, tehát hogy mondani szoktuk, azért vannak nekünk ilyen gyors reagálású naszádjaink, ezek a versenykorlátozással, meg kartelekkel, meg foglalkozó kollégáim, azok inkább mint egy repülőgép anyahajó úgy működnek, hogy nagyok, súlyosak, de lassabban fordulnak, ezért ezek általában hosszabb eljárások. Nagyon átfogó közgazdasági elemzéseket is kívánnak ezek az eljárások, de törekszünk arra természetesen, hogy mielőbb befejezzük.
0: Siklósi Máté is megjött, már fogyasztóvédelmi szakértünk, és rögtön bekapcsolódik.
2: Igen, mert nagyon tetszett ez a mondat, amit egyébként a pár évtizedes piaci tapasztalatom abszolút visszaigazol, hogy a GVH vizsgálat, vagy egyébként más hatósági vizsgálat bejelentés esetén már korrekció indul. Ez jelenleg olyannyira így volt, ugye négy gyerekes családapa, én ilyenkor télen ezekből a felső légúti problémasegítő, nem vényköteles és esetleg vényköteles gyógyszerekből általában zsákkal szállítok, és a bejelentésetek másnapján mentem az egyik patika hálózat egyik tagjába, ahol lázasan kezdte keresgélni az akciós listát, mert másnapra elrendeltek egy viszonylag nagyobb akciót azokra a termékekre, amelyeket ilyenkor jelmezen veszünk, ugye szobogató tabletták, vitaminok, stb. Tehát, hogy ez ennyire igaz volt, és mondtam is a hölgynek, aki kiszolgált, hogy nocsak, nem a GVH vizsgálat. És azt mondta, hogy hát nem tudom, de nagyon gyorsan elrendelték a központból az akciót.
0: Nem akarok poénkodni, de rád nem hatott, úgy látszik, mert azért beteg vagy, hogy lehet, hogy fölöslegesen vásárolgatott zsákszámot.
2: Vagy nem működtek jó, vagy a gyerekek elették előle.
1: Igen, de mi örülünk annak, hogy hasznosul az eljárásuk. Már az eljárás szakaszában is van ilyenfajta pozitív
0: hatás. Látod, el kell ide jönni a facsipeszbe, hát, hogy valami megerősítés.
1: Mindenhol erről, és ezért is kommunikálunk nagyon intenzíven, és mi meg is nevezzük ilyenkor mindig az eljárás alá van cégeket konkrétan, hogy érezzék, hogy kik azok, akikkel probléma van.
0: Nagyon jó.
3: Facsipesz.
0: Mindenki beszélt már, egy ember még nem, Ejtmar Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Köszönöm neked is, hogy eljöttél.
4: Ja, és köszöntöm a kedves
0: nem hallgatókat. Nem tudom, a gyógyszerekhez akarsz-e hozzászólni, de ha nem, akkor számomra egy, persze, egy nagyon izgalmas téma, a bizsuk. Én most direkt föl is vettem bizsut, nem szoktam itt csörömpölni az adás alatt, de direkt föl is vettem bizsut. Ezek nagyon drága bizsuk. Van-e összefüggés az ár és a minőség között, vagy most azonnal lelombozol?
4: Hát nem akarlak meg lelombozni egyébként, két leánygyermek édesapjaként elég hát sok akkor... ilyen termékkel szembesülünk otthon, és azt sem tudom, hogy ezt most mire kell éppen használni, és hova teszik a gyermekek, és az édesanyjuk egyébként, aki szintén nagy felhasználó. Nem nagyon látunk a különbséget egyelőre a vizsgálatokban, hogy most drága, olcsó. Azt látjuk, hogy tömegtermékről van szó. Akár online rendelhető, akár online platformokról, harmadik országokból, amikről már azért sokszor beszéltünk.
0: Megfogunk is,
4: és akár kisebb boltokban, vagy az utcákon, a vásárokban kapható termékek között rengeteg ilyen található. Nagyon sok Európai Uniós vizsgálat volt az elmúlt évek során, és mi is vizsgáltuk a korábbi években, igen, bejelentés alapján, de most kifejezetten itt szerte ágazóan próbáljuk egy nagyon gyors vizsgálatokban, kvázi bolygó hollandiként, bár a kollégák jobban ismerik ezeket a szakifejezéseket, és hogy mennyire gyors ez a mi naszádunk, vagy a mi hajóállományunk, de próbáljuk így a következő pár hétben, hát ha nem is letarolni a piacot, de megvizsgálni azt, hogy milyenek az arányok körben.
0: Vagyis elmentek, vásároltok, webben rendeltek, mindenhova mentek, tehát távol-keleti boltba, nagy láncokhoz, tehát mindent le akarjátok fedni az egész piacon?
4: Pontosan, és hát közeledik a húsvét is, és majd erről is külön beszélünk, de a piacokon, a vásárokon, kitelepült egységeknél is vásárolunk ilyen termékeket próbásásba. És az nagyon fontos, hogy itt ez nem egy ránézésre történő vizsgálat, hanem a laboratóriumi körülmények között nagyon komoly akkreditált vizsgálataink vannak, ahol a kollégák megnézik labor körülmények között, hogy milyen összetevőket tartalmaznak ezek a termékek. És a két kifejezés, amit a lelkemre kötöttek a kollégák, az ólom, illetőleg a kadmium, amit meg kell jegyeznem, mindenképpen is elmondom a kedves hallgatóknak is, meg a gyártóknak, meg a forgalmazóknak is. Nagyon szigorú határértékek vannak Európai Uniós szinten, hogy mennyi olmot, illetőleg kadmiumot tartalmazhatnak ezek a termékek.
0: Tudod, mi az érdekes, hogy hát én is szeretem a bizsút, nyilván azért, mert megfizethetőbb, mint hogyha színaranyból vagy ezüstből vásárolna az ember ilyen kütyöket, és a nőknek erre szükségük van. De hogy most végig gondoltam, hogy én nem szoktam ilyen olcsó bazárit venni, én drágábbat is ritkában, de nincs föltüntetve, tehát amikor én megveszem, a csomagolásán, illetve egy ilyen papírral szokták összefogni, nincs feltüntetve, hogy mit tartalmaz. Ez nem kötelező előírás az unión belül, hogy én tájékozódhassak, hogy mi van a nyakamba?
4: De kötelező. Lenne. Itt azért más a helyzet, mint korábbi adásokban beszéltünk mondjuk az akkumulátortöltőkről, vagy elektronikai cikkekről. Nyilván pontosan tudjuk, hogy nehezebb is feltüntetni. Ettől függetlenül a szabályok egyértelműek.
0: De miért nehezebb? Hát arra papírra is áll egy.
4: Hát ha egyáltalán van papír, és nem csak oda van tömegbe halmozva, ahol a gyerek vagy az anyuka kiszedheti azokat.
0: Mert szabályos úgy árusítani, vagy itt kezdődik?
4: Elképzelhető, de a tájékoztatási kötelezettségnek akkor is meg kell felelni, teljesen mindegy. Lehet nyilván halomba oda szórni több millió darabot, de akkor is a tájékoztatásra vonatkozó előírások megvannak, tehát ugyanúgy érvényesülniük kellene ezeknek.
0: Tudod, mi jutott eszembe, hogy tavaly nyáron, amikor voltunk Olaszországban, persze nekem ki kell mennem a piacra, és persze ott több órát eltöltöttem, és ott is árultak bizsút, és hogy visszagondolok, ott olaszul ki volt téve egy ilyen nagy tábla, és feltételezem, hogy az összetevői ezeknek a bizsuknak, hát én annyira nem tudok olaszul, nem tudom a nehéz fémek, a kadmiumnak, az ólomnak a nevén, de hogy lehet, hogy már van olyan európai ország, ahol ezt már szigorúbban veszik, akár egy ilyen piacon is, bár mondjuk más egy olasz piac, mint egy magyar.
4: A szabályok egységesek uniós szinten, a betartatása, illetve a betartása az különböző lehet. Ugye említettem, hogy a piacfelületi hatóságok Európa szerte vizsgálják ezeket.
0: Egy időben? Tehát most ti is vizsgáljátok, és akár melyik európai országba megyek, vagy Izlandra?
4: Pontosan.
0: Vagy Norvégiában ugyanez a vizsgálat zajlik.
4: Hát Norvégiáról és Izlandról nem tudok nyilatkozni ebbe a körbe, de az Európai Uniós tagállamok és piacfelületi hatóságok azok vizsgálják ezeket, így van.
0: Meddig lesz ebből eredmény?
4: Hát én nagyon bízom benne, hogy egy pár héten belül lesz eredmény, úgyhogy ha meghívást kapunk, mi is el fogunk jönni, és mi is el fogunk mondani az eredményt. Most még nincsenek eredményeink, ugye ez egy pár napja kezdődtek ezek a vizsgálatok Európa szerte, de nagyon kíváncsiak vagyok.
0: De nem véletlenül kezdődtek, és erről nem beszéltünk, mert hogy rengeteg a korábbi vizsgálatok azt bizonyították, hogy akár 50-60 szeres dózisba is voltak toxikus anyagok ezekben, amiket büszkén hordunk magunkat.
4: Hát így van, és ezeket azért a nap akár 24 órájában is hordjuk, és ugye ezek a bőre érintkező termékek az a probléma, ha ilyen ólom vagy kadmium megfelelő mennyiséget tartalmaznak, az nagyon simán allergiás reakciókat, ekcémát, kiütéseket is okozhat, és annak azért már van komoly kockázata.
0: Távol-keleti. Ugye már nagyon sokat beszélgettünk itt az Alibabáról, a Shane-ről, a Temu-ról, Hát nem gondolom, hogy ezek nagyon magasan védenek a mérgezések ellen, ezek a cuccok viszont nagyon olcsók.
4: Hát ez így van, és itt ugyanaz a helyzet, mint bármilyen más terméknél, hogy nagyon olcsók, de nem biztos, hogy ugyanazoknak a szabályoknak megfelelnek, és meg is kell, hogy feleljenek egyébként.
0: Én ezt... jó, de bocs, hogyha én elhiszem, hogy nem kell, hogy megfeleljenek, de nem az Európai Unió felelőssége az, hogy nem enged be olyan terméket, tehát, hogy megáll a határainál, de Bálint szeretne hozzászólni.
1: Igen, nekünk is van a vizsgálatunk ezügyben, például a Temuval szemben. Ugye természetesen ezeknek a termékeknek meg kell felelniük mindenben az Európai Unió különböző előírásainak. Van ugye egy ilyen CE jelölés, amit sokszor lehet látni ezeket.
0: De már semmiből nekik nyomtatni.
1: A mi vizsgálatunk is például kitered erre a Temu esetében, hogy valóban ez a jelölésnek a feltüntetése, ez valós-e megalapozott-e. Valóban ezek a termékek rendelkeznek-e ilyen engedélyekkel, amiket ez megmutatnak, hiszen nagyon fontos a fogyasztó számára, hogyha lát bizonyos ilyen tájékoztatást, hogy ez Európai Unióban forgalomba hozható, az megfeleljen a valóságnak, és nekünk is az a gyanunk, hogy ezeken a platformokon azért nagyon széles körben kaphatók olyan termékek, amelyek hát csak a jelölést tartalmazzák, az engedélye viszont nem rendelkeznek. Én nagyon üdvözlöm ezt a vizsgálatot, nekem is két kamaszlányom van, akik nagyon nagy számban használnak ilyen különböző bizsú termékeket, általam nehezen ellenőrizhető helyekről rendelik egyébként ezeket nagyon sok esetben, úgyhogy én nagyon várom ennek a vizsgálatnak az eredményét.
0: Máténak négy gyerekéből csak egy sikerült kislánynak, viszont van egy felesége, és nálatok hogy állnak a bizsú témában a lányok?
2: Feleségem az, hogy hova tovább körön kívül van, de ebben a kérdésben, de a lányom, tehát az azért ijesztő volt, hogy az iskolánál van 150 méterre egy drogérialánc egy üzlete, és lényegében körülbelül 5.-6.-tól az egyébként nálunk nincs zseppénz, ezt párszor beszéltük, ugye ő megdolgozik azért a pénzért, ami van. Konkrétan havi 10-20 ezer forintot lényegében dekorációs termékekre és bizsúra, tehát ez a kettő a slágertermék ilyen számomra felfoghatatlan pénzeket. Tehát még legyünk köztük, a csokinál és a kakaós csigánál fontosabb volt, hogy ezeket megvásárolja.
0: De én ezt értem.
2: Oké, hát ezért vagy te itt, hogy legyen minden nem, szempontból ezért... egy.
1: Igen. Próbálunk mi is ezen azonosulni, de milyen jó, hogy a fogyasztóvédelem pedig véd minket.
0: Igen. Szóval, hogy továbbra is értem, hogy miért jöhet be az Európai Unió. Olyan, nekem az olyan, hogy nem értem. Na.
4: Nem jöhetne, teljesen igazad van, és a szabályok adottak. Ugye mi is a NAV-val együttműködve ott vagyunk a vámhatáron, és a többi Európai Uniós piacfelületi hatóság is ott van a vámhatáron, és szúrópróbaszerűen ellenőrzi ezeket a termékeket. De olyan mérhetetlen mennyiségű termék özönlik be a harmadik országból, hogy nyilván ez csak szúrópróbaszerűen lehet vizsgálni, illetőleg amellett a fogyasztók, a vásárlók figyelmét felhívni a veszélyekre és a kockázatokra.
0: Erről jut eszembe, hogy ugye szó volt tavaly arról, hogy idéntől a Temura is már plusz kell fizetnünk. Hogy állunk most ezzel? Azt tudom, hogy az én ismerettségi körömben a Temu őrület az, ahogy jött, úgy elmúlt. Tehát én bárkit megkérdeztem, senki nem rendel már onnan.
4: Hát ugye a szabály még nem lépett hatályba, tehát még nem emelkedtek ezt. Én úgy tudom, hogy folyamatban van még az uniós vizsgálat, nincs meg konkrét időpont, tervek nyilván vannak, de még nincs meg a konkrétum. Mi azért nem azt látjuk, hogy a Temu, vagy akár a Shine, vagy akár más platformok népszerűsége csökkenne.
1: Ugye az a fontos szempont, ugye, hogy ezek a szolgáltatók is, ezek a távokeleti szolgáltatók is részt vesznek a piaci versenyben. És ez nagyon lényeges, hogy egyenlő feltételek vonatkozzanak rájuk, és például az adófizetési kötelezettség az egy ilyen fontos szempont, hogy az Európai Uniós vállalkozásoknak, vagy a magyar vállalkozásoknak meg kell fizetniük bizonyos közterheket, bizonyos adókat, akkor elvárható, hogy ezek a cégek is megfizessék ezeket az adókat, hiszen így lesz tiszta a verseny, így lesz fair a verseny. És hát az a probléma, hogy ezektől a cégektől elég nehéz behajtani ezeket az adókat, vagy beszélni ezeket az adókat, úgyhogy ezen dolgozik az egész Európai Unió, vagy hát ez egy világos konkrét probléma, hogy hogyan lehet mégis adófizetésre bírni ezeket a cégeket.
0: Jó, de ezzel mi fogunk rosszul járni, már mint az, aki rendel ezektől, mert nyilván megvárható, hogy megemelik az árat, de mi van akkor?
1: Hát igen, de a fogyasztó nagyobb biztonságban lesz, és ugye én azt gondolom, hogy a közkiadásokhoz való hozzájárulás az egy alapvető vállalkozói elv kell legyen. Tehát igen, a fair verseny az a fogyasztónak is mindig.
0: Meg jó. Egy pár forintos vacaknál még pár forinttal lesz drágább, tehát sokkal nem. Ebben is
1: ezt gazdálkodják ki, szerintem ez belefér.
0: A másik az, hogy azt olvastam valamelyik közösségi oldalon, hogy a Temu már Magyarországon is csinált egy ilyen lerakatot, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ez, ez szabályos? Tehát innentől kezdve az Európai Unióban bent van azzal, hogy csinál ilyen lerakatokat, gondolom más országokban is.
2: És ha így körbeért alapvetően, azt gondolom, mindenkinek elég jó rálátás van, akkor most szóló kéne.
0: Jó.
2: Önmagában a raktár létesítése az nem jelenti azt, hogy elkölli ugyanazt a vámügyintézési rendszert, amiről korábban a Norbi beszélt. Tehát, hogy annak ő ugyanúgy át kell mennie, és aztán kerül át a raktárba a termék. Hát én azt gondolom, hogy a hatóságok főleg a 90-es évek végéhez, 2000-es évekhez képest egy nagyon jó kidolgozott rendszerben sok szúró próbaszerű vizsgálattal jönnek, mégis maradjunk annyiban, hogy tény, hogy azért ahhoz mondjuk valószínűleg meg kéne 20-szorozni vagy 100-szorozni a vámügyintézők és a fogyasztóvédők létszámát, hogy ez mondjuk ténylegesen konténerről konténerre végig menjenek. Kérdés, mennyire van ennek értelme? Nyilván azt gondolom, egy társadalmi elvárás van a jó termékek, jó minőségű termékek irányába. Másik oldalról néha ebben egy kicsit megbicsaklok, amikor látom az emberek jelentős részét, iszatosan nem érdekli, hogy milyen mérgező anyag kerül be, majd amikor megbetegszik, akkor érdekli.
0: Akkor most ugorjunk vissza a bizsukra. Ugye volt már egy korábbi vizsgálat, és az volt, ami nagyon lesújtó volt. Ezért kell időről időre visszatérni, hogy ne kanászodjanak el a gyártók. Ezt én csúnyán mondtam.
4: Hát ezért is, meg hogy a fogyasztók figyelmét is felhívjuk mindig, és meg tudjuk alapozni számokkal, mert mi azt látjuk egyébként fogyasztói visszajelzések alapján, amikor szembesülnek vele, hogy hoppá, 80% a kifogásolási arány, és 96% a távol-keletről rendelt terméknél, hát akkor lehet, hogy mégis rendelek távol-keletről, mégis elmegyek szaküzletbe, és bármilyen termékről beszéltünk, nem csak a bizsukról, elektronikai cikkekről, játékról, akármiről, tehát ezért is fontos nekünk vizsgálni, és számokra alátámasztani ezeket.
0: Erről jött eszembe, hogy nem is olyan régen vizsgáltátok az akkumulátorokat, a telefontöltőket, és az is valami döbbenetes volt, én akkor mondtam, és ki is dobtam az összeset, mert nem akarok lakástüzet, szóval engem jól meg lehet ijeszteni, de nyilván nem alaptalanul jött ki az a számot is, ami 80-valahány.
4: Hát 87%-os volt a kifogásolási arány, a távol-keletről érkező 95%. Itt azért egy nagyon picit megnyugtatnám a hallgatókat, ugye a kollégák ilyen több évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek, tehát ők bemennek egy szaküzletbe, ránéznek egy termékre, nagyjából látják, hogy hoppá, ez veszélyes, és vagy megtapintják azt a töltőt, és tudják, hogy az veszélyes. Nem feltétlenül vesznek le minden terméket, tehát ez nem az összes kapható termék 87%-a veszélyes, de ugyanakkor a mintázat és a vizsgált mintázat alapján egyértelműen kijön, hogy hol vannak azok a termékek, ahol viszont nagyobb számban kaphatók ilyenek.
0: Jó, de én meg pont én vásároltam olyan boltba is, ami német, meg lengyel bolt, de ugyanilyen gagyit árusítottak, mert a távol-keletről vásárolták, tehát a kör bezárul, és az ember megőrül, mert nem tudja, hogy akár egy egyszerű telefontöltőt hol vegyek biztonságosan.
4: Hát azért vannak helyek, ahol nagyobb biztonsággal vásárolhatók, szaküzletekben, ismert márkáknál. Nyilván ott is előfordulhatnak problémák, de azért, és tudom, nagyon sokszor megkapjuk, hogy az ismert márkák az jóval drágább. Lehet, hogy jóval drágább, de
0: és
4: lehet, hogy nem
0: gyártják.
4: Kell. De nem feltétlenül kell kicserélni egy év alatt, két év alatt, míg ha veszünk valami gagyit, ami lehet, hogy tized annyiba kerül, de lehet, hogy egy hónap múlva elromlik, ki kell cserélni, és még mellette nem is biztonságos.
0: Ez igaz.
1: Igen, fontos ezt megemlíteni, hogy a kereskedőknek nagyon fontos felelősségük van ebben az ügyben. Tehát egy kereskedő mondjuk viszonteladóként távol-keleti termékeket árusít a budapesti boltjában, akkor a felelősséget tartozik annak a termékeknek a biztonságáért, meg a származásáért, meg mindenféle ezzel kapcsolatos teendőért.
0: Igen, de hogyha mondjuk osztrák az a hálózat, akkor mi van majd, akikre gondolok, mert ott is sok gagyi cucc van.
1: Természetesen akkor a megfelelő hatóságok teszik a dolgokat, és akkor eljárnak ezekkel a cégekkel szemben is.
0: Hú, azt hiszem, hogy ezt a beszélgetést több órán keresztül tudnánk folytatni, meg jó, meg is nem akarjuk megijeszteni a hallgatókat, hanem inkább arra akarjuk ösztönözni, hogy tudatosabban vásároljanak. Én nem tudom ki, hogy van vele, engem úgy neveltek gyerekkoromban, hogy kevés legyen, de az a jó minőségű, és én mindig is úgy vásároltam egészen az utóbbi időkig, hogy megvettem a jót, a márkásat, és inkább még spóroltam rá egy évet, fél évet. Aztán jött ez az iszonyat árudömping, meg jöttek ezek a távol-keleti webáruházak, és én is megbicsaklottam. Tehát, hogy azt gondolom, hogy valami olyan döbbenetes áru arzenál dől ránk, hogy megfertőzöttünk.
1: Igen, és nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert a tudatosság szót említetted. Én nemrég beszélgettem egy viselkedés pszichológussal, aki elmondta, hogy a fogyasztói döntéseinek 89%-át a tudatalattink alapján hozzuk meg, sajnálatos módon. Tehát nagyon nehéz ez a fajta tudatosság. Én azt gondolom, ha beszélünk erről, az információ, valóban a biztonság, a mértékletesség, ezek mind olyan fontos szempontok, amiket figyelembe kell venni. Ha bizsukról van szó, biztos, hogy kell még egy 18. ugyanolyan nyaklán, vagy egy 26. ugyanolyan karkötő, ezt jó mindig.
0: De mi a tudatalatti azt mondja, hogy igen kell, mert ilyen még
1: nincs. Igen, hát a tudatalatti, de ezt mondja, pláne, hogyha online hirdetéseket nézel, ahol azt mondják neked, hogy már csak 3 darab kapható ebből a termékből, akkor beindul az úgynevezett FOMO hatása az agyadban, úgy érzed, hogy ez egy soha visszanemtérő alkalom, hogy te megszerezd ezt a nyakláncot.
0: De hát ez tilos, nem? Ezt ti vizsgálják.
1: Ez tilos, hát ez úgynevezett sötét mintázat, ezt vizsgáljuk az egyes ügyeinkben, ez egy tiltott kereskedelmi gyakorlatnak minősül. Nagyon sok ügyünk egyébként erre irányul, hogy ilyen és nyomásgyakorlás alá helyezik a fogyasztókat, és megpróbálják rábírni arra, hogy megvásároljanak akkor egy terméket, pedig hát az akciós termék az általában másnap is ugyanolyan akciós, sőt, még lehet, hogy másnap még olcsóbb, mint
0: ma volt. Ez jutott eszembe. Egyébként lehet, hogy igaza van ezzel a tudatalattival, mert én világéletemben vágytam egy hatalmas hűtőre, nem tudom miért, ugye én sokat főzök, ezt tudjátok. És mire elköltöztünk, és vettem egy hatalmas hűtőt, a félkonyhám az a hűtő, de már nincs család, tehát a gyerek már felnőtt, a férje az már nincs, és ott állok egyedül, komolyan le tudnám magam hűteni benne, és nem is értem ezt a fogyasztói döntést, hogy mi a fenének vettem meg azért, hogy elmondhatom, hogy teljesült egy vágyam. És
1: rajta volt a bakancslistádon ez a hűtő.
0: Úgy látszik, ne nevessetek, ti ezt nem értetek.
1: Nem, ezt abszolút megértjük, én abszolút megértem ezt.
0: Facsipesz. Az a jó hír mindig, hogy lassan ez a műsor is arról szól évek óta, hogy megpróbáljuk a fogyasztókat, a fogyasztói jogaikat felvillantani, illetve hogy megtanítsuk, edukáljuk önöket, meg én is ebből tanulok természetesen, hogy mit tehetünk, ha. Márpedig ha mindig van. Ugye arról sokat beszélgettünk már korábban is, hogyha valami terméket visszaviszünk, és ott okoskodnak velünk, akkor mindig mondjuk azt, hogy tessék szeres lenni fölvenni egy jegyzőkönyvet. Aztán persze van olyan vevőszolgálatos, aki úgy tud az emberre nézni, hogy meg kell kérdezni, hogy melyik szót nem érti. A lényeg az, hogyha végre előkerül a jegyzőkönyv, és megírják, nem a panaszkönyv, azt felejtsük el, ez az antivelák szava volt, szóval, hogyha a jegyzőkönyvet fölveszik, akkor azt is elmondtuk sokszor, hogy 5 munkanap áll a rendelkezésére a tisztelt cégeknek arra, hogy erre reagáljanak. Hát ez mostantól nem igaz. Máté, hozzád fordulok, mert mire megtanítottuk magunkat is, meg a hallgatókat is, már túl vagyunk ezen.
2: Van a jogalkotásban, és most így kívülállóként, vagy félig kívülállóként tudok enyhé kritikával jelen lenni egy lomha munkanapból napra átállási törekvés, tehát a magyar jogszabályokban igyekeznek a munkanapot kinyírni, mert ugye más jelent a Bálintnak a munkanap, és nekem, meg valószínűleg neked is, és nyilvánvalóan más jelent az üzletnek, aki szombat-vasárnap nyitva van, mint annak, aha, aki pedig a minisztériumi naptárat nézve, egyébként ez ugye a helyes megközelítés, minisztérium által közvetett munkanapokban számol, tehát például nem munkanap a szombat és a vasárnap, ha csak nem ledolgozó, hogy szombat van, és nyilvánvalóan nem munkanap a nemzeti ünnep, meg alapvetően a munkaszüneti nap. De menjünk is, tehát nehéz egy kicsit így meghatározni, és tényleg nehéz, mondjuk egy karácsony előtti nap után számolt 5 munkanap, az nem kizárt, hogy január lesz. De nyilvánvalóan egy ledolgozó szombat esetében meg sokkal jobban pörögnek a napok. Úgyhogy ezért törekszik a jogalkotó arra, hogy napokra cserélje a munkanapokat, és pont emiatt nehéz meghatározni, az 5 munkanap az most 7, 8, 10, 4, hány napnak felel meg, és ebben lényegében azt gondolom, hogy nem történt hatalmas változás, a jogalkotó azonban átalakította a korábbi 5 munkanapot 8 nappá, és ez így...
0: És nyente munkanap, nap.
2: Nincs munkanap, nap van, igen, köszönöm. Úgyhogy így alapvetően a fogyasztók számára és a cégek számára is egy kicsit egyértelműbb lett a határidő.
0: Tehát ha én ma írok egy jegyzőkönyvbe, beíratok, akkor a jövő hét csütörtökön kell, hogy legkésőbb választ kapjak, vagy pénteken, vagy tehát hogy van? Tehát
2: pont igen, a számolásnak mindig az egyik legfontosabb része, hogy a megtétel napja nem számít bele. Na tehát ez általános jogi logika. Igen, ez általános jogi logika, ez lényegében mindenre panaszválasz, stb.
0: Tehát
2: mindenre
0: a csütörtökön megírtam, pénteken indul a 8 nap.
2: Így van, és akkor szépen végszámogatjuk az újunkon, mint az általános iskolában. Én egyébként mindig végszámolom, tehát hogy
0: nem szégyen az.
2: Cégek kérdezik, inkább számolunk.
0: De
1: és ez nagyon fontos egyébként, hogyha elvárjuk a vállalkozásoktól, hogy egyértelmű szabályoknak felelnek meg, akkor a vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályok is legyenek nagyon egyértelműek, exaktak. A fogyasztók számára, a vállalkozások számára is, és azt gondolom, hogy ez ezt szolgálja alapvetően.
0: Norbi nagyon bőszen bólogat, ezt már csak a hallgatóknak mondom, hát nagyon egyetért.
4: Teljes mértékben, nem tudom.
2: Mire kell ugye ez a 8 nap?
0: Na,
2: és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. A vállalkozás esetében nem zárhatjuk ki azt, hogy amikor visszaviszünk egy ruhát, egy kulacsot, egy telefont, egy számítógépet, akkor az ott álló munkatárs nem fogja tudni egyből megmondani, hogy ez a termék miért romlott el, és bizony van joga a vállalkozásnak megvizsgálni azt a terméket, hogy esetleg nem mi rontottuk-e el. Tehát ez a joga fönnáll. És erre van lényegében ez a 8 nap, hogyha nincs helyben olyan ember, aki el tudja dönteni, hogy mi legyen. Vagy nem alkalmas ez a pillanat arra, hogy eldöntsék, hogy mi legyen, akkor van nekik a jegyzőkönyv félig kitöltése után, mert föl kell venniük az adatokat, le kell írniuk a hibát, le kell írni, hogy a fogyasztó javítást, cserét, árleszállítást vagy elállást szeretne, de ezek után fenntarthatják maguknak a jogot, hogy 8 napig gondolkozzanak, hogy ők erre elutasítással reagálnak, vagy megadják a kért javítást, cseré, árleszállítás, állás bármelyiket.
0: Álljunk meg egy pillanat, hogy a jegyzőkönyv azt nekem, mint panaszosnak alá kell írnom?
2: A jegyzőkönyv aláírása alapvetően a jogszabályokból kiolvashatóan kötelező.
0: De nekem is, tehát nem csak a ügyfélszolgálatnak, hanem nekem is. Tehát ha nem értek egyet azzal, amit ő leírt, akkor én megjegyzésként hozzátehetem, ezzel csak arra akarom biztatni a hallgatókat, hogy ne írjunk már mindent alá, hanem olvassuk el, hogy mit kapartak oda.
2: Így van. A jegyzőkönyv kitöltése és az, hogy két fél aláírása van alatta, az feltételezi azt, hogy ez a jegyzőkönyv közös érdekből és szándékból született. Nem az a közös érdek, hogy visszakapjam a pénzemet, mert az a boltnak nyilván nem érdeke, de a közös érdek az, hogy ez a konfliktus rendezésre kerül, ez a vitás helyzet rendezésre kerüljön. Úgyhogy igen, szabadszavas pont a hiba leírása, ahol, és ezt cégeknek is szoktuk kommunikálni, tanítani, ahol mindenki leírhatja azt, amit az üggyel kapcsolatosan gondol. Tehát írja le, legyen szíves, vagy a fogyasztó, vagy hogyha helyette kitölti valaki a cégnél, akkor írja le, amit a fogyasztó mond, és ha ő mást lát ezen a terméken, akkor szegyezze föl mellé, vagy ha fordítva van, és a cégnél leírták, hogy ütött, kopott, fekete, nem tudom micsoda, akkor nyugodtan írjuk oda, hogy A, szürke, B, teljesen sérülésmentes. Nyugodtan, és akkor majd utána a szakértő esetleg megnézi, hogy van-e ellentmondás.
0: 8 nap, akkor most ugorjunk rá, tehát ki van töltve szabályosan, mindenki aláírta, mindenki egyetért az ott leírtakkal, eltelik a 8 nap. Élek a gyanúval, hogy ki is várják ezt a kedves kereskedők, biztos, hogy nem a 6. nap fognak reagálni, hogy izguljunk. Mi van a 8 napon belül, vagy a 8. napig nem válaszolnak semmilyen módon, akkor mi a következő lépésünk?
2: Ez tipikusan az a határidő, ami jogszabályban rögzítve van, a kereskedőnek kötelessége betartani. Amennyiben mi azt tapasztaljuk, hogy ignorálnak bennünket ebben a kérdésben, akkor nem nagyon tudok jobb megoldást, mint hogy hatósági bejelentést tegyünk. A hatóságoknak van arra joguk és lehetőség, hogy kikényszerítsék ennek a határidőnek a betartását. Ennek a legegyszerűbb módja, ugye ezt mindig újra és újra elmondjuk, DAP, ügyfélkapu plusz, de természetesen be is mehetünk bármelyik kormányhivatal, fogyasztó védelmi legilletékes, vagy fogyasztóvédelemben illetékes szervezeti egységéhez. Ugye vármegyénként érjük el a fogyasztóvédelmet.
0: Budapesten kerületenként, vagy hogy?
4: Nem. Központi.
0: Központi van, aha.
2: Így.
0: Jó, de ezt megtaláljuk, tehát a fölmegyünk a NES-re, akkor megtaláljuk.
2: Így van.
0: Mert hogy én kérdezgettem, nincsenek túl jó tapasztalataik a panaszos fogyasztóknak, még az 5 napról kérdezgettem, nem, hogy a 8 nap.
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha megint kritikus akarok lenni, akkor van itt egy gap, amit nagyon nehéz feloldani. Ez pedig egy kis űr, egy kis szabályozási luk. Ugyanis az, hogy eldöntse megnézve, hogy ez mi, hogyan lesz, azt szerintem alapvetően helyben is el kéne tudnia dönteni, vagy alapvetően egy-két nap múlva maximum el kéne tudnia dönteni. Ebben szerintem nincs is vita szakmailag.
0: Jó, egy cipőnél azért ne, kedvenc témához érkeztem.
2: A cipők egy jelentős részéről, és én azt gondolom, hogy helyben el lehet dönteni. A cégek, akiket én láttam, nagy része rendelkezik képzésekkel, stb. Felülvizsgálatokkal arra, hogy az egyértelmű eseteket eldöntsék. A probléma az egy telefon és egy cipő esetében is ott van, amikor ez helyben nem dönthető el, és mivel a cég meg akarja később védeni magát a döntése miatt, külső szakértőhöz fordul. Viszont az a helyzet, sem az 5 munkanap, sem a 8 nap egy külső szakértő tényleges szemrevételezéses, szerléses vizsgálatára nem elég. Viszont azt is értem, hogy a szabályozó nem szeretné ezt az időt túlságosan kihúzni, hiszen a fogyasztók jelentős része mégiscsak jogosan igényli, hogy pár nap alatt azért döntsenek már a termékéről. Tehát azt lássuk be, hogy van különbség a között, hogy valaki félrerakja a raktárba azt, amíg jön a főnök, jaj, elfejtettem szólni neki, nézd már meg, akkor visszafizethetjük a vételárat, vagy pedig tényleg valaki külső szakértőt igénybe vesz. Fogyasztóknak azt tudom javasolni, hogyha a vállalkozás ténylegesen egy külső szakértőhöz elküldi, ahhoz szintén legyünk kritikusak, hogy az a szakértő mit írt le, abban az esetben legyünk egy kicsit türelmesebbek. Ha azonban ezt nem látjuk, akkor viszont verjük a tamtam dobot és verekedjük ki a 8 napunkat és ennek a betartatását.
0: Általában mondjuk én a cipőnél leragadtam, azt külső szakértő szokták elküldeni, és 10 esetből 10,5-szer mindig az jön ki, hogy a fogyasztó hibája valahogy, de akkor mosolyogva azt mondják, hogy de te is rendelhetsz egy szakértői véleményt, hát az lehet, hogy többe kerül, mint az adott cipő.
4: Itt azért azt tegyük hozzá, hogy most már a szakvélemény tartalmi követelményei is változtak az elmúlt években. Igen? Tehát amíg még évekkel ezelőtt lehet, hogy előfordultak olyan szakvélemények, ami az volt, hogy a fogyasztó járás hibájára tekintettel történt ez a probléma. Most már nagyon részletesen kell tartalmazni a vizsgálati módszert, a vizsgálati eredményeket.
0: Tehát adott akkor esetben érdemes visszavinni, ahogy gondoljuk, hogy levált a talpa.
4: Így van, természetesen. Tehát, és ha véletlenül olyan választ kapunk, hogy járáshibás készülék, a probléma, hogy a készülék a hiba nálunk van, akkor ezt semmiképpen sem fogadjuk.
0: Aha, ezért ez jó hír.
2: Egyébként pont az egyik barátom nemrégiben vásárolt fél éve körülbelül egy túracipőt, aminek a talpa közel megsemmisült. Javaslatomra vitte be az egyik olyan szakvéleményezőhöz, aki egyébként cégeknek, magánszemélyeknek egyaránt ellátja ezt a falatot. Oké, ki kellett sétálni a negyedik kerületbe. Egyébként vicces módon Budapesten majdnem mindegyik szakvéleményező a negyedik kerületben található. De hogy a lényeg, hogy kisétált a negyedik kerületbe, ahol pedig ezt hiszem egy 5000 forint ellenében megrendelte a szakvéleményt, kiállították, neki adtak igazat, visszavitte az egyébként országos sportbolthálózatba, hazai tulajdonú sportbolthálózatba, ahol pedig nem csak, hogy visszafizették neki a vételárat, megkezdték, akar-e másik terméket, pont nem talált, visszafizették a vételárat, sőt, az 5000 forintját is visszafizették. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a normális cégek nagy többsége ezekben nyitott. Nekem egyébként csak, hogy elhangzott a Kriszta, te saját megérzésed, nekem vannak iparági statisztikáim, én 40-60-60-40 között mozgó arányokat tudok a szakértői környékről. Tehát tény, hogy van olyan év, vagy van olyan megrendelő, ahol mitől inkább 60%-ban adnak a cégnek igazat, de tudok olyat is nem keveset, ahol ez egy fordított arány. Tehát körül fele-fele egyébként.
0: Egyébként visszatérve a jegyzőkönyvhöz, én úgy látszik, ilyen önkéntes fogyasztóvédő lettem. A múltkor benn voltam az egyik cipőboltban, nem is vettem semmit, csak hallottam egy dialógust, egy meglehetősen crack magát eladónak nevező valaki, meg egy szerencsétlen, láthatóan nem túl jómódú hölgy, egy tinédzser lányal ott topogott, és a bakancsának láttam én is, nagyon csúnyán levált a talpa, és ilyen borzasztó lekezelően, ilyen lebecsmérően kezdett beszélgetni, na nekem akkor fölment a pumpám, és el akarták hajtani azt a hölgyet, és 2 hónapos volt a cipő, és akkor én oda mentem, és mondtam, hogy kérje, azonnal írjanak egy jegyzőkönyvet. Hát valószínűleg nem élnék már, hogyha szemmel meg lehetett volna ölni, mert ez a crack eladó, ez nagyon pipa volt rám, és még 5 percig mondta hangosan a magáét, hogy hova menjek, és mikor, és mit okoskodok bele az ő dolgába. az a szerencsétlen hölgy az nagyon köszöngette, és én is mondtam neki, hogy ennek majd a végére kell járni. Elkérte a telefonszámom, és rám küldött egy messenger üzenetet pont egy hete, hogy nagyon köszöni, mert hogy cserélték a lánya cipőjét, de miért kellek ehhez én?
2: A talpleválás egyébként tök tipikusan az, ami bár felróható egyik és másik félnek is, de soha nem fogja tudni bebizonyítani egy vállalkozás azt, hogy ez azért történt, mert én is most például hátrahajtom a lábamat és feszítem a talpát, tehát az egy éven belül egy talpleválás az esetek 90-valahány százalékában alapvetően a vállalkozásnak felróható sztori lesz, tehát igenis ki kell állni a jogainkért, el kell kérni edzőket, el kell küldeni vizsgáltatni, arról van szó, és meg lesz az eredmény. Ha meg nem, ott a békéltető testület, akik egyébként nagyon nagy százalékban ezeket fogyasztó párti módon ítélik meg.
0: Tehát akkor most itt nagyon sok mindenről beszéltünk, egy fontos útravaló a hallgatóknak, jegyzőkönyvet kell minden áron, ha fogyasztói panaszunk van, addig onnan ne menjünk egy tapottat se, tessék kiállítatni a jegyzőkönyvet, és onnantól tudunk aztán majd tovább lépni.
3: Facsipesz.
0: És már hetek óta mindig odébb kerül egy téma, de most nem fog, akkor is fogunk róla beszélni, a csere termékről, mert hogy nagyon tipikus az, legalábbis régen nagyon divatos volt, hogyha mondjuk a mobiltelefonom elromlott, akkor elvittem, és kérdezték, hogy kérek-e cserekészüléket. És akkor még nyilván mindenkinek egy telefonja volt, jó, azóta az idő haladt, sok víz lefolyt a Dunán, hogy ezt ma már egyszer mondtam. Szerintem már nincs olyan ember, akinek legalább egy tartaléktelefon, egy régi telefon ne lenne a fiókjába. Lehet, hogy ebből kifolyólag ma már nem is kötelező, én nem is tudom, hogy egyáltalán kötelező-e cserekészüléket adni. Van-e erre jogszabály?
2: Most már nincs, mert nem kötelező, de 2003 előtt kötelező igen? volt. Igen. Aha. Pontosabban azzal a megkötéssel volt kötelező, hogy vagy 15 napon belül kijavítja, egyébként ez a jótállásra kötelezett termékekre volt csak előírt, tehát klasszikusan gép, jármű, bútor, stb.
0: Pont azt akartam kérdezni, hogy az autónál is kötelező volt?
2: Egyébként igen.
0: Igen?
2: Így van, jármű beletartott, tehát benne volt. 15 napon belül megoldotta, nem kellett adni a cserekészüléket, amennyiben 15 és 30 nap között oldotta meg, akkor pedig kellett. Ez így
0: tehát
2: volt.
0: Nem kötelező, de lehet adni, ugye? Mert én például autócégnél tudok olyat, aki azt mondja, hogy gyere, hozd ide szervizbe, nyilván már nem menj nekik olyan jó, hozd ide, mi leszervizeljük, és addig, hogy ne akadályozzunk, itt egy csereautó, és azért egy autó nem 2 forint, meg nem 1 millió, de mondjuk egyébként már, hogy nem kötelező, ki is ment ez a divatból?
2: Inkább az a probléma ugye, hogy azokban a szektorokban, ahol a gyártók nem bocsátanak a kereskedők rendelkezésére úgymond ilyen tartalék termékeket, mert a gépjármű az tipikusan az, ahol van ilyen.
0: Tehát van, bemutató autók vannak.
2: Bemutató ilyen. Autó, tesztautó, stb. Adott százalék ugye fenn van tartva, ezeket ki tudják adni nyilván bizonyos mértékig. Ha mindenkinek mindig odaadnak, nekik se lenne elég. Más szektorokban ez azonban viszonylag ritka. Én ugyanakkor megint csak arra hívnám fel figyelmet, tudom, hogy mi magyarok nagyon ragaszkodunk a nagyon strikt szabályokhoz, és azoknak néha betartásához is, vagy a betartatásához is, de hogy alapvetően ez a cseretermék, ez kereskedők számára is arra jó, hogyha nehézkes a javítása, bonyolult megoldani a helyzetet, a fogyasztó sokkal nyugodtabban viseli el a 10, a 20 vagy a 30 napos javítási határidőt, hogyha kap valamilyen helyettesítő terméket.
1: De az a Bálint? Fontos szerintem, hogy a kereskedők azok gyakran alkalmazzák azt, hogy valamilyen többlet szolgáltatásra igen. próbálják magukhoz vonzani a fogyasztókat meg a vásárlókat. Ilyen lehet ez a lehetőség is, amit persze szabály nem ír elő, de ez egy többlet szolgáltatás. Itt az a lényeg viszont, hogy egy kereskedő ilyesmit ajánl, vagy kommunikál, akkor az valóban megfeleljen a valóságnak, és csak aha. olyat állítson, hogy olyat ajánljon, vagy olyat ígérjen a vásárlók számára, hogyha valóban ad mindenkinek ilyen csereautót, tehát azt mondja, hogy mondjuk adok valamilyen cserekészülőket, vagy csereautót mindenkinek, akkor ez valóban akkor mindenkinek járjon, ne csak bizonyos feltételek esetén, meg akkor, hogyha egyébként ez és ez a kis apróbetűs rész még egyébként teljesül. Ez ebből a szempontból nagyon fontos a kereskedelmi kommunikáció.
0: Tehát érdemes rákérdezni, hogyha valami problémánk van bármilyen termékkel, hogy esetleg cserekészülékre, cseretermékre számíthatunk-e. Viszont nekem az jutott eszembe, az előbb mondta a Máté, a 15 napot, hogy nagyon, és erről is már többször beszéltünk, hogy nagyon sok cég kivonult Magyarországról, a képviseleteik, és a szervizelés, a szavatosság és jótállási problémákból fakadó szervizelést is külföldön végzik, És amikor élből megmondják, hogy 3 hét, mert nem fognak egyet, csak ha, mit tudom, egy kamionnyi beteg dolog összegyűlt, azt viszik ki, hogy ilyenkor se kötelező nekik, mert hogy mondjuk egy laptopnál tipikus, azok már nincsenek itt Magyarországon, hogy kiviszik, és ott javítgatják, majd visszahozzák, és addig nincs laptopom.
2: Ugyanaz a határidő, külföldi hazai cég, külföldi raktár, hazai raktár, ugyanaz a határidő érvényes minden tartós fogyasztási cikk esetében a javításokra, egyébként a cserékre is. Alapvetően ugye a javításra van 15 nap, amennyiben ezt nem tudja betartani, ezt a 15 napot, akkor 15 napon belül egy igazolható értesítéssel tehát a fogyasztónak küldött igazolható értesítéssel meghosszabbíthatja legfeljebb 30 napig, illetve amennyiben cserél, vagy amennyiben a 15 nap értesítés nélkül elmúlt, vagy amennyiben az értesítés után a 30. elmúlt, akkor mindig 8 napon belül köteles kicserélni, vagy a vételárat visszafizetni. Teljesen mindegy, hogy hol van. Az az ő felelőssége, hogyha visszavonja Magyarországra a raktárat, vagy a szervízt Lengyelország északi felébe, akkor oldja meg így.
0: Tehát akkor magyarul, akinek mondjuk egy laptoppal kapcsolatban egy e-mailt kaptam, mondtam, hogy beteg, én ezt mondtam a hallgatóknak, úgyhogy itt krahácsol nekünk, remélem, mi nem leszünk betegek.
2: Ez szóval, már csak a lecsengés.
0: Persze. Szóval, hogyha egy laptopnál a 16. nap, akkor be kell sétálni a kereskedőz, akitől vettem, és el kell kezdeni mondani, akkor kérem szépen a kicserélését, mert elmúlt a 15 nap.
2: Ha nem akarom magam túljogászkodni, szigorúan véve a 15 nap, ha nem értesít minket egy jogvesztő határidő, tehát innentől fogva a kereskedőnek már nincs joga azt mondani, hogy ja 16, ja 17, akkor 8 napon belül tehát fizesse vissza.
0: Legyünk kemények, és álljunk ki önmagunkért, és akkor gyorsan kapunk is egy új terméket, és ez legyen ma a végszó, mert az idő az is véges, nem csak a 15 nap, hanem a mi műsori időnk is hát a végére ért. Nagyon szépen köszönöm szakértő vendégeimnek, hogy itt voltak, Horváth Bálintnak, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetőjének, Eitmann Norbertnek, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökének, és Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőnek, a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, Bicó Tamásnak, hogy megint segített elkészíteni ezt a műsort. Törtei Takács Krisztát hallották, viszont hallásra, legyen szép napjuk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen Maria Perez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csaknem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.

ezeren úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 ezer nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 ezredik teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 ezer nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is. Balaton Rádió.

Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a Balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a Balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day éjszettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.

digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály vagy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

0: talán még meg is.
1: Új kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csak nem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízi rendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.
2: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
3: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Ez az FM 88.7.

Fesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strand Fesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

0: Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhelyfoltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes pufferterületek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorús Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. Apa annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt

könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csaknem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.

Szent koncertben. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni kör versenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztráng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsttel illatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfékínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol

szakemberek és gasztroújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Locale de Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti Locale de Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

0: vitték helyre a Balatonfelvidék tölgyeseit. A Balatonfelvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az álló holtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthordták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertő túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet.

Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drónhasználatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetesek.